0: adózásával hívásonként 500 forinttal lehet támogatni online a www.karitas.hu oldalon. Terápiás kutyákkal segítik a vizsgázókat az ELTE egyetemi könyvtárában. Azt írták, a vizsgaidőszakban az egyetemi hallgatókban gyakran alakul ki stressz és szorongás, a terápiás kutyák jelenléte pedig nem csak a mentális egészséget támogatja, hanem a hallgatók tanulási élményét is gazdagítja. A szorgalmi időszak végén és a vizsgaidőszakban a könyvtár emellett meghosszabbított nyitvatartással, hétköznapokon és szombatonként 22 óráig tart nyitva. Megállíthatatlanul emelkednek a kiberbiztonsági incidensekre és az internetes csalásokra visszavezethető károk. Az FBI közzétette a legfrissebb beszámolóját az internetes csalásokkal, valamint az egyéb kibertámadásokra visszavezethető károkozásokkal összefüggésben. A szervezet elsősorban az amerikai állampolgárok, illetve vállalatok, intézmények által bejelentett esetek alapján vizsgálta a kiberbiztonsági trendeket. Az FBI szerint a legtöbb kárhoz az adathalászat vezetett, de sok volt a befektetési csalás és a zsarolás is. A brit külügyminisztérium szerint Oroszország embercsempészek által hamis ígéretekkel toborzott menekülteket is bevet az ukrán hadszíntéren, vagy Lengyelországba és más EU tagállamokba küldi őket destabilizáló célú feladatokkal. A tárca még kedden több új szankciót jelentett be embercsempész hálózatok ellen, illetve egyidejűleg olyan cégekkel szemben is, amelyek az orosz dróngyártó kapacitás bővítéséhez járulnak hozzá. Sokat süthet a nap hétfőn, elszórtan várható záporzivatar, a szél erős lehet. A hajnali 8-16 fok után 24-29 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Ez a föld velünk, meg szembe táncolva fékezünk karjaiban, karjaiban.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: zene alfája és omegája.
1: Rádió Dabas,
0: az otthon hangja.
2: Cut my heart about one, two times.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
3: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai! Most az Octavia Limousine Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
4: Porsche M5, 1238 Budapest, Szentlőrinci út.
5: Skoda.
6: Május 23-án. Szezonnyitó strandbál a Tavasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztárvendégek, Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
7: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsoltvas termékekre és egyéb vaskiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
8: A Fodóba Vasudvarba, a Dabas Vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba Vasudvar.
7: Minden, ami vas.
9: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
10: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
11: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: én.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.

0: reggel 3 óra van.
1: Gratulált Magyar Péternek az Európai Bizottság elnöke. Nyilvánosak a politikai hirdetések adatai. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News.
0: Magyarul és érthetően hírek.
1: Gratulált Magyar Péternek miniszterelnökké választása alkalmából Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke. Andrej Babis cseh kormányfő pedig várja az együttműködést az új magyar miniszterelnökkel, és bízik abban, hogy együtt sikerül felújítani a visegrádi együttműködést. Magyar Péter első miniszterelnöki beszédében az országgyűlés szombati alakuló ülésén szembenézést, igazságtételt, megbékélést és újrakezdést ígért. Május 20-áig kell beadni az SZIA bevallást. A bevallási tervezetek az ESZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy a DÁP regisztrációval érhetők el. A NAV 1819-es ingyenes infóvonalán vagy az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a bevallással kapcsolatban, és minden információ megtalálható az adóhatóság honlapján is. Nyilvánosak a politikai hirdetések adatai. Az állami számvevőszék közzétette a sajtótermékek által megküldött tájékoztatókat a választási kampányban megjelentetett politikai hirdetések adatairól. A nyilvántartásba vett sajtótermékeknek a választás után 15 napon belül tájékoztatniuk kellett a számvevőszéket a közzétett politikai hirdetésekről. A tájékoztatásnak tartalmaznia kellett, hogy az adott sajtótermék az egyes jelöltek és jelölőszervezetek politikai hirdetéseit kinek a megrendelésére milyen ellenérték fejében, mikor és milyen terjedelemben tette közzé. Jelentősen drágultak az egyedi és egyéni rendszámtáblák, ami miatt bezuhant irántuk a kereslet, írja a Bezes. Az egyéni rendszámok korábban valamivel több mint 112 ezer forintba kerültek, azonban 2025. február 1-én életbe lépett a 35%-os áremelkedés, így már majdnem 152 ezer forintba kerülnek. Ugyanez vonatkozik az egyedi rendszámokra is, amelyekért 435 ezer helyett már 587 ezer forintot kell fizetni. A Vezes szerint a számok azt mutatják, hogy ilyen árazás mellett nagyon szűk kör számára elérhetőek az egyéni és egyedi rendszámok Magyarországon, miközben a kedvezőbb árazású Szlovákiában továbbra is rengeteg igénylést adnak be. Ott ezekért a rendszámokért csak átszámítva 145 ezer forintot kérnek. Az okostelefon használat nyomot hagy a személyiségen, ugyanakkor tükrözi is azt, állapította meg a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legfrissebb kutatása. Az adatok a foglalkozás hierarchia és a napi képernyőidő intenzitása között fordított arányosságot mutattak. Míg a magasabb képzettségű vezetők és értelmiségiek napi átlaga 2 óra 3 perc volt, addig a szakképzetlen munkásoké 2 perc hiány 3 óra. A közösségi média platformok használata a magasabb státuszú csoportok körében alacsonyabb, míg a fizikai munkát végzők körében a legmagasabb. Hétfőn a felhők mellett sok napsütés várható, és a nap második felében elszúrtan záporra, zivatarra készülhetünk. A szél megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 8 és 16, délután 24 és 29 fok között alakul.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Zenékkel. Fénix század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
0: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: Maradt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Tavasz.

0: Mexico. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-tól június 5-ig. Benzingőz Fesztivális, női napozó, Gregor József Emlék koncert, Aranyakort Kis Tibivel, Orbán napi nyitott pincék, kultúra, irodalom, színház, gasztronómia, igazi buli hangulat és még sok más Ócsán egy hónapon keresztül. Részletes program ócsamőfáz.hu. 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-tól június 5-ig. Gyere és merülj el a programokban!
4: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Rádió Dabas.
7: Az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Hajnali 4 óra van.
1: Nőtt az államháztartási hiány, drágulhatnak a gyümölcsök. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
0: Nachrichten,
2: Novel,
0: Noticias,
2: Novinky,
0: News,
2: magyarul és érthetően hírek.
1: Április végéig az éves hiánycél több mint 70%-át, csaknem 3850 milliárd forintot ért el az államháztartási hiány. Egy hónap alatt 429 milliárd forinttal nőtt a deficit. Tovább gyorsult az infláció áprilisban, és két hónap után tért vissza 2% fölé. A statisztikai hivatal adatai szerint áprilisban a fogyasztói árak átlagosan 2,1%-kal voltak magasabbak, mint egy éve. A kormány megvizsgálja a helyzetet, majd egy új felelős pótköltségvetést terjeszt be az idei évre, mondta Kármán András leendő pénzügyminiszter. A politikus a parlament szombati alakulóülésének szünetében újságírók előtt nyilatkozva úgy fogalmazott, a Fidesz kabinet felelőtlen módon gazdálkodott a közpénzekkel. Nőtt a háztartások hitelállománya márciusban, közölte a Magyar Nemzeti Bank. Azt írták, a szezonálisan nem kiigazított adatok szerint csak a tranzakciókat figyelembe véve a háztartások nettó hitelfelvevők voltak, emellett betéteik állományát is növelték. Ezzel szemben a nem pénzügyi vállalatok esetében mind a hitelek, mind a betétek csökkentek. Gyorsuló pályára állhatnak idén a lakásépítések, ami hozzájárulhat a gazdaság élénküléséhez is, közölték elemzők a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adataira reagálva. A KSH szerdán tette közzé, hogy az első negyed évben 4,3%-kal több lakás épült, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 64%-kal nőtt. Balog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője ismertette, túl lehetnek a mélyponton a lakásépítések, és az építési kedv is egyértelműen növekedésnek indult. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon, a nemzetközi szintű bizonytalanságok is kedvezőtlenül hatnak a friss termékek piacára Európa szerte, olvasható a Zöldséggyümölcs Terméktanács honlapján közzétett összefoglalókban. Az árfelhajtó hatások és a csökkenő hozamok miatt az elemzők 30%-os zöldség és gyümölcs drágulást sem tartanak kizártnak, a kiskereskedelmi láncok Európa szerte készülnek a drágulásra. Idén módosul a fejlesztési adókedvezményhez kapcsolódó adatszolgáltatás rendje, ezért a Nemzeti Adó és Vámhivatal levélben hívja fel az érintett vállalkozók figyelmét a változásra. Már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adókedvezményt, hanem minden olyan esetben, ha a cégnek volt 2010 óta benyújtott jóváhagyott bejelentése vagy kérelme. A társasági adóbevallás határideje május 31-e. Lengyelországban az elmúlt évben 82 embert gyanúsítottak meg kémkedéssel, és az előző két évben Oroszország intenzív műveleti tevékenységét észlelték. Ez derül ki a Lengyel Belbiztonsági Ügynökség jelentéséből. A terrorelhárítás kapcsán azt írják, észlelhető a fiatalok radikalizálódása, ennek a folyamatnak a katalizátorát az interneten terjesztett szélsőséges tartalmak jelentik. Sokat süthet a nap hétfőn, elszórtan várható záporzivatar, a szél erős lehet. A hajnali 8-16 fok után 24-29 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Csak igazi zenékkel. Félévszázad legnagyobb slágerei.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Mama, I'm missing home. California's getting colder.

Don Juan lelkemet, csak akkor kapod meg, ha engem szeretnél, és nem csak a testemet.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Babason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: 5 óra van.
1: Hajnali 5 óra van.
2: Indul a parlamenti munka hétfőn, kihirdették az új ciklus első két törvényét. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Hétfőn és kedden tartják a Magyar Péter vezette új kormány miniszterjelöltjeinek bizottsági meghallgatásait az országgyűlésben. A parlamenti naptár szerint május 11-én és 12-én lesznek a szakbizottsági ülések. A meghallgatások a kormányalakítás utolsó formális parlamenti állomásai közé tartoznak. A miniszterjelölteket a kinevezésük előtt az illetékes bizottságoknak kell meghallgatniuk. Közben szombaton késő este megjelent a magyar közlönyben az új parlamenti ciklusban elfogadott első két törvény. Az egyik a minisztériumok felsorolásáról, a másik az ukrajnai háború miatt kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szól. Sulyog Tamás köztársasági elnök mindkét törvényt aláírta. Orosz propaganda, utasítások és kontroll. Közmédiások beszéltek arról a partizánnak, hogyan kellett dolgozniuk az elmúlt 16 évben. Nyitrai Kata, Nagy Eszter Dóra, Péújvári Anna és Bereznai István a kormányváltás után számoltak be arról, hogy a közmédiában sokszor az orosz propagandát kétes forrásokból kellett feldolgozniuk, vagy hogy az MTI nem kérdezhetett kormányeseményeken, vagy ha mégis, akkor előreegyeztetett kérdéseket lehetett csak feltenni. Egyikük úgy fogalmazott, hazudtak reggel, hazudtak este, és hazudtak minden hullámhosszon, és nem szolgálták sem az adófizetőket, sem az állampolgárokat. Április végéig az éves hiánycél több mint 70%-át, csaknem 3850 milliárd forintot ért el az államháztartási hiány. Egy hónap alatt 429 milliárd forinttal nőtt a deficit. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon, a nemzetközi szintű bizonytalanságok is kedvezőtlenül hatnak a friss termékek piacára Európa szerte, olvasható a Zöldséggyümölcs Terméktanács honlapján közzétett összefoglalókban. Az árfelhajtó hatások és a csökkenő hozamok miatt az elemzők 30%-os zöldség és gyümölcs drágulást sem tartanak kizártnak, a kiskereskedelmi láncok Európa szerte készülnek a drágulásra. Idén módosul a fejlesztési adó kedvezményhez kapcsolódó adatszolgáltatás rendje, ezért a Nemzeti Adó és Vámhivatal levélben hívja fel az érintett vállalkozók figyelmét a változásra. Már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adó kedvezményt, hanem minden olyan esetben, ha a cégnek volt 2010 óta benyújtott jóváhagyott bejelentése vagy kérelme. A társasági adóbevallás határideje május 31-e. Lengyelországban az elmúlt évben 82 embert gyanúsítottak meg kémkedéssel, és az előző két évben Oroszország intenzív műveleti tevékenységét észlelték. Ez derül ki a Lengyel Belbiztonsági Ügynökség jelentéséből. A terrorelhárítás kapcsán azt írják, észlelhető a fiatalok radikalizálódása, ennek a folyamatnak a katalizátorát az interneten terjesztett szélsőséges tartalmak jelentik. Hétfőn a felhők mellett sok napsütés várható, és a nap második felében elszórtan záporra, zivatarra készülhetünk. A szél megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 8 és 16, délután 24 és 29 fok között alakul.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
1: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
5: Szép napot kívánok a hallgatóknak. Ordasi Brigi vagyok, és ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora. Mai adásunkban ellátogatunk Ócsára, ahol különleges jubileumot ünneplünk. Aztán irány Dabas, ahol első körben egy jótékonysági kezdeményezésre szeretnénk felhívni a figyelmet, aztán pedig egy különleges kiállításra invitáljuk a hallgatóinkat. Már is kezdünk, tartsanak velem!

0: Közösségi napló a 93.4-en.
1: Mai adásunk első állomásán Ócsára látogatunk, ahol a héten elstartoltak az ócsai kulturális napok, immáron 50. alkalommal. A részletekről Kormos Rebekával beszélgettem.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Kormos Rebeka, az Egressy Gábor Szabadidő Központ igazgatója. Szia Rebeka, köszöntelek az éterben.
3: Szerbusz, és szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, és köszönöm, hogy újra itt lehetek.
1: Elstartolnak az ócsai kulturális napok, úgyhogy most ez a rendezvénysorozat kerül a mai beszélgetésünk fókuszába. Mesélj nekünk egy picit az idei alkalomról, hiszen jubileumot ünnepeltek.
3: Bizony, nagyon is kell, hogy erről beszéljünk, hiszen annyi minden fog történni nálunk az elkövetkező teljes hónap során, hogy én úgy érzem, hogy részleteiben is jó, hogyha egy picit a hallgatókat közelebb hozzuk a terveinkhez. 50 éves ez a gyönyörű ócsai kulturális napok rendezvénysorozat, és nagyon nagyszerű dolog, hogy az annak idején 50 évvel ezelőtt Földini Hajdú Anna, aki az ötletgazdája volt ennek a egész programsorozatnak, hogy ő vele fogjuk tudni kezdeni egy pódium beszélgetése lesz az egész hónapos rendezvénysorozatot. Egy multidézés és a jelennel való összekötés lesz a fő fókusza az egész rendezvénysorozatnak. Tehát egy picit igyekeztünk a különböző korosztályokat egy-egy alkalomra összehozni, ez egy fő irányadó el volt, hogy mutassuk meg egyrészt belül Ócsán, hogy milyen értékeink vannak, és hozzuk el a nagyvilág dolgait is, mert egy-néhány sztár fellépő azért meg fog nálunk fordulni ezen a hónap során.
1: Beszélünk még a sztár fellépőkről, de ha már említetted az első programot, akkor menjünk szépen sorjában, hiszen rögtön a második napon, hát egy igen-igen közkedvelt program kerül újra megrendezésre Ócsán.
3: Igen, ez egyébként mondhatnám, hogy az ócsai napok szempontjából a legfiatalabb része a rendezvénynek. Ez a Benzingőz Fesztivál és Női Napozó, ami az idén a második életévét köszöntheti, mert hogy tavaly kezdtünk ebbe bele, volt már egy nagyon pici rendezvény még egy ilyen korábban, egy ilyen kis motor simogató nap, és aznak az ötletén buzdultunk föl, hogy hát bizony itt azért vannak férfiak, és bizony vannak nők is, akiket nagyon is vonzanak a szépséges motorok, vagy akár a régi motorok, az új autók és a régi oldtimerek, úgyhogy egy korszakokat és stílusokat átölelő igazi autó és motor simogató napot hoztunk össze, dallamos rockzenével, rockabillyvel az idei évben, úgyhogy május 9-én szombaton délután itt felbőgnek a motorok, sőt ugye Ócsán belül lesz egy nagy felvonulás is, ami egy picit ilyen figyelemfelkeltő, de én azt gondolom, hogy egy órától nagyszerű hangulatú közös délutánba lehet itt becsobbanni, nagyon finom étkekkel, koktélokkal a hölgyeknek, tehát a női napozó sem teljesen csak mondás, hanem valóban van egy ilyen része az rendezvénynek, úgyhogy gyerekekre is nagyon számítunk, neki külön gyermekudvart hoztunk létre, hogy nyilván itt a jövő menő járművek kell picit óvatosan bánva, őket védve egy belső udvaron lesz majd nekik minikresztpálya, mindenféle szimulációs lehetőség, presszel való ismerkedés, játékos feladatok. Bár mielőtt még tovább gördülnénk, azt azért talán elárulhatjuk a hallgatóknak, hogy aznap délután tulajdonképpen benneteket is majd innen lehet hallgatni.
1: Így van, kitelepülünk, úgyhogy minket is lehet majd onnan hallgatni, és akár dalt is kérni, és hát együtt napozni a női napozóval, mert ha jól tudom, a stáb női tagjai fognak részt venni helyben a rendezvényen, úgyhogy mindenképp egy koktél társaságában megtalálnak bennünket.
3: Igen, és ez számunkra mindig nagyon nagy öröm, amikor így kijöttök hozzánk, mert ez mindig ad azért egy extra kis feelinget az egésznek, mert ugye amikor zenélünk, ahogy ugye lesznek a színpadi fellépőink, a magyar Brian Dance Csáki Laci fogja ugye megkezdeni ezt a sort. Én azt gondolom, hogy amikor így összejönnek az éterbeli zenék és a helyben elhangzó szuper zenészek által idehozott hangulatok, akkor ez mindenképpen olyan, hogy aki el tud jönni, neki is nagy mulatság, és aki esetleg csak távolról hallgat minket, azért ők is egy kicsit részének érzik magukat. Úgyhogy mindenkit akkor még egyszer szeretettel várunk május 9-én délután, egészen este 9-ig rockkoncertekkel, játékokkal, lesz nagyszerű menetlevelünk, amivel különböző értékes nyereményekhez is el lehet jutni, úgyhogy tényleg szeretettel várunk mindenkit, és még itt ennek a végére mondanám, hogy a nagyon ifjú közönség számára is ez a nap még tartogat egy meglepetést, mert hogy ugye nálunk működő bisztróban is lesz egy after party, úgyhogy annak is érdemes lesz egy picit utána nézni, hogy este 9 óra után mi történik itt nálunk. Az már nyilván egy kicsit így az elektronikusabb zene és a DJ-k világos felé viszel, de erre is nagy szeretettel várunk mindenkit. És szinte haza se fogunk menni, képzeljétek aludni, mert hogy másnap viszont a női egészség lett a fő fókusz, mint hogy az egészségkincs. Ez is egy ingyenes rendezvényünk. Itt kimondottan a hölgyekre fókuszálunk, mégpedig abból a szempontból, hogy úgy látjuk, hogy nagyon sok esetben a hölgyek egészségtudatos szemlélete fontos a családok szempontjából is, úgyhogy ebbe próbálunk egy picit segíteni a hölgyeknek, hogy milyen extra lehetőségek vannak abban, ha az ember tényleg odafigyel arra, hogy mit eszik, mit iszik, hogy szervezi az egész napját. Az egyik legkiemelkedőbb dolog, ami számomra nagyon kedves, hogy érkezni fog egy előadónk, aki ehető virágokkal fogja majd megörvendeztetni a hölgyeket, hogy nem csak szép az a virág, de bizony nagyon jó hatást is gyakorolhat ránk.
1: No hát a hölgyek után robogjunk tovább a programnaptárban.
3: Bizony, mert egy héttől viszont az opera szerelmeseit várjuk az Ócsai Református Műemléktemplomba. Talán van a hallgatók közül, akik emlékeznek arra, hogy Gregor József és barátai sok koncertet adtak itt sok-sok éven keresztül. Ez egy nagyon nagy ívű opera gála volt minden alkalommal. Sok évig most elmaradt az egy picit, viszont az idén Gregor József özvegyével és lányával tudtunk egyeztetni arról, hogy egyrészt az ő nevét méltóan és tényleg az ő emlékének állítva használhatjuk erre a napra, és a Magyar Operaház szólistái fognak jönni hozzánk, és az Operaház jelenlegi műsorából fognak egy-egy áriával minket megörvendeztetni, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép alkalom lesz. Többen a szólisták közül még fiatal pályakezdőként Gregor József mellett szintén szerepeltek ezeken a hajdani koncerteken, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon szép emlék. Idézés lesz. Erre is szeretettel várunk mindenkit.
1: És ha jól látom, akkor zenével megyünk tovább.
3: Bizonyám, hogy nyilván több kisebb program is lesz, amelyek mondjuk a helyi iskolásokat fogja érinteni, mert hogy őket is nyilván egy picit bevonjuk, de a régióban élőknek inkább a nagy koncertet ajánlanám, mert hogy a Quimby frontembere Kis Tibi és az ő kisebb zenekara az Aranyakor fog hozzánk érkezni. Szintén az Ócsai Református Műemléktemplomba fogunk egy picit a költészet irányába, és az ő különleges zenei világukba betekintést nyerni. Amikor Kis Tibivel összetalálkoztunk egy jó másfél évvel ezelőtt, és megmutattam neki magát a helyszínt, akkor egyből azt mondta, hogy hát hogy a csodában ne jönnénk el ide zenélni. Úgyhogy azóta is azt gondolom, hogy nagy örömmel készülnek erre az alkalomra. Május 15-én pénteken, este 18 órakor lesz ez a rendezvényünk, ez a koncert. Biztos, hogy nagyon különleges lesz itt az Ódon falak között az ő mai és friss költői koncertjük. Erre még jó néhány jegy kapható, de azt azért el kell mondanom, hogy most már bőven túl vagyunk a kétharmados telítettségen, úgyhogy aki szereti ezt a világot, amit Kis Tibi meg tud szólítani hangban és versbe meg tud fogalmazni, érdemes ennek utána nézni.
1: Péntek után érkezik a hétvége sporttal, beszélgetésekkel.
3: Így, mert hogy egy picit a focipályánk nyitja meg kapuit. Nagyon-nagyon kérték itt a helyi ócsaiak, illetve a környező településről is, hogy régen olyan jó hangulatú kispályás focitornák voltak. Miért nincs ez most? Na hát most lesz. Úgyhogy nagyon nagy szeretettel várjuk a csapatokat. Ugye itt az Ócsai Tornaklub Egyesület lesz a fő szervező, úgyhogy ő velük lehet felvenni a kapcsolatot, hogy hogy és miként lehet akár a focitornára benyelvezni, de nagyon sok, mondjuk úgy, hogy sportágat bemutató lehetőség is lett, úgyhogy minden korosztályt várnak itt is a szervezők nagy szeretettel, és természetesen a drukkolókat is, mert hát rájuk is nagyon-nagyon nagy szüksége van a sportolóknak, és ugyanennek a napnak, ugye ez május 16-án szombaton a napközbeni program, tehát 9 órától az Ócsai focipályán lehet drukkolni a sportolóknak, este pedig 18 órától itt nálunk az Egressy Gábor szabadidőközpontban egy régi és megszokott ócsai polgári kultúra és kör kávéház alkalom lesz, és nagyon-nagyon izgalmas az, hogy egy nagyon fiatal tudományos nagykövet lesz a beszélgető társa, Papné Hajdu Katalinnak, őt Bancsorovszky Balázsnak hívják, és legfőképpen az élelmiszertudomány oldalán dolgozik, mert már azt kell, hogy mondjuk, hogy fiatal kora ellenére ő ezen dolgozik, de egy ilyen rendkívül izgalmas életpálya van már mögötte, és hát még ami előtte áll, úgyhogy izgalmas lesz őt is meghallgatni. Nagyon nagy vágyunk volt az, hogy az intézményben megtalálható képzőművészeti kiállítás, amely egyébként egy nemzetközi művésztelep, mondjuk így, vagy művésztábornak a eredménye. 25 éven keresztül folyt itt évről évre egy olyan művészeti tábor, ahol nagyon neves kortárs művészek fordultak meg, és az ő mindig egy-egy munkáiból gyűlt össze ez a gyűjtemény. Ez egy több száz darabos képekből, festményekből, kis plasztikákból, fotókból álló gyűjtemény. Ugye ezek kikerültek nálunk itt az intézménybe a folyosókra, ezért Folyosó Galéria a neve, és ehhez egy fiatal művészünk, aki szintén fotográfiával, grafikával foglalkozik, művészet tanár. Ő állított össze egy olyan alkalmat, ahol a művészettel élményszerűen lehet találkozni, ami kimondottan ennek a gyűjteménynek egy kiemelt darabjára fog épülni, úgyhogy aki szeret kreatívan gondolkodni, annak feltétlenül május 20-án szerda este 18 órakor itt van a helye ezen az ingyenes alkalmon, hogy egy picit megismerje ezt a számunkra mondjuk úgy mindennapos hátteret adó képzőművészeti kiállításunkat. És aztán, ha péntekig szaladunk, ott pedig Tomor Anita író fog hozzánk érkezni. Ugye ő egy bestseller író, nagyon sokaknak azt gondolom, hogy ismerősen cseng az ő neve. Egy rendkívül közvetlen hölgyről van szó, úgyhogy azt gondolom, hogy ez az író-olvasó találkozó egy nagyon vidám és kedves alkalom lesz. És utána pedig május 23-án, szombaton, 18 óra 30-kor az Ócsai Katolikus Templom fogja megnyitni ajtóit a művészetek előtt, mégpedig Hegedűs Endre, a Dohmányi Zenekar szólistája, zongora szólistája fog hozzánk érkezni, és a pünköst hangulatára fogja a komoly zene oldaláról picit ráhangolni a hallgatóságot. Én azt gondolom, hogy ennek is egy nagyon különleges hangulata lesz. Ócsát nagyon sokan inkább a nagy műemlék templom oldaláról ismerik jobban, de a Szent Háromság katolikus templom is számos építészeti különlegességet is tartalmaz magába, úgyhogy ezeket is meg lehet majd egy picit ismerni, és akkor Hegedűs Endre pedig a pünkösre fog minket egy picit hangolni a klasszikus zene oldaláról.
1: És ha jól látom, akkor színházzal folytatjuk.
3: Bizonyám, hát még közbeékelődik egy kis Lakatos László stand-up, tehát ezért ez is érdemes egy picit megemlíteni, hogy ő is a humor szárnyán jön hozzánk. Tehát május 29-én pénteken a Ullajó Nászészaka fog érkezni hozzánk. Itt ugye egy fergeteges vígjátékról van, szó, ami két felvonásban tényleg azt gondolom, hogy felhőtlen kacagást fog nekünk hozni.
1: Ha Ócsa, akkor Öreghegyi Pince sor, természetesen ők is helyet kaptak a programnaptárban.
3: Mégpedig nagyon is, hogy kiemelt helyet kaptak. Számunkra egyébként már a tavalyi évben egy nagy öröm volt, hogy az Ócsai Kulturális Napokat összetudtuk mondjuk úgy, hogy házasítani az Ócsai Nyitott Pincék napjával, hiszen itt egy nagyon régmúltú egyesület dolgozik a háttérben, sok-sok éve rendezik már ezt a rendezvényt, hatalmas tömegeket szokott ez mindig megmozgatni, de hát az Ócsai Pincesor elég tágas, úgyhogy ez a tömeg szinte eloszlik az egy-egy pince között, hiszen itt valóban arról van szó, hogy megnyitják a pincéket. Tulajdonosok nagyon családias hangulatba várják az érdeklődőket, úgyhogy mindenkit arra bátorítok, hogy jöjjenek el az idén hozzánk egy kis vendégségbe, mert még ha nem is ismernek valakit, reméljük, hogy megismernek valakit, és hogy jó élményekkel fognak majd innen távozni. Itt ugye környékben jól ismert, jól csengő zenekar, decibel zenekar fogja napközben a legtöbb zenei részt biztosítani, de az Ócsai Népdalkör is természetesen hallatni fogja a hangját, és hát itt is van sztárfellépőink, mondjuk úgy. Felsőci Gergőt is fogjuk majd hallani, és Sámasz Péter is érkezik hozzánk. Úgyhogy az Ócsai finom könnyed borok mellett lesznek könnyed szórakozási lehetőségek, borverseny, főzőverseny, pálinkaverseny, úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy egy szép nap sütötte napon feltétlenül érdemes hozzánk eljönni. Ezzel kapcsolatban egy technikai dolog, hogy buszjárat fog körbejárni Ócsán, tehát ha esetleg valaki úgy érkezne, hogy akár busszal, vagy akár vonattal érkezne Ócsára, mert hogy hát ha boros nap, akkor ugye azért egy picit iddogálni is kell, akkor érdemes lesz kár a vasútállomásnál, vagy pedig a főútvonán busz megállóknál is megvárni ezt a kék buszt, ami a vendégeket kihozza a pincesorra, mert hogy a busz déltől este 8 óráig menni fog, óceán belül, és így könnyebb lesz egy kicsit megközelíteni akár autó nélkül is ezt a helyszínt.
1: És már május utolsó vasárnapjánál járunk, ami gyereknap.
3: Klasszikus gyereknap, így van. Mi a délutáni időszakban várjuk, tehát az ebéd utáni időszakban várjuk a gyerekeket. Minden gyermekklubunk, illetve kézműves klubunk készül. Az idei év egyik újdonsága, hogy a Waldorf Baba készítő műhely hölgyei is nagyon-nagyon készülnek arra, hogy a gyerekek megérkezzenek. Ők képzeljék el, hogy már hónapok óta készülnek arra, hogy a gyerekeknek örömet tudjanak majd szerezni. Sok-sok előkészített baba várja már, hogy a gyerekek majd befejezzék ezt. Úgyhogy ez is egy hatalmas nagy öröm, de a Meselánc podcast, ami helyben egy szép olvasó versenynek az eredménye, nekik is lesz egy kis debütálásuk, úgyhogy ott Fekete István műveiből fognak a gyerekek majd felolvasni, ezt is meg lehet hallgatni, illetve egy Dr. Bubó gyermekelőadás is fog valósulni. Közben sok játék, természetesen a klasszikus ugrálóvárak és ilyen mozgásos feladatok sem maradhatnak ki, pecsétgyűjtő lehetőséggel. Azt gondolom, hogy ez a délután tényleg a legapróbbakról és a gyerekekről fog szólni.
1: És már júniusnál járunk.
3: Így van, hatalmas öröm számunkra, hogy egy 100 éves emlékművet köszönhetünk. Ugye maga az apropó, amihez ezt az emlékműnek a létét kötjük, az azért nem annyira vidám, hiszen az első világháborús emlékműről van szó, de az összetartozás napján, július 4-én csütörtökön, 18 órakor várjuk az érdeklődőket egy közös megemlékezésre, és lévén, hogy ez egy nagyon szép jubileumi alkalom, hiszen itt a hősi emlékmű kereken 100 esztendő, érdemes lesz egy picit erről is meghallgatni majd röviden, hogy tulajdonképpen ennek a emlékműnek mi a története, és Sallai Jenő fogja az összes zenei aláfestést adni, tehát a koszorúzás ideje alatt is komoly zenei dallamokat fog megszólaltatni a hegedűjén. Sallai Jenőről ugye azt érdemes tudni, hogy ő egy ócsai fiatalember, és rendkívül elismert nemzetközi versenyeken első helyezett lett az elmúlt években több alkalommal is, úgyhogy egy kivételes tehetséget hallgathatnak meg majd az érdeklődők ezen az alkalmon. És hát június első péntekén a pedagógusokat fogjuk köszönteni. Ugye itt kimondottan az ócsaiakra nagyon koncentrálunk, de azt gondolom, hogy egy picit meg tudunk állni, és őnek is egy picit köszönetet tudunk mondani.
1: És aztán köszöntjük a nyarat.
3: Így van, a katolikus templomnál, az Ócsai Római Katolikus plébánia mellett lesz egy nyárköszöntő, mondjuk úgy egy kis dzsembori, ilyen kis batyusbál szó szerint. Ide is szeretettel várja a közösség a kívülről érkezőket is. A jótékonyság célja, hogy a templomot ölelő kertnek a felújítására szeretnének az idén gyűjteni. Egy nagyon jó hangulatú és jellemzően kedves és családias hangulat várják ide a kedves érdeklődőket.
1: El is soroltuk, tulajdonképpen zonzásítva persze érdemes mindenkinek a programfüzetet a kezébe venni, vagy fölmenni az Egressi oldalára, a Facebook oldalára, és csemegézni a programok közül. Rebeka, tudom, hogy neked minden programon ott kell lenni, és ott is leszel, de vannak kedvencek, van, ami be van karikázva a naptárodban. Hogy alakul ez a hónap számodra?
3: Ugye már a kezdeteknél, tehát a nyitó gála esten is számomra rendkívül személyesen nagyon kedves dolog, hogy Annával, Földini Hajdú Annával tudunk beszélgetni, hiszen ugye egy 50 évvel ezelőtti műfázigazgató beszélget egy jelenlevő műfázigazgatóval, úgyhogy ez számomra egy kiemelten kedves alkalom lesz. A Benzingőz Fesztivál az nagy kedvencem, az a helyzet, hogy ugye a családban nálunk is vannak a férfi emberek, akik nagyon szeretik ezeket az autós, motoros dolgokat, úgyhogy ez egy jó alkalom lesz, mert hogy így a család is egy picit bevonul ebbe a fesztiválba, úgyhogy itt nem csak dolgozni fogunk, de tulajdonképpen örülni fogunk annak, hogy létre tud jönni. Hát a Kis Tibi és az Aranyakor nagy kedvencem, ezt be kell, hogy valljam, de azért elmondanám, hogy nem magamnak szerveztem. Hogy még mielőtt valaki ezzel meggyanúsítana, és hát Hegedűs Endrét is egy olyan kivételes művésznek ismerhettem meg több ajánláson keresztül, ki azt gondolom, hogy egy olyan zongorástel fog minket megörvendeztetni majd május 22-én, ami egyedülálló lesz, úgyhogy azt is nagyon-nagyon várom. És hát a kedves érdeklődőknek, ugye, mert gondolom, hogy senki nem notesszal ül a rádió előtt, hogy ezt mind lejegyzetelje, tudom javasolni, hogy az ócsaműház.hu oldalon, egy kiemelt oldal, belső oldalon az Ócsa kulturális napokat keresse meg, és szemezgessenek, és legyenek a vendégeink ebben a hónapban.
1: Akkor Ócsai kulturális napok, 50. Ócsai kulturális napok május 8 és június 5-e között Ócsán. Kormos Rebekának köszönöm szépen, sok-sok érdeklődőt és csodaidőt kívánok nektek erre az időszakra.
3: Köszönöm szépen, és mindenkit szeretettel várunk.
4: These are the days that I've been missing. Give me the taste. Give me the joy of summer wine.

0: I feel the stillness of the sun, and I feel fine.
1: Folytatjuk a térségi naplót, méghozzá egy adománygyűjtő akcióval. 240 település, 437 áruház ad otthont ezen a héten, pénteken és szombaton a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciójának. Országszerte 5500 zöld mellényes élelmiszerbank önkéntes kéri majd a vásárlók segítségét, és gyűjti a felajánlásokat rászoruló emberek számára. A Magyar Élelmiszerbank Egyesület tartós élelmiszergyűjtő kampányai az elmúlt 20 évben az ország legnagyobb jótékonysági összefogásaivá váltak. Több mint 1 millió segítő csomagot sikerült eddig összeállítani és rászorulókhoz juttatni azok az élelmiszerekből, amiket az emberek az Egyesület karácsonyi és tavaszi villám akciói során ajánlottak fel. Most itt egy újabb alkalom, hogy segítsünk, íme a részletek.
2: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
3: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: Vendégünk Füst Kati, a Nagycsaládosok Hernádi Egyesülete képviseletében, és a témánk pedig egy jótékonysági akció, hiszen ismét élelmiszert gyűjtötök. Szia Kati, köszöntelek az éterben.
4: Én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Miről szól a mostani akció, hol mit vártok?
4: Mostani akciónk a korábbi éveknek a testvére. A tavaszi gyűjtésünk az egy kétnapos rendezvény. Ilyenkor mindig pénteken délután és szombaton egész nap gyűjtenek az áruházban a zöld mellényes önkéntesek tartós élelmiszert a vásárlóktól. Ilyenkor a vásárló, amit szívesen tovább ajándékozna egy másik rászoruló személynek, családnak, megvásárolja az üzletben, és a pénztártól való távozás után a kocsinál leadhatja az önkénteseinknek. Mi pedig ezekből csomagokat készítünk, és eljuttatjuk olyan rászoruló kisnyugdíjasoknak, mozgáskorlátozottaknak, és természetesen családoknak, akiknek ez a tartós élelmiszer így a tanév végén, a nyár elején még jól jön.
1: Helyben kerül kiosztásra az a csomag, amit összegyűjtötök, vagy központilag kerül elosztásra?
4: Ezeknek az akcióknak mindig az a lényege, hogy az a szervezet, akit helyben gyűjt, a saját listáján lévő rászorulóknak oszthatja el. Ez a mi esetünkben azt jelenti, hogy hernádi, dabasi, örkényi, táborfalvai, újhartyáni családok fogják megkapni.
1: Tudom, hogy tartós élelmiszer gyűjt, és ez elég tág fogalom, és mindenki tudja, hogy tulajdonképpen miről van szó, de mivel tudunk igazán segíteni? Mi az, ami a családoknak valóban segítséget tud
4: nyújtani? Hát itt tartós élelmiszer alatt azt értjük, ami hűtést nem igényel. Tehát, hogy ezek az alapélelmiszerek lehetnek ugyanúgy tészta, egy olaj, tej, egy UHT-tej, természetesen nem az, amelyik a hűtőbe való, amiből később valaki egy ételt tud készíteni, tésztát, és mondjuk mellé vesz egy üveges tésztaszószt, bármiféle ilyen készétel jellegű dolog, ezeket szeretjük mondjuk hajléktalanoknak adni, aki egy konzervet fel tud bontani, és akkor aznapra megvan az étele. Arra mi ügyelni szoktunk, hogy olyan élelmiszert adjunk annak a rászorulónak, amit el is tud fogyasztani. Tehát, hogy ami további konyhai tevékenységet igényel, azt nem adjuk olyannak, akinek nincsen vize, villanya, és nem tudja megfőzni. De azért a rászorulóink nagy része, ők családban élnek, és azért van konyhájuk, és egy ügyes háziasszony azért mindenből tud valami csodát teremteni.
1: Ha már a családot említetted, akkor ott vannak a gyerekek. Nem tudom, hogy mennyire számít bele ebbe a tartós élelmiszerkörbe a csokoládé, a cukorka, a gumicukor, a keksz és társai.
4: Azért az egészségesebb élelmiszereknek jobban örülünk, úgyhogy egy befőtnek, vagy egy nem tudom, olyan gyümölcs alapú készítménynek, amit lehet továbbadni, annak jobban, de azért persze az a kis nasi, akár egy mondjuk nem sózott, hanem természetes mogyoró, vagy valami hasonló, azok műzli szelet, bármi ebbe beleférhet, ami egy-két héten belül kiosztható.
1: Ezt csak azért hoztam fel, mert ugye erről már korábban beszélgettünk, hogy én amikor boltba megyek, általában a gyerekemmel megyek, és amikor először felmerült a kérdés, hogy kik azok, akik ott mellényben is mit gyűjtenek, akkor mi azt a kedvenc édességet vettük meg első körben, amit az én fiam is szeret, hogy hát az biztos, hogy másnak is ízleni fog, és hogy örülni fog majd neki.
4: Ez egy remek ötlet, ezt mindig szoktuk mondani, hogy amit te szívesen fogyasztasz, azt lehet, hogy valaki más is örömmel veszi, tehát, hogy tényleg csak egyel többet kell venni abból, amit amúgy is a kosárba tennél, és nyugodtan továbbadhatod. Szombaton egész nap, vasárnap nincs gyűjtés, az a karácsonyi gyűjtőakció szokott háromnapos lenni, ez csak kétnapos. Én úgy tudom, hogy mind a két körforgalomnál lévő áruházban lesz gyűjtőszervezet. Mi a szoborral szemben leszünk a nagyobbikban, de a mellette lévőben is fog valaki gyűjteni, ő egy másik szervezet, és egy másik rászoruló csoportnak, úgyhogy szépen kiegészítjük egymást, és ez így nagyon rendben is van. Egyébként ezekben az akciókban régen volt olyan, hogy szervezeten kívüli önkéntesek is részt vettek. Volt egy bank, akinek a munkatársai kaptak egy szabadnapot cserébe, hogyha eljöttek egy 4-5 órás műszakra, és beálltak mellénk segíteni. Most is vannak olyanok, akik nem az egyesületünk tagjai, mert jellemzően apukák, anyukák és a nagyobb gyerekek fognak odaállni a gyűjtőpontokra, de nagyon kedves dolog, hogy van, aki elhozza a lovagját, egy nagy lány, van, aki elhozza egy osztálytársát, tehát, hogy vannak külső segítőink is, aki ezekbe a gyűjtőakciókba beállnak.
1: Tehát akkor segítőkkel felvértezve várjátok az adományokat, ez a tavaszi adománygyűjtő akció, mi a következő stáció, mikor lehet legközelebb majd keresni benneteket?
4: A legközelebbi akciónk majd Hernádon a gyereknapon lesz, illetve majd a Bogrács partin június közepén, és hát a gyereket a magasba rendezvénynek is megvan már az időpontja, az idén nagy örömünkre szeptemberre került, úgyhogy én nagyon örülök, amikor össze van, és nem ebben az évvégi iskola, évvégi hajtásban, amikor anyák napjától kezdve mindenféle rendezvények, és osztálykirándulás, és minden együtt, és az ember már ki se lát a feladatokból, akkor még egy ilyen bejön mellé, de nem, idén szeptember 26-án lesz majd a gyereket a magasba, úgyhogy az még addig szerintem még jó idő lesz, és lehet kimenni a gyerkőcökkel.
1: Addig még biztos, hogy beszélgetünk itt az Otthon hangján. A mostani akcióhoz sok sikert kívánok, és mindenkit arra buzdítok, hogy amennyiben tud, segítsen a rászorulóknak, és Karina, köszönjük szépen, hogy ellátogatott hozzánk.
4: Mi köszönjük a lehetőséget.

0: Adásunk záró akkordja egy különleges kiállítás Praudon Miklós műhelyéből.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló, a Rádiódobos magazin műsora, vendégem pedig Prauda Miklós fotóművész. Szia, köszöntelek az éterben.
3: Én is köszöntelek, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a Dabas Rádió hallgatóit is.
0: Egy új kiállításról fogunk beszélgetni, egy új irányzatról fogunk beszélgetni, már ami a művészetedet illeti, vagy legalábbis ezt az irányt még nem mutattad meg így a nagy közönség előtt egy tárlat keretében, hiszen most digitális fényfestés címmel nyílik egy kiállítás majd május 15-én a Kossuth Ház galériába. Mesélj nekünk egy picit erről a digitális fényfestés sztoriról.
3: Igen, ez egy új korszakom, ha így lehet mondani. Ugye minden ember életében vannak ilyen stációk, ha úgy tetszik, vagy korszakok, amikor más irányt vesz az élete. Amikor én a fotózással elkezdtem foglalkozni 2004-ben, amikor újra alapítottak a Dabasi Fotóklubot, akkor iratkoztam be egy fotós iskolába, egy egyéves fotós iskolába, hogy addig csak autodidakta módon tanultam ezt az egészet, és hát legyen valami szakmai hozzáértésem is a dologhoz. És akkor az volt a terv, hogy talán egy-két fotóval, amikor Dabasi Fotóklubnak van kiállítása, én is ott lehessek, hiszen nagy megtiszteltetés volt, hogy a fotóklubban benn lehettem, úgymond híres emberek között. És ez volt az első lépcső. Utána jött egy olyan lépcső, hogy hát ne csak egy-két képpel, hanem több képpel is. A következő stáció az olyan lehetett, hogy ha lenne már annyi fotóm, hogy már önálló kiállítást is tudjak rendezni, és akkor Sáriban valóban volt a mostani Zarándokházba is, és előtte is a Kultúrházba 7 vagy 8 önálló kiállításon volt, és akkor jött 13-ban, hogy legyen azért diplomám is erről, az egészről. Akkor elkezdtem egy hazai fotóművészeti diplomát is szerezni, ez 2013-ban sikerült is. Ugye itt megint nem volt megállás, akkor legyen nemzetközi is. Akkor elkezdtem gyúrni a nemzetközire, akkor 15-ben megkaptam a nemzetközi fotóművészeti diplomát is. 14-ben pedig felvételt nyertem a Magyar Fotóművészek Világszövetségébe. Ugye ott felvételizni kell, stb. Nem akarom most ezzel az időt húzni, annak is megvan a maga forgatókönyve, és 14-től, tehát a tagja lettem, majd 21-től az alelnöke is lettem ennek az egész szervezetnek. És akkor most odáig jutottam, hogy tavaly a Sári Zarándokházban volt egy kiállításom, és már ott elkezdtem egy olyan technikát használni, amit eddig nem, mert mindig a fotókra koncentráltam, de igazából nagyon érdekelt a festőművészet. Csak úgy éreztem, hogy ahhoz több időt kéne szánni, nem tudtam annyira belemélyedni, mert ugye egy festőnek azért, itt főleg munkát, nem azért, mert hozzá akarom hasonlítani magam, csak többször elolvastam a könyvét, az életét, és hát nagyon tetszett az ő életútja. Van Gogh is, de hát főleg Munkácsi. Elkezdtem a képeimet úgymond átalakítani. Digitálisan igaz, nem ecsettel, de digitálisan megpróbáltam átalakítani, és ezen a Sári kiállításon volt is 5 vagy 6 ilyen átalakított képem, amit mondom, hát mit szól hozzá a közönség. Különösebben nem volt nagy visszhangja akkor, majd tavaly október körül megkeresett a Kossuth Ház galériából Gágányi Jutka, hogy mit szólnék hozzá, ha lenne a Kossuth Ház galériában egy kiállításom. Hát mondom, az biztos, hogy nem fog összejönni, mert én nem tudok 60 képet fél év alatt elkészíteni, az lehetetlen, mert elmegyünk valóban fotózni, egy-két képet tudunk jó esetben készíteni, ami kiállításon is megállja a helyét. És akkor azt mondja, nem, hát szó sincs arról, hogy új képeket, hanem amit Sáriba is kiállítottam, az a néhány kép, ami ugye át volt alakítva. Mondom, hát ez az, nem mondom, jó van, hát ez beérett ez a történet, és akkor azt mondta, hogy hát adjon azokat a képeket, csak a többit is alakítsam át így digitálisan, és az nekik nagyon tetszett, és mondom, jó, hát megvan adva a nagy lecke, és akkor így nekiálltam ősztől ezeknek a képeknek átalakítását elkezdtem digitálisan. Most nekem a Photoshopba nagyon sok plugin le van töltve, mindenféle átalakítás, maszatoló, ilyen ecset, olyan ecset, ami kell ahhoz, hogy festményhatású legyen egy kép. És nagyon érdekes, és erre most jöttem rá, amikor elkezdtem ezzel nagyon sok időt foglalkozni, nagyon sok éjszakám ráment, meg hajnalom, hogy nem mindegyik képnek tesz jót a festés. Tehát ami elkezdtem átalakítani, és azt láttam, hogy amire biztos voltam benne, hogy ez a kép nagyon jó lesz festménynek, egyáltalán nem lett jó. Úgyhogy eljutottam 261 képig, azért tudom, mert most adtam le az anyagot, a kiállítás anyagot, és nagyon érdekes volt azt látni, hogy egyáltalán, amire azt gondoltam, nagyon jó, az nem volt jó, és amire kevésbé gondoltam, na hát mindegy, azért elkezdek vele dolgozni, és tényleg több napot dolgoztam velük, és akkor az mégis jó lett. Úgyhogy nagyon érdekes látni, utólag én saját magamat is látni, hogy elkezdtem valahonnan elindulni, és a kezdeti képek, azok látom, hogy amit még tavaly össze vagy télen elkezdtem csinálni, átalakítani, azok még mennyire, hát nem voltak jók. Nem voltam velük megelégedve. Lehet, hogy jók, akik még nem látta, de én nem voltam megelégedve, és van olyan kép, amelyiket háromszor, négyszer átalakítottam, uh-huh. vagy újra próbáltam, és újra, és biztos most is lesz benne olyan, amiben esetleg valaki hibát talál, vagy azt mondja, hogy hú, ezt így kellett volna, vagy úgy kellett volna, de hát az idő rövidsége, meg hát azért az időm is véges, hogy nem mindegyiket sikerült talán úgy átalakítani, hogy én szerettem volna látni, de hát most ez az anyag így van készen, 65 darab képből áll ez a kiállítási anyag. Kíváncsi leszek, hogy a nagy közönség, vagy nagy közönség, hát a közönség, aki eljön a kiállítás megnyitóra, hogy hogyan fogja ezeket meglátni.
0: Van egyfajta kettős érzésem ezzel kapcsolatban. Ugye a fotózást a pillanat művészetének szoktuk hívni. A festészetre nem tudok ilyen kifejezést, de az ilyen időtállónak tűnik, az ilyen kortalannak tűnik, és ezért érzem ezt a kettősséget, hogy készül egy fotó, ami az adott pillanatot megörökíti, és azáltal, hogy fényfested, így az örökké valóságnak szó azáltal, hogy festményi avanzsálódik. Nem tudom, jól látom-e, vagy te igen, mit látsz ebben?
3: Igen, abszolút jól látod, mert én is ezt csak nem fogalmaztam meg magamnak ezt a gondolatot. Talán teljesen más így festményszerűvé átalakított fotó, mint maga a fotó. Tehát az mindig alapanyagból indultam ki, mindig a fotóból indultam ki. De ugye ez a csomó változtatás rajta teljesen megváltoztatta a struktúráját, a minden, és tényleg némelyiknek olyan, mintha ott lenne az ecsetnyoma, mert olyan ecsetet használtam, ami így térhatású is, tehát mintha tényleg ecsettel csináltam volna. A nyomtatást sajnos nem tudtam olyan anyagra fölvinni, csak fényes papírra, mert többféle papírt kipróbáltam, otthon nyomtatom a képeimet, és azt szerettem volna, hogy vászonra legyen mindez kinyomtatva, de azt nem sikerült beszereznem, és nem tudom annak a technikáját, de majd kidolgozom ezt is, hogy vászonra hogy tudom ezeket föl, mert igazából ott mutatott volna jól, ne csak fényes papírra, mert matt papírra is kipróbáltam, és az nem volt jó, mert képet megváltoztatta annyira, hogy sötét lett a kép. Annyira beszívta a tintát a sötét tónusú papír, vagy ez a matt papír, hogy teljesen megváltozott, és ki kellett dobjam, mert nem volt jó. És rájöttem a sok nyomtatás után, hogy a fényes papír az, ami megmarad, de mégsem adja vissza ezt a festmény hatást annyira, mint hogyha mondjuk vászonra lett volna ez kinyomtatva.
0: Újfajta impressionizmust érzékelek a képeidben és a szavaidban. Nem tudom, hogy mennyire látom én jól, vagy te mit gondolsz erről?
3: Abszolút, abszolút. Ilyen fejlődési szakaszokon megy át az ember, gondolom mindenkivel így van. És én is eljutottam odáig, hogy persze jó a fotó, meg eljutottam, már mindent megfotóztam, amit nem azt mondom, hogy mindent, de már nem elégíti ki azt a kíváncsiságomat, és szerettem volna tovább lépni ez irányban, és itt találtam meg szerintem azt, amit én kerestem évek óta, és talán itt tudom magam legjobban kifejezni ilyen festmény hatású dolgokkal, hát próbálkozom most.
0: De hogy mesélsz, akkor ebben van perspektíva, hiszen folyamatosan fejlődik a világ, fejlődik a technika, és most is különböző ecsetvonásokat említettél, ami tulajdonképpen finomodhat még az elkövetkezendő időszakban, tehát ebben még van fejlődési lehetőség, fejlődési metódus.
3: Abszolút, tehát nagyon az elején járok ennek a dolognak, de hát dolgozom rajta, és minél több időt töltek ezzel a technikával, annál jobban finomodik, mert látom én is, amikor már ki van nyomtatva, mert más monitoron látni ugyanezt a képet, és más kinyomtatva. Tehát a nyomtatáson is nagyon sok múlik, és ahogy az előbb is mondtam, az alapanyagon is nagyon sok múlik, és szerencsére nem máshol nyomtatom a képeket, hanem otthon, mert ott mindjárt látom a hibákat, és mindjárt tudom javítani, illetve majd meglátom, hogyha olyan alapanyaghoz jutok a vászonhoz, és arra nyomtatom ki, ott milyen hatása lesz, tehát ezzel még kísérletezgetek, de majd beérik, gondolom, ez is csak idő kell hozzá, de minden esetre kíváncsi vagyok a pénteki megnyitón, hogy mi lesz a többiek véleménye, mert ugye az, hogy én otthon esetleg jónak találom, az nem biztos, hogy a nagy közönség is találni.
0: Fotós szemmel jártál eddig a világban, most kaptál egy új impulzust. Másképp látod a világot? Másképp látod az adott képet, amit elkészítesz, amit látsz, ami megtalál valahogy?
3: Abszolút, igen. Igen, de milyen érdekes ez is, hogy másképp kell látni ugyanazt a képet, másképp kell látni, hogyha festményé. És ez a kettősség, ez most már kezd kialakulni bennem, hogy amikor ránézek egy képen, mondjuk régebbi képeket keresgéltem, hogy milyen lenne, ha ezt átalakítanám, és azt úgy kellett már látnom, hogy hopsz, már tudom, hogy mit tudok belőle kihozni, és ha azt átalakítom, az ott festményszerű, jó fog-e mutatni, vagy hagyjam. És akkor így rengeteg képet lapozgattam át ilyen szemmel, és jó volt látni, hogy a régebbi fotóimból is lehetett nagyon jó festményeket kihozni, vagy festményszerű képeket kihozni. Hát mindig fejlesztem ezt a, vagy megpróbálom fejleszteni és tovább lépni ezen. Nem tudom, mi lesz a vége még, de itt megtaláltam önmagam, amit kerestem.
0: Ez volt egyébként a szelektációs tényező, hogy jól mutasson az adott fotó, az adott kép festményként is, vagy volt valami vonal, amit követtél?
3: Hát, ahogy mondtam, Munkácsinak a képeket megfestette, tehát én azt láttam, és nem véletlen Munkácsi ennyire híres lett, nem csak Európában, hanem Amerikában is, hiszen a képeik nagy részét Amerikában adta el. Sorolhatnám itt a képeit, a Krisztus Pilátus, stb. De azt láttam, hogy tökéletes munkát végzett, és ezért tetszik a színvilága is. Tehát megpróbáltam nem másolni, de valamilyen olyan irányt venni. Illetve még Van Goghnak is, kezdetben nem értettem Van Goghnak a színvilágát és az összetételét, és ahogy belemélyedtem, egy-két képet vele is kísérleteztem, és majd biztos ráismernek egy-két ilyen jellegű képre is. De aztán lehet, hogy itt nincs megállás, lehet, hogy még tovább megyek más irányban is.
0: Na hát akkor erről is beszámolunk majd itt az Otthon hangján. Most azonban hívjuk és várjuk a hallgatóinkat a kiállításra. Mondjuk el a technikai információkat, hogy senki ne maradjon le róla.
3: 15-én lesz a Kossuth Ház Galériában, 18 órakor kezdődik a kiállítás megnyitó.
0: Frauda Milosnak köszönjük szépen, sok-sok érdeklődőt kívánunk az alkalomhoz.
3: Köszönöm szépen. And all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Ennyi fért már a térségi naplóba. Én köszönöm, hogy az elmúlt egy órát velem töltötték. További szép napot, jó rádióhallgatást. A mikrofonnál Ardasi Brigit hallották.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
1: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Reggel 6 óra van.
1: Reggel 6 óra van.
2: Indul a parlamenti munka hétfőn, kihirdették az új ciklus első két törvényét. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Hétfőn és kedden tartják a Magyar Péter vezette új kormány miniszterjelöltjeinek bizottsági meghallgatásait az országgyűlésben. A parlamenti naptár szerint május 11-én és 12-én lesznek a szakbizottsági ülések. A meghallgatások a kormányalakítás utolsó formális parlamenti állomásai közé tartoznak. A miniszterjelölteket a kinevezésük előtt az illetékes bizottságoknak kell meghallgatniuk. Közben szombaton késő este megjelent a magyar közlönyben az új parlamenti ciklusban elfogadott első két törvény. Az egyik a minisztériumok felsorolásáról, a másik az ukrajnai háború miatt kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szól. Sulyog Tamás köztársasági elnök mindkét törvényt aláírta. Orosz propaganda, utasítások és kontroll. Közmédiások beszéltek arról a partizánnak, hogyan kellett dolgozniuk az elmúlt 16 évben. Nyitrai Kata, Nagy Eszter Dóra, Péújvári Anna és Bereznai István a kormányváltás után számoltak be arról, hogy a közmédiában sokszor az orosz propagandát kétes forrásokból kellett feldolgozniuk, vagy hogy az MTI nem kérdezhetett kormányeseményeken, vagy ha mégis, akkor előreegyeztetett kérdéseket lehetett csak feltenni. Egyikük úgy fogalmazott, hazudtak reggel, hazudtak este, és hazudtak minden hullámhosszon, és nem szolgálták sem az adófizetőket, sem az állampolgárokat. Április végéig az éves hiánycél több mint 70%-át, csaknem 3850 milliárd forintot ért el az államháztartási hiány. Egy hónap alatt 429 milliárd forinttal nőtt a deficit. Jelentős fagykárok érték a gyümölcsösöket Magyarországon, a nemzetközi szintű bizonytalanságok is kedvezőtlenül hatnak a friss termékek piacára Európa szerte, olvasható a Zöldséggyümölcs Termék Tanács honlapján közzétett összefoglalókban. Az árfelhajtó hatások és a csökkenő hozamok miatt az elemzők 30%-os zöldség és gyümölcs drágulást sem tartanak kizártnak, a kiskereskedelmi láncok Európa szerte készülnek a drágulásra. Idén módosul a fejlesztési adó kedvezményhez kapcsolódó adatszolgáltatás rendje, ezért a Nemzeti Adó és Vámhivatal levélben hívja fel az érintett vállalkozók figyelmét a változásra. Már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha a vállalkozás az adott évben érvényesíteni kívánja a fejlesztési adó kedvezményt, hanem minden olyan esetben, ha a cégnek volt 2010 óta benyújtott jóváhagyott bejelentése vagy kérelme. A társasági adóbevallás határideje május 31-e. Lengyelországban az elmúlt évben 82 embert gyanúsítottak meg kémkedéssel, és az előző két évben Oroszország intenzív műveleti tevékenységét észlelték. Ez derül ki a Lengyel Belbiztonsági Ügynökség jelentéséből. A terrorelhárítás kapcsán azt írják, észlelhető a fiatalok radikalizálódása, ennek a folyamatnak a katalizátorát az interneten terjesztett szélsőséges tartalmak jelentik. Hétfőn a felhők mellett sok napsütés várható, és a nap második felében elszórtan záporra, zivatarra készülhetünk. A szél megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 8 és 16, délután 24 és 29 fok között alakul.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabasserei sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Az elmúlt heti pontvesztés után ezen a héten sem várt könnyű feladat a dabasi férfi kézilabda csapatára az NB1B-ben, mivel a dobogóért harcoló OTP Bank PIK Szeged U21-es csapata érkezett Dabasra. 3 perc alatt 5-0-val indították a meccset, de a következő 3 percben el is olvadt az előnyük. A szegedi fiatalok minden pontatlanságot kihasználtak és átvették a találkozó irányítását, a születik pedig 4 gólos előnyt szereztek maguknak. A fordulás után sem változott sokat a játékképe, a dabasi hibákat szegedi lerohanások követték, a védekezés egyik oldalon sem dominált, így bár sok gólt láthattak a nézők, de dabasi pontnak nem örülhettek. A hazai csapat az első fordulóban kapott ki még tavaly szeptemberben, azóta 26 meccset játszott le veretlenül, és ez a sorozat most szakadt meg, 37-43-as szegedi győzelemmel ért véget tehát a találkozó. Következő bajnoki mérkőzésüket a Százhalombatta ellen játsszák az Érd Arénában május 23-án szombaton. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
6: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
5: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: 2026. május 11-én hétfőn, 6 óra után néhány perccel már Kis György Krisztián köszönt itt a 93.4-en, amikor is a Ferencek ünneplik a névnapjukat. Sok boldogságot nekik, és természetesen a születésnaposoknak. Belekezdünk egy újabb hétbe, méghozzá Teddy's Filmszel indítjuk az órát.
5: Az ország szívében.
6: Együtt a legjobbakkal.
5: Rádió Davas.
6: Az otthon hangja. Tiktak, ébren vagy?
5: Rádió Davas. Az otthon hangja.

És a ma reggelt már is folytatjuk tovább közlekedési infokkal. Az M0-as autó déli szektorán, az M5-ös autópálya irányában a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva, a 6-os főúton keresztül lehetséges. Aztán az M4-es autóúton Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében a 86-os és a 93-as kilométer között új terelést építettek ki. A Budapest felé vezető oldalon sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom. Röszke felé a belső sáv, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. A munka kapcsán a 91-es kilométernél, a Kecskemét dél pihenőhelynél a Budapest felől érkezők nem tudnak lehajtani onnan, sem a pihenőhely, sem az 54-es út nem érhető el. A javasolt kerülőutat táblák jelzik, az 54-es út felől viszont fel lehet hajtani a pályára. Aztán megyünk is tovább, méghozzá az 5-ös főútra, mert hogy Kecskemét közelében az M44-es autó csomópontjánál útépítők dolgoznak, a 74-es kilométernél útszűkületre és jelentős sebességkorlátozásra kell készülni. Kecskemét Kossuth lakótelep városrészen kábelt fektetnek, a 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták, a 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közmű építés miatt félpályás korlátozás van érvényben. És végezetül a 405-ös főúton, Újhattyánnál, az M5-ös autópálya csomópontjánál egy hidat javítanak, a 18-as kilométernél félpályás korlátozáson érvényben a forgalmat jelző lámpák irányítják. I can say what I'm feeling if I don't know how to move.

0: Mielőtt egy rövid szünetre mennénk el, egy fontos info Ráckeveieknek, illetve az oda látogatóknak, hogy május 1-től a Vadkacsa szabadstrand előtti parkoló fizetős lett, így minden nap még hétvégén is fizetni kell a parkolásért 10 és 18 óra között. A parkolás díja 300 forint óránként, a fizetés pedig készpénzben, vagy pedig a parkolás appon keresztül lehetséges. Megyünk tovább tehát a kereskedelmi szünet után zenével, méghozzá a Black Eyed Peas érkezik.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
2: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
2: TikTok, ébre

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

2026. május 11-e hétfő van, és hát sok-sok érdekesség kapcsolódik a mai naphoz, például a Zabály, amit akarsz napot tartják ma. Ezen a napon szigorú diéták és kalóriaszámlálás helyett a bűnös élvezeteké lehet a főszerep. Aztán ma van az Alkonyzóna napja, a kultikus sci-fi sorozat tiszteletére ünneplik. Miskolc napját is ma tartják, hazai vonatkozásban ezen a napon ünnepli a város az 1909-es címer adományozását, és van egy komolyabb ünneplés is a mai napon, méghozzá a katonafeleségek elismerésének napja, bár ez kevésbé vicces, sok nemzetközi naptárban ezen a napon ünneplik a hátország kitartását. Mi a folytatásban Galantisszal, illetve a Roxettel megyünk tovább.

0: Rádió Dabas az otthon hangja, hamarosan reggel 7 óra, és már most felhívom a figyelmeteket, hogy 10 órától a Stereo magazinunk jelentkezik, aminek vendége a mai napon Hende Máté, a Dabasi Választókerület országgyűlési képviselője, úgyhogy őt várjuk majd a stúdióba. 10 órától kezdődik majd ez a beszélgetés, úgyhogy egy kicsit sűrű lesz a reggel. Sport hétfő már reggel 8 órától, hamarosan pedig már a lapozórát hallhatod itt a 93.4-en, de most jönnek a legfrissebb hírek.
1: Kedden alakul meg az új kormány, előtte a miniszterjelölteket hallgatják meg. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság a hantavírus miatt. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Szombaton Magyarország miniszterelnökévé választotta Magyar Pétert a parlament az országgyűlés alakuló ülésén. Szinte teljesen kicserélődött az országgyűlés, ezzel véget ért a 16 éve tartó Orbán korszak. A képviselők a Tisza párt alelnökét, Forsthoffer Ágnest választották meg házelnökké, és döntöttek a további parlamenti tisztségekről is. A Tisza kormány miniszterei kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket ma és holnap hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáró a partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak,

0: és mindenkit repülőkkel szállítanak el a szigetről. A hajó utasaira minden országban 42 napos karantén vár, annak ellenére, hogy az óceánjáron az elmúlt időszakban már senkinél sem jelentkeztek a hantavírus tünetei. Kicsi az esély arra, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelök. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásra. A nyári szezon közeledtével ismét útjára indult a Retro Istria Express éjszakai vonat, amellyel el lehet kerülni a nyári autópályás forgalmi dugókat, és közvetlenül érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-ig minden nap közlekedik, a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, megáll többek között Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba, Ljubljanába, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A retro jelző nem véletlen, korhű 70-es, 80-as évekből származó, csaknem eredeti állapotban megőrzött vasúti kocsikon lehet utazni. A Balaton-Mária fürdői Florida fagylaltozó lett a 13. Balaton-fagyia versenygyőztese. A Balaton Noir Fantázió névre hallgató édesség legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta. Ezek mellett szilvaszósz és a rum a maláta ropogós teszi még különlegesebbé az ízélményt. Sokaknak a kávé, másoknak a csokoládé és a karamell, egyeseknek a maci kávé íze köszön vissza a fagylalt fogyasztásakor. A 13. Balaton-fagyia versenyre 30 fagylaltot nevezett 18 induló. Az ízkombinációk többsége korábban nem volt elérhető Magyarországon. A több órás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé ered el az eső. Helyenként felhőszakadás, égeső is kialakulhat. A délnyugati szelet később északnyugati váltja, többfelé megerősödő légmozgással. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek, 20 és 28 fok közötti maximumok várhatók. Holnap ereinte még sokfelé marad a borongós esős idő, délután nyugat felől csökken a felhőzet, az északnyugati szél sokfelé erős, időnként viharos lehet. 15 és 23 fok közé esik vissza a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
2: A régió leghallgatottabb rádiója.
4: Sűrű lesz ez a mai reggel, hiszen 7 és 8 óra között, amellett, hogy megnézzük, hogy mit üzennek a csillagok, megnézzük, hogy milyen időjárásra is számíthatunk így a hét elején. Állítólag érkezik egy kis lehűlés és csapadék, na meglátjuk majd, hogy valóban így van. Aztán itt lesz Ági is, hozza a vételkörzet friss híreit, illetve a lapozóra is hallható, de egy kicsit szűkített változatban. Megnézzük, hogy a hétvégének mik voltak a legnagyobb eseményei.
2: Az ország szívében
3: együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Dabas,
3: az otthon.

0: Az év legzivatalosabb napjának jellemzik a mait, illetve a holnapot. No, hogy ez valóban így lesz, ennek már is utána járunk a gardróbban.
1: Gardrób, az audio ruhatár.
2: Kalap, kabát, csapka, sál.
1: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
2: Az időjárás szabja meg.
1: De segítünk eldöntened.
0: Az egyelőre látszik, hogyha kitekintünk az ablakon, hogy felhők már érkeztek fölénk, és az előrejelzések szerint tovább növekszik majd a fátyol és gomoly felhőzet, és már reggel előfordulhatnak záporok. Délután pedig újabb záporok, zivatarok kialakulása várható a térségben. A zivatarokat felhőszakadás, kisebb szemű jégeső, erős viharos széllökések kísérhetik. A déli délnyugati szél napközben élénk erős lesz, ettől függetlenül azért nem lesz hideg, hiszen 21 fok körül alakul a csúcs hőmérséklet. Aztán kedden egy markáns hidegfront érkezik. Sokfelé számíthatunk ismét esőre, záporra, főleg keleten zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadékhullás, de keleten és északkeleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, melyet sokfelé erős, helyenként viharos széllökések kísérnek majd. Kora reggel 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 12 és 22 fok között alakul a csúcs hőmérséklet, és az előrejelzések szerint még a szerda is hasonlóan hűvös időt hoz, de csütörtöktől már ismét 20 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. A pollen terhelésről azt tudom elmondani, hogy alacsony jelenleg a nyíra, dió, a fenyőfélek, illetve a vadgesztenye pollen koncentrációja, közepesen erős a tölgynek, az eperfaféleknek, illetve a pázsitfűféleknek, a kültéri allergén gombás spóraszáma pedig jellemzően alacsony. Egy közeledő hidegfront előoldalán intenzív melegedés zajlik egyébként a térségünkben, így a melegfrontra, melegedésre érzékenyek körében fejfájás, migrén, rosszulét, vérnyomás problémák és keringési panaszok továbbra is előfordulhatnak. Általános tünet lehet a fáradékonyság, bágyadtság, illetve a dekoncentráltság is.
2: Gardrób.
1: Orvos és közlekedés meteorológia.
2: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
1: Rádió Dabas 93.4.

0: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
1: A csillagok szerint így alakul a nap.
2: A csillagok üzenetével megyünk már is tovább itt a 93.4-en, kezdjük a kosokkal. Hétfőn végre nem kell megküzdened a világgal, a nap és a Jupiter segítő fényszögek szinte kitakarja előtted az utat, és eltünteti az akadályokat a napi horoszkóp szerint. Amit most kitalálsz, annak nem csak értelme lesz, de véghez is tudod vinni, bízd magadban és merj nagyobbat álmodni. Ritkán mondja a bika, de most érzi is, ez most nagyon a helyén van. A belső nyugalmad és az intuíciód összhangban dolgoznak a halak, hold és a nap Jupiter trigon. Most neked is segít tisztán látni. Üzleti vagy anyagi döntés? Most bátran lépj és hallgass az ösztöneidre. Lehet, hogy a reggeli ébresztőnél nem így gondolta az ikrek, de hidd el, jó kis hétfő ez, főleg, ha nem ragaszkodsz görcsösen az irányításhoz. A halak hold arra buzdít, hogy bízz másokban is, vedd észre, amikor egy jó beszélgetés új ajtókat nyit meg előtted. Páros döntések most különösen jól sülhetnek el. Most tényleg úgy tűnik, mintha minden kiszámítható lenne a ráknál, és ez igencsak kedvez neked. A nap és a Jupiter összhangja segít abban, hogy a napi rutinban is meglásd a fejlődési lehetőséget. A munkahelyi változások vannak a láthatáron, most jó döntéseket hozhatsz. Az oroszlán most, mintha nem ismerné a hétfői fáradtságot, sőt, mintha nem kapcsolna turbofokozatra. A nap Jupiter trigonja most szuper inspirációt küld, engedd szabadon az ötleteidet, de ne akarj mindent kontrollálni, ez lesz most a siker kulcsa. Ritka, hogy ennyire tisztán lát dolgokat a szűz, de most a csillagok támogatják benne. Otthoni vagy családi kérdésekben és még a munkai ügyekben is harmóniára lelhetsz, ha mersz egy picit lazítani. Ne agyalj túl mindent, most pont az egyszerű megoldások működnek. A kommunikáció ma igazán flottul megy a mérlegnél, sőt, lehet, hogy valaki épp most mond valami olyat, ami helyre tesz benned egy dilemmát. A halak hold és a nap Jupiter trigon segít összekapcsolni a szíved szavát és a józan eszedet, jó beszélgetések várnak rád. Ma meglepően racionálisan tud bánni azzal is a Skorpió, amihez amúgy érzelmileg szokott viszonyulni. Ez most erő, nem gyengeség, használd ki, hogy tisztában látod, mire éri meg energiát áldozni, és mi az, amit ideje elengedni, és aminek pontot kell tenni a végére, azt tényleg tedd is le. Ez a mai igazán a nyilas napja. A nap a te uralkodó bolygóddal, a Jupiterrel zár be szextilt, és ez a halak holddal karöltve hatalmas energiát ad neked. Hétfő ide vagy oda, most szinte minden úgy alakul, ahogy szeretnéd, csak figyelj rá, hogy ne rohanj el az apró örömök mellett, most azok hozzák a legtöbbet. Most nem a kontroll, hanem a bölcs rugalmasság viszi előre a bakot. A nap Jupiter trigon segít megtalálni az arany középutat a céljaid és a lehetőségeid között. Ha hajlandó vagy egy kicsit nyitni a nézőpontodon, és más perspektívából is megnézni a dolgokat, akkor sokkal gyorsabban haladsz. És most kicsit kevésbé racionális a vízöntő, inkább szívből működik, és ez jó. A halak hold érzékenysége átragad rád, a nap Jupiter trigon pedig segít abban, hogy mindezt ne csak érezd, de tudd is, hogyan használd. Inspiráló emberek kerülnek ma az utadban. És ez a hétfő most egyfajta megnyugtató tisztánlátást hoz a halaknak. A hold a jegyedben van, a nap és a Jupiter trigonja segít rálátni arra, hogyan tudod az álmaidat kézzelfogható lépések kialakítani. Nem kell mindent egyszerre megoldani, de ma egy fontos lépést biztosan megtehetsz.
1: Délidőben ismét visszatérünk a galaxisba.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: A horoszkóp rovatot a Wilserker támogatta. Reklám.
3: Wilserker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
0: Ez reklám volt.
1: Ez reklám volt.

0: következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngyvision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Ballag már a Vindiát tovább, tovább.
4: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany, ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
5: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
4: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék, szolíd árakon.
6: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
7: Mielőtt munkához látsz, Beluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Beluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 3218 1342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Megalakult Magyarország új kormánya. Megkezdődött a kontaktszemélyek felkutatása Gyálon, ahol TBC-s diákot azonosítottak. Egy-két zivatargóc kialakulhat.
9: Hírmondó.
10: Rólunk szól.
9: Régiónk hírei.
10: Első kézből.
9: Első kézből.
8: Köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit. Május 11-én hétfőn reggel 7:30-kor Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. Megalakult Magyarország új kormánya, letették az esküt a képviselők. Hende Máté, a 13-as választókerület képviselője a Művelődési Bizottságban kapott helyet. A bizottság feladata, hogy olyan döntéseket hozzanak, amelyek segítségével a magyar kultúra, a sport és a média kiegyensúlyozottabb, átláthatóbb és mindenki számára elérhetőbb lesz. Magyar Péter miniszterelnök korábban Ócsán az önkormányzatok szerepének újragondolásáról beszélt. Az önkormányzatok visszakapják az évek alatt elvont jogköröket, valamint az ehhez tartozó forrásokat, és a kis települések sem maradnak támogatás nélkül.
11: Visszaadjuk az önszót az önkormányzatból, az egészségügyi hatásköröket, az oktatási hatásköröket, a kulturális, a szociális hatásköröket és az építéshatósági hatásköröket. És persze nem csak ezeket, hanem a felelősséget és a forrásokat is, hiszen rengeteg pénzt elvontak az önkormányzatoktól, itt a Pest megyei önkormányzatoktól is. Sok önkormányzat már a törvényes feladatait sem tudja ellátni, és fejlesztésre pedig nem is álmodhatnak az ott élők. Visszaadjuk ezeket, mi úgy gondoljuk, úgy véljük, hogy az a legjobb, hogyha az emberekhez a legközelebb születnek meg a döntések, hogyha az itt mondjuk Ócsán élők, vagy akár a többi Tökölön élők, ők számunkat tudják kérni az, a polgármestert, de ahhoz kell hatáskör és kell forrás. Együtt fogunk dolgozni minden önkormányzattal, kis településeken, 10 településenként plusz 1 milliárd forintot fogunk adni a falu program forrásain felül, amiről azok a települések fognak dönteni, és nem Budapesten fogják eldönteni, hogy mire költik, és az uniós forrásokból is szeretnénk többet juttatni az önkormányzaton.
8: Megkezdődött a kontaktszemélyek felkutatása Gyálon, ahol az Rini Miklós általános iskola egyik tanulójánál aktív tuberkulózis megbetegedést igazolta. Az egészségügyi hatóságokkal együttműködve felmérték az érintett tanulóval tartósan kapcsolatban álló személyek körét. A kontaktszemélyek számára kötelező szűrővizsgálatot rendeltek el. A lefolytatott szűrések során további 16 tanulónál is kimutatták a kórokozó jelenlétét. Ez a szakemberek tájékoztatása szerint a gyakorlatban még nem jelenti azt, hogy a szűrésen pozitív személy egyben fertőző is. Az érintett gyerekekkel és családtagjaikkal a szakemberek már felvették a kapcsolatot, számukra további vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy megállapítható legyen az, hogy a TBC mennyire aktív állapotban van, fertőzőképes-e és szükséges-e a további kontaktkutatás. Sajtóinformációk szerint az eddigi eredmények alapján nem rendeltek el rendkívüli szünetet az iskolában, de a szülőket arra kérik, figyeljék a gyerekeik egészségi állapotát, különös tekintettel a köhögéssel kapcsolatos tünetekre. A TBC elleni védekezés alapját a csecsemőkorban beadott oltás jelenti, amely a legtöbb esetben egész életre szóló védettséget nyújt. Megkezdődött az 5-ös számú főút egyik legrosszabb szakaszának, a Dabas és Gyón közötti szakasznak a felújítása. A munkák során felmarták a régi aszfaltot, majd ezen a héten kezdődik az aszfaltozás. A munkát befolyásolja az időjárás és a szükséges anyagmennyiség beszállításának üteme. Az útszakasz javításának várható befejezése május vége. Folyamatosan helyezik el a sebességmérő kamerákat a dabasi járás településein. A versenyképes járások program egyik első közös döntése a közlekedésbiztonság fejlesztése volt. A támogatói okirat alapján az ország közepe több célú kistérségi társulás települései és Bugyi Nagyközség önkormányzata 143 millió forint visszanem térítendő támogatásban részesült. Ebből az ország közepe több célú kistérségi társulás számára megítélt támogatás 130 millió, Bugyi Nagyközség önkormányzata számára megítélt támogatás pedig 13 millió forint. Több településen, így Inárcson, Kakucson, Újhartyánban és Tatárszentgyörgyön már láthatók a letakart táblák, amelyek a sebességmérő kamera jelenlétére utalnak. Tatárszentgyörgyön már kihelyeztek egy sebességmérő kamerát, és hamarosan 4 darab rendszámfelismerő kamera is kerül a település bevezető útszakaszaira. 3-4 éve nagyjából stagnál a gyermekintézményekbe járó gyerekek száma Pusztavacson. Korábban jelentős emelkedésnek indultak a számok, hiszen sokan választották otthonuknak a települést. Elkészült a bölcsöde, amely azonnal maximális létszámmal üzemelt, feltöltöttek az óvodai csoportszobák és az iskolai osztályok. A település helyzete szerencsés, ugyanis az iskolának van tere osztálytermek bővítésére. Jóri László polgármestert hallják.
2: Hál' Istennek gyermek létszám problémái nem lesznek sem az óvodában, sem az iskolában, sem pedig a bölcsödében. Az intézményvezetőktől kapott tájékoztatás során ez egy üdvözítő jelenség, folytatódik az a tendencia, ami elmúltva, és bízom, hogy ez hosszú távon is így lesz. Ez a létszám már egy 3-4 óta stagnál, stabilnak látszik, és az állami finanszírozás a bölcsöde és a óvoda esetében ugye teljes mértékben kielégíti a működési költségeket. Az önkormányzatnak nem kell hozzátenni. Az iskolát ugye most még jelenleg a Klebersberg intézmény fenntartó társulás működteti, arról nincsenek számai.
8: A Pest vármegyei önkormányzat megtartotta a Pest vármegye befektetés ösztönzési stratégiáját bemutató szakmai konferenciáját. A rendezvényen a gazdaságfejlesztés, a foglalkoztatás és a befektetés ösztönzés aktuális kérdéseiről egyeztettek szakmai partnereikkel, intézményekkel és vállalkozó szereplőkkel. Pest vármegye az ország egyik legdinamikusabban fejlődő térsége, ezért különösen fontos, hogy tudatos, hosszú távú stratégiával készüljön a 2027-2034 közötti időszak kihívásaira és lehetőségeire. Cél, hogy olyan gazdasági környezetet teremtsenek, amely erősíti a vállalkozásokat, új munkahelyeket hoz létre, és tovább növeli a vármegye versenyképességét. Több településen elindult a virágosítási program. Bugyin a Virágzó Bugyi program keretében közel 2700 tő virágot osztottak ki, 276 ingatlan tulajdonosai kaptak 10-10 tő virágot. Alsó-Nébedin szintén a hétvégén vehették át a töveket az igénylők.
9: az otthon hangja, az otthon híreivel.
12: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
9: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
12: www.radiodabas.hu-ra.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
8: Ma a napsütést gyakran zavarják majd gomoly felhők, és országszerte számítani kell záporok, zivatarok kialakulására, helyenként felhőszakadásra is, illetve apróbb szemű jég is kísérheti a zivatarokat. Sok felé lesz élénk, erős a déli-délnyugati szél. A legmelegebb órákban 19-26 fokot mérhetünk. Köszönöm a figyelmet!
12: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
9: 93.4 Rádió Dabas.

0: Rádióra. Lényegre törő újságmustra.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: Az otthon hangja.
2: És ez már a lapozóra itt a 93.4-en 7 óra 44 perckor. Már is nézzük, hogy mik történtek a hétvégén külföldön, amiről érdemes beszámolni. Ziobro megerősítette például, hogy Amerikában van, a Magyarországról kapott okmányával utazott oda, ez a Telex írása. Megerősítette a volt lengyel igazságügyi miniszter Zbigniew Ziobro a TV Republika lengyel tévének, hogy Magyarországról az Egyesült Államokba utazott. Ziobro körözés alatt áll Lengyelországban, januárban az Orbán kormánytól kapott feleségével együtt menedékjogot Magyarországon. Elmondta, hogy szombaton, azaz az új magyar kormány alakulásának napján érkezett az Egyesült Államokba. A lengyel politikus azt állította, függetlennek tartja az amerikai bíróságokat, kész eléjük állni, ha a varsói kormány kiadatását kéri. Az ellene felhozott vádakat koholtnak, illetve politikai jellegűnek nevezte. Aztán az Origo arról ír, hogy Putyin megalázta az EU-t, elmondta, hogy kivel tárgyalna. Az orosz elnök a II. Világháború lezárásának évfordulója alkalmából tartott katonai parádé után a sajtónak nyilatkozva elárulta, kivel lenne hajlandó tárgyalni a háború lezárásáról. Vladimir Putyin, Gerhard Schröder volt német kancellárral lenne csak hajlandó egyeztetni, amely egyértelműen megalázó üzenet az európai politikusok számára, írja a CNBC, hogy mi hangzott még el a sajtótájékoztatón, elolvashatod az Origón. És az Indexről is hozok egy írást, ahol arról írnak, hogy Lettországban csapottak be az eltévedt ukrán drónok, emiatt távozott a védelmi miniszter. Lemondott Andris Pruc lett védelmi miniszter vasárnap a balti ország területén a héten becsapódott két drón ügyével összefüggésben számolt be az MTI. Az eset miatt Tevika Szilina miniszterelnök lemondásra szorította fel a védelmi minisztert, arra hivatkozva, hogy a drónelhárító rendszereket nem aktiválták időben. Helyére Raivis Melnis ezredes nevezte ki a tárca élére. Az LSM lett közszolgálati műsorszóró csütörtökön azt jelentette, hogy az orosz határhoz közeli Rezekne városnál csapottak be a drónok, de jelentős károk nem keletkeztek, és sérültekről sem érkezett jelentés.
0: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra. A Rádió Dabas

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Amber Mark.
1: Yeah, this is J Balvin.
2: Go, go, go. 93.4. Rádió Dabas.

0: Orbánéknak. Nógrád megye mindkét választókerületében döntő részben olyan szervezetek jutottak jelentős pénzekhez az NKA keretéből, melyek egyértelműen a Fideszhez köthetők. Az egyik támogatott mögött egy olyan médiavállalkozó áll, aki folyamatosan támadta azt a Tiszás jelöltet, akivel szemben a fideszes Balla Mihály végül alig több mint 200 szavazattal győzött. A városi civil alapból támogatásaival együtt 160 millió forint jutott olyan szervezeteknek is, melynek tagjai a Fidesz ukrán zászlós műveletében tűntek fel. Erről olvashatsz többet a 24.hu-n. Aztán a Népszava arról ír, hogy botrány volt a parlamentben. A zene nem kérdezi ki, honnan jött. A 100 tagú cigányzenekar méltatlannak tartja, hogy a Mi Hazánk frakció kivonulta a tamburázó gyerekek előadásáról. A szélsőjobboldali párt képviselői az új országgyűlés alakuló ülésén hagyták el az üléstermet, fordítottak hátat a kis zenészeknek származásuk miatt. A Sükösdi Tabubitja Trambula zenekar gyermekei tiszta szívvel, örömmel és zene szeretetével érkeztek, hogy fellépésükkel emeljék az ünnep méltóságát. Velük szemben a Mi Hazánk frakciójától olyan viselkedést tapasztalhattunk, amely méltatlan minden demokratikus és emberi értékhez, írja a 100 tagú cigányzenekar Facebook oldalán Danyi Lőrinc Róbert elnök, művészeti igazgató. Az országgyűlés alakülése ülésén történtekről, ahogy arról már ugye több hírportál is beszámolt, a szélsőjobboldali párt 6 tagú képviselőcsoportja kivonult az üléstermből a Cigány himnusz, illetve Zöld az erdő című dal előadásakor az üléstermből. Időközben Torockai László is nyilatkozott, hogy miért hagyták el az üléstermet, ezt is elolvashatod. És a Fidesz olyan volt az önkormányzatoknak, mint egy agresszív kamaszfiú. Innen most már csak jobb lehet, ez már a Telex írása, és ezt egy polgármester nyilatkozta. Az elmúlt 16 év olyan volt, mint amikor egy iskolai osztályban van egy agresszív kamaszfiú, aki elveszi az osztálytársak uzsonnáját, megeszi a barátainak az esetleg ad, aztán elvárja, hogy mindenki jó étvágyat kívánjon hozzá, foglalta össze a helyzetet Fülöp György, Tiszaújváros független polgármester. Arról, hogyan nézett ki az önkormányzatok és az állam viszonya az Orbán kormány 16 év alatt. A Tisza azt ígéri, hogy felül fogják vizsgálni az önkormányzatok helyzetét, nagyobb szerepet és teret adva az elmúlt években megcsonkított önkormányzatiságnak. Az önkormányzatok pedig úgy érzik, hogy erre bőven lesz is szükség. Az interjút elolvashatod a Telexen.
1: Szalagcímek egy órája.
2: Lapozóra.
3: A Rádió Dabas 93.4-en.
4: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: Pontosan reggel 8 óra van, már is kinézünk az utakra, és hozok néhány infót. Az Útinform tájékoztat arról bennünket, hogy az M0-es autót keleti szektorában Maglódnál az M3-as autópálya felé vezető oldalon baleset történt. A 48-as kilométernél a külső sávot zárták le, több kilométeres a torlódás. Élénk a reggeli forgalom, torlódnak a járművek az M4-es autóútnál Monornál, valamint az 51-es úton Dunaharaszti elkerülő szakaszán.
1: Már ki is hirdették az új kormány első törvényeit, ma és holnap hallgatják meg a minisztereket a kormány hivatalos megalakulása előtt. Szeszélyesebb tavaszi idő jön a héten. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Szombaton késő este megjelent a magyar közlönyben a minisztériumok felsorolásáról elfogadott törvény, ez szerint 16 minisztériuma lesz a Tisza kormánynak. A törvény szerint létrejön az egészségügyi minisztérium, az igazságügyi minisztérium, az oktatási és gyermekügyi minisztérium, a pénzügyminisztérium, az agrár és élelmiszergazdaságért felelős minisztérium, a belügyminisztérium, az élő környezetért felelős minisztérium, a gazdasági és energetikai minisztérium, a honvédelmi minisztérium, a közlekedési és beruházási minisztérium, a külügyminisztérium, a miniszterelnökség, a Szociális és Családügyi Minisztérium, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium, a Tudományos és Technológiai Minisztérium és a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. Ugyancsak kihirdették a törvényt az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről, amire a jogi káosz elkerülése érdekében volt szükség. Az új országgyűlés megalakulása és az új miniszterelnök megválasztása után megkezdődik a miniszterjelöltek meghallgatása a parlamenti bizottságokban. A 24.hu azt írja, a meghallgatásokat ütemes tempóban két nap alatt lezavarják. A parlament honlapján már olvasható, mely bizottság mikor ül össze. Eszerint ma 13 bizottsági meghallgatás lesz, majd kedden további 6. A tervek szerint kedden délután a parlament 16 órakor kezdődő következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével meg is alakul az új kormány. Sopronban is találtak azbesztel szennyezett kőzuzalékot. A Greenpeace egy parkoló talajából, valamint egy lakópark utcájában vett mintákat, amelyekben a vizsgálatok kimutatták a szennyező anyagot. Az önkormányzat az előbbiről úgy tudja, hogy a kőzetet nem osztrák bányából szerezték be, a magánberuházásról nincsenek információi. Korábban már kiderült, hogy több nyugat-dunántúli településre is szállíthattak osztrák kőbányákból származó azbeszt szennyezett zuzalékot, amelyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel. A károk elhárítására a Zalaegerszeg 100 millió forint kívüli állami támogatást kapott. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáról partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak és repülőkkel szállítanak majd el a szigetről. Visszakaphatják elhurcolt műkincseiket a korábbi francia gyarmatok. A visszaszolgáltatást megkönnyítő törvényre évekkel ezelőtt tett ígéretet Emmanuel Macron elnök. Franciaország 2020-ban az európai országok közül elsőként adott vissza régiségeket Beninnek és Szenegálnak. Elefántcsontpart pedig idén kapott vissza egy óriási hrésdobot, amely nem csak hangszer, hanem üzenetek továbbítására is alkalmas. Ma erősen megnövekszik a fátyol és komoly felhőzet, és már előfordulhatnak záporok, délután pedig zivatarok is lehetnek. A zivatarokat felhőszakadás, kisebb szemű jégeső, erős viharok, széllökések kísérhetik. A déli, délnyugati szél napközben élénk erős lesz. Délután 21 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap hideg front érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadék, az érkező hideg front mögött feltámad a szél. Reggel 8-14, napközben 12-22 fok lesz.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: 10 órától sztereóval jelentkezünk, majd kivételesen így hétfőn, ahol Pest vármegye 13-as számú egyéni választókerületének, Dabas központú választókerületnek az országgyűlési képviselője Hende Máté lesz a vendégünk, úgyhogy várunk majd benneteket akkor is, illetve addig is, hiszen emiatt már a sporthétfőt most elkezdjük ebben az órában. Hamarosan egy dabasi sportprogramra fogjuk felhívni a figyelmeteket, illetve megnézzük majd, hogy labdarúgás területén mi is történt a hétvégén. Ezzel kezdjük az első órát.
3: A 70-es,
2: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: Az otthon hangja.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Tavas.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sportösszefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: Rádió Dabas az otthon hangja. Már is folytatódik tovább a műsorunk egy beszélgetéssel. Stúdiónk vendége Boros Ági. Szia, köszöntelek a műsorban.
2: Szia, üdvözlök minden rádióhallgatót.
1: Két eseménnyel, két programmal kapcsolatban érkeztél, az egyik már egy zajló program, a másik pedig majd május 16-án kerül megrendezésre, és nem először itt nálunk, ugye a futókörök napja, ezzel foglalkozunk elsőként, hoztad az ezzel kapcsolatos információkat.
2: Igen, már nagyon készülünk a futókörök napjára, a regisztrációk már elindultak, mindenkit szeretnék ösztönözni, hogy regisztráljon be. Annak lesz egyedi rajtszáma, aki beregisztrál. Ha sikerül neki ugye az e-mailes visszaigazolást beírni, akkor megkapja az egyedi rajtszámát, amit a helyszínen a regisztrációs sátorba papíralapon is megkap. Ezen lesz egy QR kód, és ennek a beolvasásával fogjuk mérni a köröket. Szeretnék tényleg mindenkit megkérni, hogy előzetesen küldje be a regisztrációját. Ezen a héten szerdáig lehet regisztrálni, mert utána a nyomdának le kell még ezeket gyártani, el kell hoznunk Pestről, szóval szerdáig mindenki regisztráljon be. Aki nem tud beregisztrálni, és a helyszínen szeretne, vagy szerda után, azoknak valamennyit fogunk kapni majd papíron. Meglátjuk, mennyit adnak. És ha valakinek elfogy, akkor pedig telefonon tudja letölteni majd és felmutatni. Ezért lenne fontos, hogy regisztráljunk elő szerdáig, hogy meglegyen. Nem lesznek órák, nem kell várni órára, a rajtszámot nem kell visszaadni. Reggel 8-tól mi már ott vagyunk és átadjuk. Mindegy, hogy melyik időpontban van hely, nyugodtan lehet jönni reggel 8-ra átvenni a rajtszámot, vagy akár mikor délután 2-kor is, akkor indul, amikor szeretne. Tarthat szünetet, tehát hogy nincs olyan, mint tavaly, meg tavaly előtt volt, úgyhogy tényleg ez a legfontosabb, amit szeretnék kiemelni.
1: Ami talán még fontos, említetted a regisztrációt, hogy azt pontosan hol is lehet megtenni.
2: A Mozdulj Davas oldalán benne van az eseményben is, a leírásban, a posztoknál is ott van, minden poszthoz próbálom beírni ezt az oldalt, de futóköröknapja.hu-n megtaláljátok akkor a Davasi futókört, és úgyis több kattintással átjuttok oda, úgyhogy szerintem érdemes a Mozdulj Davason keresztül, mert szinte azonnali átjárás biztosítok. Az iskolákat pedig csapatnál jelöljétek. Így lesz most idén az iskolák közötti verseny, hogy megnézzük a csapatoknál, ki jelölte az iskolát, és összesítjük. Aki jelezte már, hogy elfelejtette beírni, ezeket a regisztrációkat e-mailen vissza is lehet mondani, van rá gomb, hogy lemondjuk, és csinálhatunk még egyet. Úgyhogy inkább írjunk még egyet, ha elfelejtettük bejelölni az iskolát, mert idén ezzel fogjuk számolni őket. Szeretnék díjazásban a top 3-nál, a férfiaknál, nőknél vásárlási utalványt osztani a gyerekeknél is. A 6 éven aluliak kapnak utalványt a Kölyök-sziget felajánlásától, és a 60 pluszosok is kapnak, a top 3-ról beszélünk, hogy Davasi Világjáró Gyaloglóklub felajánlásából egy csomagot, és ők kapnak top 3-nak, ugye oklevelet is adunk, úgyhogy ezért célszerű minél többet menni, hogy bekerüljünk a top 3-ba, de igazából mindenki elérheti a saját kis érmét, ugye emlékérmeket osztunk, 10 körtől már bronzfokozatú futóérmet lehet átvenni, 15-től ezüst, 20-tól pedig arany. Szeretném, ha nem lenne éremgyűjtés, tehát mindenkinek egyet számolunk. Aki menet közben visszamegy még 5 kilométerre, attól szeretnénk elkérni majd az előző érmét, és úgy átadni a nagyobbat. Tavaly is jól működött, kapták a pecséteket, láttuk, hogy mikor jön a becsületességet, szeretnénk mindenkitől kérni, hogy jussanak érmek. Tehát készülök ezerrel, de azért ne az legyen, hogy valakinek ott van az arany ezüst is a nyakába, úgyhogy legyünk a többiekre is tekintettel, hogy jussanak a gyerekeknek, felnőtteknek is az érmekből. 3 kör után szeretnék műzlit adni. Száj beírni a 3 kört, mert 3 körnél vannak ilyen megint országos verseny, hogy ki hozza a legtöbbet, úgyhogy a 3 körtől lehet átvenni a műzlit. Úgyhogy ez is lesz. Vizet szeretnénk majd ilyen ballonos adagolóban, meg van 2 csap, úgyhogy mindenkit szeretnénk a környezet tudatosság felé is picit inspirálni. Hozzátok a kulacsokat magatokkal, vagy olyan poharat, ami ugye újrahasználható műanyag poharak, és akkor azokat töltsük újra, nem szeretnék hulladékot termelni. Ha mégis papír vagy PET palackot hoztok, vagy vásároltok, azoknak külön kihelyezett gyűjtősákok lesznek, és a Szent Ferenc állatotthon fogja majd elvinni a nap végén. Ők ugyanis jönnek 4-től a menhelyes kutyákkal. Kutyákat is meg lehet sétáltatni, persze nem feltétlenül a futókörön, hanem ott oldalt. vagy ott az erdőbe, a másik irányba. A lényeg, hogy jön a menhely, nekik egész nap gyűjtést szervezünk, a persejbe lehet dobni pénzt, lehet hozni nekik ugye állateledelt, takarót, játékot, plüssöket, szóval aki szeretne egy picit a közösség felé még jobban adni, akkor a Szent Ferencnek megteheti, és reméljük, hogy a valamelyik kutya gazdára talál, vagy akár mind, úgyhogy aznap örökbe is fogadhatók, próbaidőre kihozhatók ezek a kutyusok, úgyhogy ezzel szeretnénk még egy picit még adni.
1: Május 16-án lesz tehát a futókörök napja, és hát azért a dobasi eredményekre emlékszünk, azért mindig az élmezőnyben szerepelt a város, bízunk benne, hogy az idei évben is hasonlóképpen történik mindez, és hogyha jól tudom, 9 és 5 óra között lehet futni, de akkor már 8 órától várjátok a résztvevőket.
2: Igen, 8-kor már szoktak jönni, lesz egy közös bemelegítés 8.45 és 9 között, úgyhogy szeretnénk minél több embert látni. Lesznek majd pontok, ahol így a rekreációs pontokra figyelünk, szeretnénk masszört, szeretnénk ugye a Bémer, meg a Viedának a gyógyászati sátra is ott lesz, ingyenesen kipróbálhatók ezek a termékek, úgyhogy szeretnénk a masszőr az majd még megegyezés szerint. Tehát azért mondom, hogy szeretnénk figyelni arra, de mindenki hozhat pokrócot magával, piknik hangulat legyen, üljenek, leérezzék jól magunkat, ne menjenek haza, legyenek itt, rendeljék ide a pizzát, hogy vegyenek a büfébe, lesz fagyi. Tehát, hogy ne az legyen, hogy hazaszaladunk, hanem töltsük itt a napot, gyönyörű az környezet. Szerintem tényleg jó lenne ezt a várossal együtt tölteni, és beszélgetni másokkal, a gyerekek hadd játszanak, inkább hozzunk egy tollasütőt, és tollasozzunk, ha nincs kedvünk futni, de én bízom benne, hogy mindenki tud majd menni pár kört. Tavaly nagyon motiválta az embereket ez az érem. Idén van még egy, amivel szeretném a gyerekeket motiválni. Van egy ilyen gyerek challenge, hogy fuss annyit, ahány éves vagy. Ezt úgy 20 körnél megállítjuk, úgyhogy mindenki megnyugodhat. De van egy nagyon jó fotófal is, és oda lehet állni, hogy ki mennyit futott. Azok is odaállhatnak, akik nyilván nem annyi évesek, de hogy megfutották a 15-öt, és odaállnak, akkor oda tud mutatni, hogy ő megcsinálta. Én bízom benne, hogy sokan fognak fotózkodni ennél a falnál, és büszkék lesznek arra, hogy megcsinálták. Szeretném motiválni a mai fiatalokat és tinédzsereket, hogy igenis azt a 10 köröket be lehet tenni, és legyen ez a kihívás tényleg mindenkinek egy olyan alap dolog, hogy igen, megcsinálom, és nem mondom azt, hogy nem. Az óvisok tavaly a 10 kilométerre mentek, és megcsinálták. Én azt gondolom, hogy mindenki megtudja, a nyugdíjasok is a 20 körre gyúrnak, tehát, hogy ne pont a 10 éves mondja azt, hogy nem bírom, sétálni is lehet, és van rá 8 óra, és figyeljünk a pályán, hogy jobb oldalt menjenek a gyalogosok, vagy inkább a szélén sétáljanak, és a futóknak hagyjuk meg a rekordtán borítású pályát, mert ebből azért, tehát hagyjuk futni azokat, akik 80 kilométert jönnek hozzánk, messzebbről is jönnek hozzánk futók, mert nálunk 40 kör után 5000 forintos utalvány jár a futóknak, ugye az a maraton, és én idén elhatároztam, hogy aki a maratoni távot megcsinálja, azt az eredményhirdetésnél garantált jutalom fogja várni, és nálunk van egyedül női kategóriában is pénzdíjazás, ilyen utalvány, úgyhogy ezért elég sokan jönnek hozzánk máshonnan is, hagyjuk őket futni a rekordtámpályán, a sétálók pedig a füvön mellette tudnak menni. Erre nagyon figyeljünk oda, jó, hogy ne legyenek balesetek, hogy a futó előz, lelép a pályáról, és kimegy a lába. Úgyhogy tényleg azt kérem, hogy mindenki figyeljen a másikra aznak.
1: Ez lesz hát május 16-án, de hát most is folyamatban van egy sportesemény, ugye zajlik a 21 napos kihívás. Ez hogyan áll most, mit tudsz erről elmondani?
2: Stabil negyedik helyet behoztuk, tényleg úgy kb. A fel 10 napja csináltuk, amikor megszereztük, nagyon erősen jöttünk fel, hála a közösségnek. Hivatalosan ez a rendezvény arról szól, hogy minél több ember 21 munkanapon át eljön és két kört megy a pályán, és akkor teljesíti a 21 napos kihívást, ha nem hagyott ki napot. Lehet reggel 6-kor, meg este 6-kor is futni. És arra gondoltam, hogy jó, akkor most minél több emberre megyünk, mert mi abban vagyunk jók, hogy mi 1000 embert tudunk mozgatni, mert egy ilyen felhívás is volt, és akkor örökbe fogadtattam a napokat az egyesületekkel, iskolákkal, és nagyon sokan jöttek el. És utána egyre többen maradnak ott, hogy teljesítik, visszajönnek, amikor tudnak. Úgyhogy most már nagyon sokan voltunk, már tényleg az 500 fő fölött vagyunk a résztvevőszámban, ezzel teljesen lehagytuk az összes eddigi várost, viszont a teljesítményekbe még bele kell húznunk, úgyhogy mindenkinek azt mondom, hogy jöjjön el még egyszer, vagy még egyszer, és teljesítse ezt a két kört a városért. Még ugye vannak egyesületek és óvodák, akik nem voltak, ők még jönnek, úgyhogy őket nagyon várjuk, és remélem, hogy sikerül elérni még jobb helyet. Én kiszámoltam elvileg. Júni 16-ig működik ez a verseny, tehát valaki kétszer is meg tudja csinálni a 21 napost, ha velünk kezdte. És ha még valaki a futókörök napja után kezdi el, is be tudja fejezni, úgyhogy mindenkit ösztönöznék rá, hogy jöjjön. És ha jövünk, akkor kb. Ugye még 10 nap, 15 és átvesszük a harmadik helyet. Tehát kiszámoltam, hogy mennyi a harmadik helyezetten, hányan futnak, fele annyian mennek, mint mi. Tehát elvileg utolérjük őket idővel, úgyhogy ha jók vagyunk, akkor le tudjuk hagyni, és a dobogót meg tudjuk szerezni. Én nagyon szeretném a városnak minél jobban ezt a hírnevét erősíteni, hogy a legsportosabb város, úgyhogy szerintem meg tudjuk csinálni. Kihívás napja is május 27-én, ott is ugyanúgy szeretnék minél több embert ezzel a 2 kilométerre ösztönözni, az is beleszámít majd a mozgás éjszakáján is 2 kör. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy még az a 2 nagy esemény még rá fog segíteni, és hogy reméljük sokan lelkesedés. Tehát nem hagyják abba a futást a futókörök napján, hanem azt mondják, hogy jövök holnap is. Vagyis hétfőn, mert 7 munkanapokon van.
1: Akkor ne felejtsétek el, hogy zajlik tehát a 21 napos kihívás, illetve május 16-án pedig 9 és 17 óra között a futókörök napját rendezik. Vegyetek részt a Dabasi futókörök napján. Köszönjük szépen!
2: Köszönöm szépen!

0: senki sem bánt.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék!
3: Itt a reklám.
2: Regionális gasztronómiai körkép.
3: Aktuális menüajánló.
2: 93.4.
4: A menüajánlóval megyünk tovább, és az első állomásunk a mai napon a Sári ABC, ahol a leves kínálat zöld bableves, az A menü pedig gránátos kocka uborkával, a B menü pedig egybensült karaj tejszínes gombamártással, jázmin rizssel. Napi ajánlatból is tudtok választani, ezek közül az egyik füstölt sajtos sertés szűz tokány burgonya krokettel, a másik választható pedig makói hagymás kolbászos combfilé jázmin rizssel. A Szarvas Bangó étteremben a mai napon tavaszi zöldségleves készült csipetkével, a klasszik menüben fokhagymás rántott sertés tarja petrezselymes burgonyával és savanyúsággal, illetve girosztál pitával, sült burgonyával, salátával és cadzikivel. A vegán ajánlat a mai napra vörös lencse főzelék pácolt grillezett padizsánnal, a mentes ételük csőben sült bazsalikomos csirkemel, paradicsommal és sajttal, a desszert pedig sóskaramellás sajtorta pohárkrém.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék!
3: Itt a reklám.
5: Na ez biztos nem a Jasin bútoráruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútoráruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
2: Mi ez? Árzuhanás az üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
6: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Értéket közvetítünk.
8: Közérdekű információk.
4: A MÁV a Budapest-Szolnok vasútvonalon több helyen előre tervezett éjszakai zajjal járó karbantartást végez a vasúti pályán. A mai napon Ceglédbercel, Cserő, Cegléd állomások között végeznek ilyen munkálatokat 23 óra 20-tól holnap reggel 4 óra 40-ig, illetve Cegléd állomáson 22 órától 5 óráig. Az állomásokon, az állomások közötti nyílt vonali szakaszokon és a vasúti átjáróknál a feltüntetett ideig tartózkodnak és okozhatnak zajt a karbantartást végző vasúti munkagépek. Aztán szintén a MÁV-hoz kapcsolódó információ, hogy a pályaműködtetési ZRT pályavasúti területi igazgatóság Szeged által kezelt közforgalmú vasútvonalakon és a kapcsolódó ipar, valamint vontató vágányokon, illetve rakodó területeken és telephelyeken vegyszeres gyomírtást végeztet. Örkényben az ütemezett terv szerinti munkavégzés időpontja május 13. A vonat tervezett indulása reggel 7 óra, a befejezés pedig a napi program teljesítése után. A vegyszeres gyomírtó szerelvény operatív menetrendje és az unimogok útvonalterve az időjárás, illetve a forgalmi okok befolyásolhatják, amennyiben napközben az időjárás nem engedi a munkavégzést, úgy éjszaka fogják pótolni. A gyomírtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozás ideje 0 munkanap, ezért a vegyszer felszabadulás után a permetezett területeken a munka már elvégezhető. És ifjúsági táncház lesz május 18-án 17 és 21 óra között a Kossuth Művelődési Központban. A táncházat vezeti Pesti Lili és Orsós Péter, élőzenét pedig Anka Péter és barátai biztosítják.
7: A Rádió Dabas
8: közérdekű információit hallottad.
0: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
7: Ophelia. 93.4
8: Rádió Dabas.

0: Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sportösszefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: Ez a Sporthétfő itt a 93.4-en, és bele is kezdünk a következő beszélgetésbe. Labdarúgással megyünk tovább, és egy hétvégi mérkőzésről beszélgetünk. Az összefoglaló alapján úgy jellemezték ezt a találkozót, hogy kényelmes helyzetben lévő tét nélkül futballozó dunaharaszti vendégeként lépett pályára a Szeged Csanád Grosics Akadémia 2 az NB3 délkeleti csoportjában. A vonalban köszöntöm már a dunaharaszti csapat vezetőedzőjét, Ugi Márkot. Szia, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
1: Valóban kényelmesen készültetek erre a találkozóra?
2: Hát nem. Igazából szerettük volna megnyerni ezt a mérkőzést mindenképpen, hiszen célként így az utolsó 3 fordulóra azt fogalmaztuk meg, hogy 6 pontot jó lenne gyűjteni, és akkor az első 8-ba tudunk végezni, ami egy nagyszerű szereplés lenne a csapattól. Így most visszacsúsztunk a 9. helyre, és így nehéz lesz azt a 6 pontot összegyűjteni, hiszen idegenbe fogunk játszani egy Vasas 2 csapat ellen, és egy utolsó fordulót hazai pályán le fogunk zárni egy Békés Csaba 2 ellen. Igazából a tegnapi mérkőzésben én azt gondolom, hogy a srácok, illetve a csapatunk mindent beletett. Sajnos a kapu előtt, illetve a helyzeteket nem tudtuk kihasználni. Nem játszottunk egy jó mérkőzést, de én kényelmesnek nem nevezném, hiszen megpróbáltuk megnyerni ezt a mérkőzést. Sajnos a tegnapi napon nem sikerült megint gólt szereznünk.
1: Ugye egy pont kell ahhoz, hogy akkor a céloktokat elérjétek, és hát erre remélhetőleg a hétvégén lesz is lehetőség. Ugye a hátralevő mérkőzések olyan találkozók lesznek, ahogy a hétvégén is volt, hogy kettes csapatokkal játszatok. Most ezen a hétvégén ugye a Vasas lesz majd az ellenfél, idegenben fogtok játszani. Hogyan készültök majd erre a találkozóra?
2: Ugyanúgy fogunk készülni, mint a Szeged csapat ellen, illetve a többi bajnokira. A héten fogunk 4-et edzeni, készülünk a Vasas 2 csapata ellen, aki egy jó játékerőt képviselő csapat. Nagyon jól kontráznak, az átmenetekben nagyon erősek. Azt gondolom, hogy nem lesz egy könnyű mérkőzés, és úgy tudom, ezen a hétvégén a Vasas pályán lesz egy fiesta is, remélik, hogy bajnoki címet fognak tudni ünnepelni, délután azért délbe fogjuk kezdeni a mérkőzést. Reméljük, hogy legalább a délelőttét, hogy az első mérkőzéssel egy kicsit elrontjuk ezt az ünneplést, hiszen megpróbálunk mindenképpen pontot vagy pontokat hozni onnan.
1: Ugye ősszel ez sikerült, egy gól elegendő volt a győzelemhez, igaz, ugye ez egy öngól volt a találkozón, de az is gól, úgyhogy meglátjuk majd, hogy sikerül-e a pontszerzés, és akkor már majdnem mondhatjuk azt, hogy a cél teljesült is, de hát ugye még egy forduló hátra lesz a következő héten is, úgyhogy erről fogunk beszélgetni a következő alkalommal. Köszönöm szépen!
2: Én is köszönöm szépen, további szép napot!

0: Az Alphaville és a Forever Young szólt itt a 93.4-en Helva Max-szal közösen. David Guetta dolgozta át ezt a dalt, és már most felhívom a figyelmeteket, hogy 10 órától a Stereóval jelentkezünk kivételesen, aminek vendége Pestán megye 13-as számú egyéni választókerületének országgyűlési képviselője Hende Máté lesz. Szóval ezt a beszélgetést vele 10 órától hallgathatjátok, addig folytatódik tovább a sporthétfő, és most közlekedünk.
1: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
0: Az M0-as autót keleti szektorában Maglódnál az M3-as autópálya felé vezető oldalon történt egy baleset, a 48-as kilométernél a külső sávot zárták le, több kilométeres torlódás alakult ki.
1: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, idén több mint 89 ezeren felvételiztek középiskolába, változékonyabb, hűvösebb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: yes. Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik majd. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A kormánynak 16 minisztere lesz. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet. Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedű Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, közölte az oktatási hivatal. Mint írják, a 9. évfolyamra

0: több mint 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba, mintegy 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba, valamivel több mint 5 ezeren felvételiztek. A középfokú iskolák május 8-áig jogszabály szerint értesítették a tanulókat a jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Azoknak, akik esetleg nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmányi területre nyertek felvételt, ahol mégsem kívánják megkezdeni tanulmányaikat, mától rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, amelyek során a kormányhivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettségek teljesítését vizsgálják, közölte az Agrárminisztérium. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a Mentők Napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepelte meg alakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Ez alkalomból több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2,3 millió beteget részesítenek ellátásban. A megfigyelések alapján úgy tűnik, a madárpókok képesek tapasztalataikra, emlékezetükre hagyatkozni a térbeli tájékozódások során, és ennek megfelelően hatékonyabban találnak rá zsákmányaikra, vagy vissza a búvóhelyükre. A kutatók szerint a pók úgy tűnik képes megtanulni, megjegyezni, hol érdemes vadászni, hol nagyobb a siker, és visszajár oda a későbbiekben is. Ahhoz, hogy beigazolódjon, mely módszernek, az érzékelésnek és a tanulásnak milyen mértékben jut szerep a madárpók tájékozódásában, kísérleteket is kell majd végezni velük. A több órás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé ered el az eső. Helyenként felhőszakadás, égeső is kialakulhat. A délnyugati szelet később északnyugati váltja, többfelé megerősödő légmozgással. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek, 20 és 28 fok közötti maximumok várhatók. Holnap ereinte még sokfelé marad a borongós esős idő, délután nyugat felől csökken a felhőzet, az északnyugati szél sokfelé erős, időnként viharos lehet, 15 és 23 fok közé esik vissza a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
2: A régió leghallgatottabb rádiója.
4: A hírek után már is folytatódik tovább a délelőtt itt a 93.4-en, a sport hétfővel, amiben labdarúgás, illetve kézilabda lesz a fő téma.
2: Az ország szívében.
3: Együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Dabas.
3: Az otthon.

0: Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sport összefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: Ez továbbra is a Sporthétfőt a 93.4-en. Labdarúgással megyünk tovább. A vonalban köszöntöm Hallgas Istvánt, a Monori csapat vezetőedzőjét. Szia, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
1: Hétvégi mérkőzésetek mondhatni, hogy rangadónak is beillett, hiszen két olyan csapat találkozott, aki ugye a dobogóért, illetve az elsőségért, na meg esetleges feljutásért harcol. Ugye Gyulai Termál FC volt a soros ellenfeletek a hétvégén, és mondhatni, hogy tulajdonképpen ami miatt játsszuk a labdarúgást, a gólok, azok a mérkőzés közepén nagyjából 10 perc alatt meg is születtek, és el is dőlt tulajdonképpen a találkozó vége, de hát nyilván kellett hozzá az a 90 perc, hogy eldöntsük véglegesen, hogy hova is kerül a 3 pont. Mennyire volt szoros ez a mérkőzés? Hogy láttad a tegnapi napot?
2: Hát igazából nagyon nehéz mérkőzés volt, talán a szezon egyik legnehezebb mérkőzése, de ugye erre is számítottunk. Az ellenfelünk nagyon jó minőséget képvisel egyénileg, illetve nagyon fizikális csapat, úgyhogy kellett egy bizonyos meccstervet átalakítanunk a megszokott játékunkhoz képest, egy picivel mást játszottunk, ugye az előző héten védekezésbe vétettünk egy pár hibát, a védelmi láncunk és a kapus között elég nagy távolság volt, most inkább egy mélyebb blokkot választottunk, tudtuk azt, hogy az ellenfelünk nagyon sok játékosra tölti a boxot, úgyhogy ezt próbáltuk megvalósítani, ami azt gondolom, hogy sikerült is, nagyon sokat birtokolta a Gyula a labdát, sok beadásuk volt, illetve a bedobásaik azok életveszélyesek voltak, és túlzásra átlépték a félpályát, a mi félpályánkról már szinte kapura dobták a labdát, úgyhogy meg kellett küzdeni minden régi párbajjal, mert ez nehéz volt számunkra, de azt gondolom, hogy minden játékos nagyon keményen küzdött és végezte a dolgát. Egy picit a komfortzónánkunk kívül volt ez a játék nekünk, hogy mélyen labda nélkül kell dolgozni. Az első negyed óra az számunkra nem is volt annyira kedvező, labdaszerzéseink után nagyon nehezen támogattuk a labdás játékosunkat. Viszont negyed óra után voltak jó kibújásaink, egy-kétszer bejutottunk a boxukba, ott a kicsit pontosabbak vagyunk, akkor azt gondolom akár gólt is tudtunk volna rúgni. Nekik átlövésből volt egy-egy veszély, de igazából az első fél idő le is ment, a másik fél időbe egy picit bátrabb játékot terveztünk az elejére, magasabbra mentünk, illetve a védekező, középes védekezésbe egy-két pozíció változtattunk, és igazából két pozitív átmenettel, két kibújással, szinte két hasonló gólt rúgtunk a félidő elején, amire egy pontrúgásból kaptunk egy választ, és egy fejes góllal visszajöttek a meccsbe. Utána mindkét oldalon volt egy-egy nagyobb lehetőség, ők egy kapufánt lőtek, illetve mi ugyanúgy egy kontra után, végigvitt támadás után a gólvonalról mentettek, de azt gondolom, hogy egy igazi élvezhető rangadó volt, ahol mindkét csapat rengeteg energiát mozgósított. Azt nem szabad elfejtni, hogy ennek a Gyulának hazai pályán egy veresége volt. Nagyon magabiztos csapat, sokat léptek előre a játékba, úgyhogy az, hogy mi ott tudtunk 3 pontot szerezni, és igazából oda-vissza 6 pontot szereztünk el, én azt gondolom, ez mutatja, hogy a csapatunk azért nagyon jó állapotban van, és most már nagyon masszív csapat a miénk.
1: De rangadó ide vagy oda, azért egyelőre még a helyzetetek nem lett megkönnyítve, hiszen ugye a hétvégén például az SMTK is 4-et lőtt a Hódmezővásárhelynek, hogyha ez a mérkőzés esetleg nem így alakul, akkor talán már nyugodtabban beszélgetünk, de talán most ezen a hétvégén már minden eldől, hiszen a pont különbségek miatt, hogyha hétvégén ugye győz a csapatotok, akkor már kijelenthetjük, hogy a bajnoki címet az idei évben megszerezte a Monor. Úgyhogy hát ezt fogjuk várni majd ezen a hétvégén, és ugye ha jól rémlik, a Budapest Honvéd 2-es csapata lesz majd, így van az ellenfeletek. Erre a, hát hogy ez íre felkerüljön a pont, hogyan készültök?
2: Igen, a Honvéd 2 ellen játszunk. Most a játékosok egy nappal több pihenőt kapnak. Azért az utazás is kivett belőlünk, illetve tényleg sokat melóztak a játékosok, úgyhogy most van két nap pihenőjük. Szerdán keményen fogunk, vagy szerdától keményen fogunk dolgozni a Honvéd 2-es csapat ellen. Ugye ezzel a mérkőzéssel, hogy most ugye győzni tudtunk Gyulán, ezzel bebiztosítottuk a második helyünket, ami fontos, mert azért a számokat kell nézni, és fontos volt az is, hogy a harmadik helyet minél előbb bebiztosítsuk most a másodikat. Nagyon pozitívan értékelnénk, hogyha tényleg a bajnoki címet is meg tudnánk szerezni. A Honvéd nekünk mindig egy picit ilyen bombus csapat. Azt gondolom, hogy jó minőségű akadémista játékosaik vannak, bátran fociznak, úgyhogy meg lesz a mérkőzésnek a nehézsége, de tényleg azon kell nekünk dolgozni, hogy ezt a jó sorozatot, amit tartunk hazai pályán, illetve most már azért az egész szezonban, ezt még legalább most erre a meccsre még tovább tudjuk vinni. Igazából még két bajnoki döntő vár ránk, kell 3 pontot szereznünk még, hogy nyugodtak legyünk, és tényleg, hogy bebiztosítsuk az első pozíciónkat, de nagyon-nagyon nehéz meccs lesz, abban biztos vagyok, úgyhogy fel kell készülnünk a lehető legjobban a Honvédból.
1: És hát ugye pont ez volt az a két csapat az ősszel egymás után, akikkel, amit ugye a BKV-val fogtok megjátszani az utolsó fordulóban, akikkel pont döntetlent játszottatok az őszi találkozókon, aminek annyira most nem örülnénk, hogyha ilyen eredmény születne, akár bármelyik mérkőzésen, vagy maximum az utolsón. Hát kíváncsian várjuk majd ezt a hétvégi találkozót, és akkor a következő alkalommal pedig erről beszélgetünk. Köszönöm szépen!
2: Köszönöm szépen!

0: Sport hétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sportösszefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: Folytatódik tovább a sporthétfőt, a 93.4-en labdarúgással megyünk tovább. Székely Tibort köszöntöm a vonalban, a Meton FC Dabas vezetőedzőjét. Szia, jó reggelt kívánok!
2: Szia, jó reggelt, én is köszöntök mindenkit.
1: Fontos mérkőzés volt a hétvége során a Meton FC Dabasnak, hiszen három olyan mérkőzésre készültök, ahol azért fontos a pontszerzés, legalábbis a csapat céljainak a terveinek az elérése érdekében, és hát az első ilyen lépés ugye a hétvégi Martfő elleni találkozó volt, amit mondhatjuk, hogy abszolvált is a csapat, hiszen a három pontot sikerült begyűjteni. Hogyan láttad ezt a hétvégi találkozót?
2: Hát nagyon értékes három pontnak tartom. Különleges íze van a győzelmnek, mert én úgy gondolom, hogy mindig ezek a legnagyobb győzelmek, amikor igazából mentálisan kell vizsgázni. Gondolok itt arra, hogy nagyon nehezített körülmények között volt a mérkőzés. Semmilyen kifogást nem keres az ember, hiszen mindenki ezen a pályán játszik. A helyi csapat ugye itt is edz, de sajnos nagyon meglátszott azon, hogy nehéz helyzetben van a Martfű. A pályájuk az tényleg futballra szinte alkalmatlan volt. Ugye ez mind a két csapatra igaz. És ennek ellenére a srácok mentálisan tényleg le a kalapa öltük. Nagyon meleg is volt, de nagyon szépen beleálltak és igyekeztek azokat a taktikai elemeket megvalósítani, amiket megbeszéltünk. Nagyon-nagyon örülök a győzelemnek, mert nagyon megérdemelték. Több helyzetünk volt, nagyobb különbség is lehetett volna. Ugyanakkor el kell mondjam, hogy a Martfű csapat előtt is le a kalappal, hogy tényleg ennyire nehéz körülmények között nem adták föl, és itt az utolsó pillanatig is harcban vannak a bennmaradásért. Úgyhogy kevésbé izgalmas, látványos mérkőzés volt, de nagyon nagy győzelem.
1: Nyilván ugye számolgatni is lehet már így a bajnokság vége felé, két forduló van még hátra, és már sokszor beszéltük, hogy a csapatnak a célja a középmezőny elérése. Hát mondhatjuk azt, hogy talán a maximumot azt most érte vagy éri el a csapat, hiszen hetedik helyen van a tabellán, és ha a pontokat nézzük, innen már feljebb nem tud kerülni a csapat, hiszen a hatodik helyen lévő Csepelnél a pontkülönbség az 7 pont, és ugye a szerezhető pontok száma az összesen 6. Viszont most akkor gondolom a feladat az, hogy ennek a megtartása, ennek a jó pozíciónak, illetve a kitűzött pozíciónak, talán a Szeged az még egy olyan csapat, akinél a pontgyűjtés lehetséget, aztán pont ugye az utolsó mérkőzésre fog maradni egy igazán erős csapat, majd a gyulai termál. Hogyan álltok erre a két mérkőzésre?
2: Én azt gondolom, hogy minden mérkőzésre úgy készülünk, hogy szeretnénk belőle a legtöbbet kihozni. Sajnos voltak olyan mérkőzésünk, amiben több volt, voltak olyan helyzetek, olyan lehetőségek, amik nem mentek be, de nem foglalkozunk a múlttal. Én azt gondolom, hogy a célt, a biztos bennmaradást azt már előbb elértük, most jelen pillanatban egy picikét nézünk előre. Nagyon szeretnénk igen megtartani a pozíciónkat is, de ugye a jövőre készülve és a hétvégén ugye bemutatkozott egy 2008-as saját nevelésű srác, aki első kezdő mérkőzése volt és góla mutatkozott be. A kapuban tudtunk cserélni, éppen ezért változtatnunk kellett egy kis szerkezetet is. Tehát jelen pillanatban nagyon szeretnénk megőrizni a hetedik helyünket, de nem ez visz el mindent, hanem inkább egy kicsit készülünk a jövőre is, lehetőséget szeretnénk önöknek adni, akik esetleg kevesebbet kaptak, illetve természetesen abszolút az a célunk, hogy megtartsuk ezt a hetediket, minél magasabban végezzünk, de egy kicsit építve már gondolva itt a jövőre is.
1: Bízunk benne, hogy akkor a Szeged elleni találkozó is egy újabb lépés lesz ahhoz, hogy ezt a hetedik helyet megtartsuk, hogy ez így történt-e. Kiderül a jövő héten, erről fogunk beszélgetni legközelebb. Köszönöm szépen!
2: Én is köszönöm a megkereséseteket, szép napot kívánok!

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Óriási meglepetés az autópiacon. Új Volkswagen már 6 millió forint alatt.
4: Itt az új magyar árbajnok, a Polo.
3: Maga mögé utasította a kategóriatársakat.
4: Most mindenki erről beszél, és ez nem véletlen. Volkswagen Polo modellek már 5 millió 980 ezer forinttól. További részletekért látogasson el márkakereskedésünkbe.
3: Porsche M5. Budapest, 23. kerület, Szentlőrinci út.
5: Volkswagen.
6: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
7: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört aranybeszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
8: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy.
9: Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
10: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Sporthétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sportösszefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: Így van, ez a Sporthétfő továbbra is, és a stúdió vendége Gula Ferenc, és hogyha ő van itt, akkor kézilabda, méghozzá dabasi kézilabda, ezzel folytatjuk. Szia, köszöntelek a műsorban.
2: Szia Krisztián, köszöntöm én is a Rádió Dabas hallgatóit.
1: Hát szerintem ilyen mérkőzésről már jó ideje nem beszélgettünk, ami a hétvégén zajlott, de hát ennek is meg kellett történnie nagy számok törvénye alapján, mert hogy az első vereségét elszenvedte a dabasi csapat. Hogy fogadjátok ilyenkor ezt a találkozót? Nyilván nem akkora tét már, mint mondjuk ha bajnokság közepén történt volna egy ilyen találkozó. Mi történt?
2: Igen, pont azt akartam mondani, hogy lehet szemrehányást tenni a fiúknak erre az eredményre, de igazából, mivel elvégezték a feladatukat, és tényleg az első fordulóban kaptak ki, és utána 26 mérkőzést játszottak le veretlenül, így azt gondolom, hogy ez belefér, pláne hogyha azt nézzük, hogy ilyen szempontból nekünk már tényleg minden hátralévő mérkőzésünk tét nélküli, az OTP-ban Pik Szeged U21-es csapata pedig még akár a dobogóra is odaférhet, hogyha ha gyűjtögetik még szorgosan a pontokat az utolsó fordulókba. Tehát és ez az, ami látszódik, hogy hiába van egy olyan minőségi csapat, mint ma Dabas ebben a szezonban, hogyha a belső motiváció és az akarat az nem párosul a tudás teljesítménynek az előhozatalával, akkor ilyen eredmény születhet. Ezek a szegedi fiatalok nagyon tehetségesek, azért tényleg a Szeged utánpótlás csapatában van közülük, aki már NB1-es bajnoki mérkőzésen, sőt akár a Szeged csapatában BL mérkőzésen is kerettag volt. Ráadásul nagyon közel vannak a BL utánpótlás élmezőnyéhez, a saját utánpótlás korosztályukban 4-es döntőt fognak játszani, tehát tényleg a legtehetségesebb gyerekekről van szó, és megmutatták, hogy miért a szegedi utánpótlásnak a tagjai, tehát nagyon motivált, nagyon erőszakosan játszottak 60 percen keresztül. Több mint, sőt, 80 gól esett a mérkőzésen, tehát hogy igazániból egy borzasztó tempó volt. Semleges nézőknek azt gondolom, hogy egészen szórakoztató mérkőzés lehetett ez. Nekünk hazai szurkolóként ez inkább fájó volt azt látni, hogy kicsit átrohannak a csapatunkon, akinek egyébként a védekezés volt az egyik erőssége az egész szezonra nézve, de ahogy mondtad, igen, ennek is meg kellett történnie. Bízom abba, hogy ez egy kicsit azért ad motiváltságot a fiúknak az utolsó két fordulóra, nem is feltétlenül a soron következő idegenbeli mérkőzésre, hanem hogy a hazai bajnokavatón az utolsó fordulóban azért hazai pályán bízunk benne, hogy győzelemmel fogunk tudni búcsúzni, és úgy fogjuk megkapni majd az aranyérmeket.
1: 37-43 lett, tehát a találkozó vége, az OTP Bank Pik Szeged U21-es csapata vitte a pontokat. Ettől függetlenül, hogy itt pontszerzés nem történt, azért folytatódott az építkezés, legalábbis olyan szinten, amit már beszéltünk, hogy itt a fiatalok éles helyzetbe kipróbálhassák magukat.
2: Így van. Tehát, hogy azért az is volt ennek a másik oldala, hogy azért a csapatunkban megint több poszton többször szerepeltek, több időt kaptak olyan játékosok, akik a szezon során kevesebbet. Tehát azért hármas védőben, bal szélen, bal átlövőben, voltak más olyan belső posztokon is, kapuban főleg, tehát azért Pintér Búcsú most az utóbbi mérkőzéseken sokkal több lehetőséget kapott, én azt gondolom, hogy talán ő volt az egyik, aki a legjobban élt is ezzel a lehetőséggel, tehát nagy bravúrt mutatott be a Búcsú, most az elmúlt mérkőzésen is, tehát hogy ott vannak azok a fiatalok, akik most igenis azért megkapják az esélyt, tehát hogy nem kergetjük 60 percen keresztül a győzelmet és a győzelmi kényszert, hanem tényleg bizonyos pozíciókban próbálunk lehetőséget adni azoknak a fiataloknak, akik ezt megérdemlik.
1: Hétvégén Érden játszatok a Szász Halombatta ellen, nyilván ez egy más típusú csapat lesz, másfajta tapasztalást tudnak szerezni a fiatalok.
2: Így van, tehát hogy a Battának azt gondolom, hogy közelebb áll a kerete ahhoz, akik jelen pillanatban az NB1-ben ilyen felnőtt csapatok, tehát nem U21-es csapatok. Ott vannak fiatal tehetségesek, Dabasról is vannak ketten, akik ott játszanak, Zaturecki Kevin és Dubsi Dávid is a Battai csapatot erősíti. Úgyhogy ismerjük őket, egy jó mérkőzést játszottunk velük még itt tehát az már az a második, tehát az odavágós rendszerbe, de hogy már az idejével első mérkőzése volt az, hogy a Batta ellen már idén januárban játszottunk, tehát azt gondolom, hogy friss emlékeink vannak róluk, meglátjuk, hogy mi lesz a koncepció és a stratégia ezen a mérkőzésen, az biztos, hogy a május végén esedékes szezonzáron ott mindenképpen a győzelem lesz a cél.
1: Na, hát lassan már erről is beszélgetünk akkor a folytatásban, de a következő alkalommal akkor ezt a 100 halombattai mérkőzést fogjuk megbeszélni. Köszönöm szépen!
2: Köszönjük szépen mi is!

0: Sport hétfő. A Rádió Dabas hétvégi helyi sport összefoglalója minden hétfőn délelőtt.
1: Közeledünk a mai műsor végéhez, de még egy sportágot behozunk a beszélgetések sorába, még az amerikai futballról fogunk beszélgetni. Vonalban köszöntöm már Bíró Krisztián, szia!
2: Szia, köszöntöm a kedves hallgatókat
1: is. Mert hogy a hétvégén a Dabas Sparks csapata a Divízió 2-ben pályára lépett, és már ugye beharangoztuk ezt a találkozót, Pécs elleni találkozóról van szó, győzelemmel zárult a találkozó, annyit elmondhatunk a hallgatóknak. 10-12 lett az eredmény vége. Nem biztos, hogy mindenkinek azért ismerősek vagy egyértelműek az amerikai foci szabályai, de hogyha így összességében nézzük, ez mennyire számít egy szoros eredménynek?
2: Nagyon. Úgyhogy mivel tehát, hogy mondjuk a legnagyobb pontszerzés a touchdown, azzal 6 pontot lehet szerezni, és utána van egy ilyen jutalom, rúgás, azzal plusz egyet hozzá lehet tenni, így jönnek ki ezek a 7 pontos dolgok. Tehát, hogy azért nagyon meg... Tehát ez egy kinkeserves győzelem volt. Hozzá kell tenni, borzalmasan játszottunk, legalábbis a támadóink, és most senki sem szeretnék megbántani, de nem életük formájában volt ez a csapategység, és nem, tényleg nem egyénekre akarom ezt lebontani, hanem egyszerűen ez volt az a nap, amikor igazából semmi sem akart sikerülni. Szerencsére tudtuk ezt kompenzálni akarati szinten, és konkrétan csak is ezért húztuk be ezt a mérkőzést, mert jobban akartuk a győzelmet, és mindent meg is tettek érte a srácok, de ezzel a teljesítménnyel én ezt is mondtam az edzőknek, hogy így egy... Így próbáltam értékelni a hétvégét, hogy megfigyelmeztetni őket, hogy ezért készítsék fel a srácokat, mert ezzel a mérkőzéssel azt bizonyítottuk be a Pécsnek, hogy képesek minket megverni. Hogyha most nyertünk volna, tehát tudásunknak megfelelően játszunk, és nyertünk volna 20-25 ponttal, akkor nyilván, hogyha a döntőben velük találkozunk, akkor egy kicsit előnyből indulhattunk volna, ugyanis egy ilyen letaglózó győzelem az azért fölényt hozott volna magával. Így, hogy most csak 2 ponttal tudtunk nyerni, így nekik bizonyítottuk be azt, hogy mi verhetőek vagyunk általuk. Nyilván ehhez megint az kell, hogy mi borzalmas napot fogjunk ki, és ők meg extrát hozzanak majd.
1: 2 pont is pont, ez elég is volt tehát akkor a győzelemhez, és hát igen. Itt azért gyorsan pörögnek nálatok az események, hiszen a hétvégén már az elődöntőkre kerül sor, és hogyha jól számoltam itt a tabellán elé...
2: Bocsánat, hogy közbe szólok.
1: Nem, most a jövő héten jöttem, igen. 11-e van, 23-án lesz, bocsánat. Így szóval van. 2 hét múlva már az elődöntőkre kerül sor, és hogyha jól számoltam, akkor ti szombaton fogtok majd játszani 23-án az alapszakaszban, ugye a 4. helyezett csapattal.
2: Jól számoltál, nagyon. De 24-én fogunk játszani, ugyanis megcseréltettük, igen, ezt mi, ahogy kiderült még a pécsi meccs előtt, hogy vagy ők, vagy mi leszünk az alapszakasz elsők, így lefixáltuk mi velük, hogy ugye ez a 2 rendező csapat, hogy ők fognak szombaton mérkőzést rendezni, mi fogunk vasárnap mérkőzést rendezni, függetlenül attól, hogy a mi mérkőzésünk hogyan alakul. De amúgy igen, nagyon jól informált vagy és felkészült, mert tényleg így lett volna, hogy az alapszakasz első fogadja a 4., elvileg 23-án, de mondom, mi ezt itt megbeszéltük egymás közt is, meg a szövetséggel is természetesen, meg minden bizottsággal, amivel kellett leegyeztettük. Úgyhogy 24-én délután 3 órakor fogadjuk a Titans 2-es csapatát, akikkel bő 2 héttel ezelőtt játszottunk szintén hazai pályán. Kicsit előre szaladva nem lehetnek akadály. Tehát, hogy senkit sem szeretnék lenézni, meg szeretek lenézni, meg degradálni, de osztálykülönbség van a 2 csapat között, és ennek ki kell jönni a pályán újfent. Úgy kicsit előre szaladva nem lehetnek akadály. Tehát, hogy senkit sem szeretnék lenézni, meg szeretek lenézni, meg degradálni, de

0: rendezzünk. Nem biztos, hogy a saját pályánkon lesz, ahol szoktuk a meccseket rendezni, de majd ezt majd később.
1: 36-0 volt ugye, mikor először találkoztatok akkor a csapattal, igen. Meglátjuk most, hogyan alakult, tehát akkor pontosítsuk a dátumokat. Most május 24-én lesz az elődöntő, a döntő pedig
0: június 7-én, így van. És még egy fontos dátum viszont a most hétvégén, lesz Dabason egy négy nemzetek kupája flektorna, itt lesz a férfi felnőtt válogatott, itt lesz a női felnőtt válogatott, úgyhogy két napon keresztül az érdeklődők megtekinthetik, hogy mi is az a flag foci, amiről ugye múlt héten már egy kicsit hosszabban beszélgettünk, méghozzá úgymond a legmagasabb szinten, mert válogatottak lesznek itt, úgyhogy akit érdekel és aki kíváncsi, őket szeretettel várjuk.
1: Na hát akkor erről is, illetve az elődöntőről is fogunk beszélgetni a folytatásban. Krisztián, köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm, és szép napot kívánok mindenkinek.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény

0: Ágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin Bútor Áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
1: 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Benzingőz Fesztivál és női napozó, Gregor József Emlék koncert, Aranyakort Kis Tibivel, Orbán napi nyitott pincék, kultúra, irodalom, színház, gasztronómia, igazi buli hangulat és még sok más Ócsán egy hónapon keresztül. Részletes program ócsamőfász.hu. 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Gyere és merülj el a programokban!
0: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
2: A Fodóba Vasudvarba, a Dabas Vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba Vasudvar.
0: Minden, ami vas.
3: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyi edzés, edzésterv készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
4: Május 23-án. Szezonnyitó strandbál a Dabas-Gyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabas-Gyóni strandon.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: A sporthétfő adását hallottátok itt a 93.4-en, a mai beszélgetéseinket holnap reggel 5 órától újra lehet hallgatni, illetve új műsorral jövő héten hétfőn jelentkezünk már a megszokott 9 órás kezdéssel. Addig is figyeljétek helyi sporthíreinket, a naponta többször is jelentkező sporthírekben. Most jönnek a friss hírek, utána pedig kezdődik a Sztereó, aminek mai vendége majd Pest Várom, ugye 13-as számú egyéni választókerületének országgyűlési képviselője Hende Máté lesz. Az M0-as autót keleti szektorán az M3-as autópálya felé vezető oldalon két kamion ütközött össze. A 48-as kilométernél a külső sávot zárták le a mentési munka idejére. Itt lassulásra és kisebb torlódásra kell készülni. Erről tájékoztat bennünket az útinform.
7: Ma és holnap tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság a hantavírus miatt. Változékonyabb idő jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
8: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News.
9: Magyarul és érthetően hírek.
7: Ma és holnap tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormány tárca vezetői a tervek szerint kedden délután teszik le esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedű Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáró a partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak, és mindenkit repülőkkel szállítanak el a szigetről. A hajó utasaira minden országban 42 napos karantén vár, annak ellenére, hogy az óceánjáron az elmúlt időszakban már senkinél sem jelentkeztek a hantavírus tünetei. A nyári szezon közeletével ismét útjára indult a Retro Istria Express éjszakai vonat, amellyel el lehet kerülni a nyári autópályás forgalmi dugókat, és közvetlenül érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-ig minden nap közlekedik, a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, megáll többek között Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is. A kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba, Ljubljanába, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A retro jelző nem véletlen, korhű 70-es, 80-as évekből származó, csak nem eredeti állapotban megőrzött vasúti kocsikon lehet utazni. A Balaton-Mária-fürdői Florida fagylaltozó lett a 13. Balaton-fagyia versenygyőztese. A Balaton Noir Fantázió névre hallgató édesség legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta. Ezek mellett szilva szósz és a rum a maláta ropogós teszi még különlegesebbé az ízélményt. Sokaknak a kávé, másoknak a csokoládé és a karamell, egyeseknek a maci kávé íze köszön vissza a fagylalt fogyasztásakor. A 13. Balaton-fagyia versenyre 30 fagylaltot nevezett 18 induló. Az ízkombinációk többsége korábban nem volt elérhető Magyarországon. David Attenborough-ról neveztek el egy újonnan felfedezett állatfajta legendás természetfilmes 100. születésnapja alkalmából. A Chilében honos Attenborough Colus Tau egy parazita életmódú darázs, amelyet egy a londoni természettudományi múzeumban őrzött példány alapján írtak le. Ennek a darázsnak nem csak faja új a tudomány számára, hanem a nemzetsége is. Ez kapta az Attenborough Colus nevet a brit tévés után. A szakértők ezzel akartak tisztelegni Attenborough előtt, aki munkájával generációkat inspirált és terelt a természettudományok felé. Ma erősen megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet, és már előfordulhatnak záporok, délután pedig zivatarok is lehetnek. A zivatarokat felhőszakadás, kisebb szemű jégeső, erős viharok, széllökések kísérhetik. A déli, délnyugati szél napközben élénk erős lesz. Délután 21 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadék, az érkező hidegfront mögött feltámad a szél. Reggel 8-14, napközben 12-22 fok lesz.
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
12: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
11: Rádió Davas, az otthon hangja.
6: És a hírek után hamarosan indul a hétfői sztereó, aminek vendége ma Pest vármegye 13-as számú Jeni választókerületének országgyűlési képviselője Hende Máté lesz. Hamarosan kezdjük a beszélgetést, úgyhogy érdemes maradni.
11: A 70-es,
12: a 80-as,
11: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
12: 93.4 Rádió Dabas,
11: az otthon hangja.

0: amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
1: de témázunk veled,
0: és rólad is beszélgetünk.
1: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
0: rejtélyek és megoldások.
1: Stereo.
0: Stereo.
2: A Stereót támogatja az Arany Korona ékszerbolt.
3: Így van, ez a Stereo a megszokottól eltérően már hétfőn is jelentkezik itt nálunk a 93.4-en, és a stúdió vendége Hende Máté.
4: Köszöntelek titeket, egy kicsit visszhangzunk.
3: Kicsit visszhangzunk, úgy érzem. Mert kérünk egy kis segítséget a kollégáktól.
5: Viszont szerintem ezt kibírjuk, úgyhogy kibírjuk, vagyunk folytassuk. Annyira professzionálisak, hogy vágjunk is bele.
4: Így van, köszöntöm a hallgatókat, és nagyon örülök, hogy itt lehetek Krisztián Ágival. Ez a szék még egy kicsit szokatlan, ugye én is ott a túloldali székben már komfortosabban éreztem magam az elmúlt 5 évben. De nagyon örülök, hogy most itt lehetek, és köszönöm a meghívást.
3: Így van, egy hiánypótló beszélgetés, hiszen már régi át nálunk itt a stúdióban országgyűlési képviselő, úgyhogy külön öröm, hogy itt vagy nálunk, és tudunk beszélgetni, és kezdjük is akkor talán azzal, hogy hogyan is vezetett ez az út, hiszen azért az elmúlt fél év az eléggé mozgalmas volt, ugye nagyjából november tájékán derült ki, hogy te leszel a Tisza pártnak az egyik olyan jelöltje, akiből akár országgyűlési képviselő is lehet majd. Aztán ugye szépen, fokozatosan meg is történt. Hogyan emlékszel vissza erre az elmúlt fél évre?
4: Igen, nagyon izgalmas, turbulens időszak volt ez számomra. Hát egészen pontosan igen, november 17-e volt az a nap, amikor kiderült az a nyilvánosság számára is, hogy benne vagyok a hármas jelölt jelöltségben. Ugye ezt követően azért volt egy kiválasztási folyamat, hogy kik kerülnek ebbe a hármas élmezőnybe, vagy top háromba nevezzük így, és akkor november 17-e volt igen ez a nap, amikor már a külvilág számára is ez nyilvánossá vált, és akkor hát igen azóta, és azzal a nappal elindult egy nagy-nagy változás az én életemben. Azért azt el kell mondani, hogy soha nem készültem én ilyen pályára, csak nem is foglalkoztatott a gondolat, tehát én nem szerettem volna politikus lenni. És egyébként ezt a szót, hát sajnos azért negatív színben tüntették fel az elmúlt években, úgyhogy maradjunk inkább a képviselőnél. Az most még egyelőre szimpatikusabb, de hát azon fogunk dolgozni, hogy a politikus szó is visszanyerje a régi fényét. Úgyhogy a képviselő az talán egy jobb szó, én képviselni fogom az itt élőket, ugye 18 településről van szó, 70 ezer választópolgárral, 86 ezer nagyjából a népesség, úgyhogy én az ő képviseletükre vállalkoztam akkor, november 17-én, és igen, akkor szerintem erről is muszáj beszélnünk, hogy nagyon sokan kíváncsiak, engem is mindig kérdezgetnek, hogy történt akkor a további napok, ugye november 18-ától, mert hogy igen, annyira gyorsan és hirtelen történt, hogy akár itt a hallgatóktól sem volt lehetőségem elköszönni, úgyhogy ezt most pótolnám, megragadom az alkalmat, úgyhogy én nagyon hálás vagyok az elmúlt 5 évért, amit itt tölthettem a Rádió Dabasban, mint műsorvezető, és hát nektek személy szerint is köszönöm az 5 év alatti kollegális viszonyt, a sok-sok támogatást, és ezt a lehetőséget, mert nagyon sokat tanultam ebből az 5 évből, hogy itt lehettem. Ugye a hangomat ezáltal már az emberek ismerték, és akkor ebből a 4 falu szobából most így kiléptem, és akkor most már nem csak a hangomat hallatom, hanem vállalom hát hívjuk így az arcomat is, azért láttátok, hogy teli volt velem plakátolva az egész körzet, úgyhogy ez egy szokatlan élmény volt. És akkor igen, ott nekem mondjuk úgy megszűnt a rádiós munkaviszonyom, aláírtam a közös megegyezést. Én nem tudok... Én azt mondom, hogy ez a rendszer. Mindig úgy fogalmaztam, hogy hívjuk így, hogy a rendszer áldozata voltam ezáltal. Tehát, hogy nyilván ez nem egy törvényes eljárás, hogy valakit a politikai nézetei miatt megszüntetik a munkahelyét. Én abban akkor nem csináltam semmilyen konfliktust, tudomásul vettem személyeket, emiatt én kifejezetten nem okolok. Én így tudok azóta is fogalmazni, akkor is úgy éltem meg, hogy a rendszer sajnos így működött. Ezen szeretnénk változtatni, hogy ez Hát ez igazából a mai nappal, vagy a szombati nappal, amikor megtörtént a kormányalakítás. Ne ez legyen a természetes, és ne ez legyen a normális, hogy hát szokták mondani ezt az urambátyám rendszer, tehát hogyha valaki meg kikerül az urambátyám rendszerből, akkor meg az ajtó nyitva áll előtte kifele is, nem csak befele. Úgyhogy ez fog változni, mindennek meg lesz a hivatalos útja, módja, tehát ez, hogy valaki akár engem fölhív, hogy hát ez figyeljetek már oda, vagy intézd el, tehát ez nincs, tehát ez ellen küzdöttünk, hogyha valakinek olyan sérelme van, akkor megvan ennek a formája, ügyvéd, rendőrség, bíróság és a többi. Úgyhogy ott akkor mi útjaink elváltak, igazából ugye november 18-ától, és akkor elindult egy a kiválasztási folyamat további szakaszai, tehát akkor voltunk hárman jelöltek, abból lettünk ketten, és végül akkor maradtam én egyedül, mint a Tiszának a jelöltje. Hát és azóta pedig ugye elindult a kampány időszak, ami nagyon nehéz volt, így utólag, tehát nyilván én se tudtam, hogy mire vállalkozok előzetesen, nem volt ez így leírva, meg hát napról napra, sőt volt, hogy óráról órára változtak a teendők, meg a programok, ugye itt a különböző politikai pártok reakciói vagy cselekedeté alapján. Úgyhogy voltak bennem hullámvölgyek, ez egy érzelmi hullámvasút volt. Ez a Tisza üzenete, hogy direkt szándékosan nem korábbi politikusokat kerestek, úgyhogy én kerültem én is, vagy így kerültem én is ebbe a képbe. Úgyhogy voltak igen szép pillanatok, rengeteg szép pillanat volt. Itt azért kiemelném az önkéntesek áldozatos munkáját. Nélkülük ma nem ülnék itt. Úgyhogy nem is tudok ezekről érzelmek nélkül beszélni. Nem is szeretnék. Az érzelmeket azt gondolom föl kell vállalni. Volt ilyen komment is, hogy én gyakran meghatódok, ezt vállalom. Hogy majd a parlamentben is akkor így elsírom magam? Hát jelentem, igen. Tehát szombaton az ünnepségen többször megkönnyeztem. És szerintem ezzel nincs is semmi gond, én ezt vállalom. Tehát az érzelmeket azt szabad vállalni.
5: És egyébként így hogyan küzdöttél meg a nehéz pillanatokkal? Mert ugye nem fáklyás menet volt ez részedről sem.
4: Igen. Az volt a szerencsés helyzet, hogy tehát face-to-face így a szemembe azért nem merték ezek a negatív hangok megtalálni, hanem ezek azért többnyire az online térben történtek. Facebook oldalon keresztül azt az elejétől kezdve sikerült szerintem jól kezelnem, hogy akár ugye volt egy hivatalos, meg megvan az ott, és nyilván a hivatalos Facebook oldal, és ezek ott történtek, tehát nem az én privát oldalamon, tehát én ezt már az elejétől kezdve tudtam, hogy ezek a sértések, bántások nem nekem szólnak, ez azoknak az embereknek a fejében kipattant gondolatok, legtöbb esetben nem is ismernek engem, nyilván ők is sok esetben igen a rendszer áldozatai, propaganda áldozatai, úgyhogy ezt talán így sikerült ketté választanom, hogy az nem nekem szólt. Persze voltak azért fájó pontok, hát tudjuk jól, mindenki láthatta, hogy készült konkrétan egy olyan Facebook oldal, ami többnyire az én lejáratásomról szólt. Nem kell hozzá matematikusnak lenni, viccesen mondva, hogy kiszámoljuk, hogy kik készítették ezt az oldalt, de őszintén én ezt nem is követtem, néha így eljutott hozzám, meg így az ismerősök küldték, hogy láttad, láttam, most akkor látom, de különösebben nem érdekel, hogy nekem milyen órám van, hát igen, mutatom, itt a kamerában látják. Egy semmilyen márka, nagypapám keresztrejtvényen nyerte, körülbelül 30 évvel ezelőtt, úgyhogy ennek eszmei értéke van inkább. Úgyhogy ezúton is felolvasom, hogy az van ráírva, hogy Adi, és nem pedig az, hogy Rolex. Tehát, hogy lehet ilyeneken viccelődni, de hát itt igen, a országjárás során is elmondtam, hogy inkább olyasmiket kellene bemutatni ezeken az oldalakon is, ami a valóságot tükrözi, és a problémákat. ugye én is a kampányom során, tehát hogyha valaki vissza lehet görgetni, mi nem töröltünk semmit a Facebook oldalunkról másokkal ellentétben, tehát vissza lehet görgetni, többnyire olyan videók készültek, amik a problémák feltárásáról szóltak itt a körzetünkben. Tehát, hogy ez volt, én azt gondolom, a kampány során az én feladatom, hogy végre beszéljünk a valós problémákról, és ne a szőnyeg alá söpörjük, és erre biztatok továbbra is mindenkit, hogy beszélgessünk, kommunikáljunk, és ez nem azt jelenti, hogy és ne várja senki, hogy akkor csettintésre minden megoldódik, meg én hozom a kis varázspálcámat, és akkor minden szép és jó lesz, kolbászból lesz a kerítés, nem. Ez nem így fog működni, de a problémákról tudni kell, beszélni kell róla, hogy hosszú távon tudjunk ezen változtatni és orvosolni. Tehát a kommunikációnak ez a lényege, ez a demokrácia lényege, hogy az emberek hangot adjanak a véleményüknek, a nem tetszésüknek, de időt és türelmet szeretnék továbbra is kérni. Azért most a beiktatásunkat követően is még nyilván kell idő, még feláll a rendszer. Ma és a holnapi napon történnek a miniszterek meghallgatásai, az én bizottságomnak holnap lesz, és akkor holnap délután tesznek a miniszterek is esküt, hát ezt követően is azért némi idő még ezek a minisztériumok felállnak a dolgozókkal, tehát hogy tudom, az emberek türelmetlenek, én is, mindenki türelmetlen, mert itt sok év elmaradását kell elkezdeni orvosolni, de nyilván sok év hiányosságát ne várja senki, hogy pár hét alatt az ott minden megoldódik, de higgy el mindenki, hogy nagyon keményen dolgozunk ezen minden nap, én is minden reggel így kelek, minden este így fekszek, hogy a változást minél előbb el tudjuk hozni, akár ide a Pest megye 13-as körzetébe is.
3: És az első blokknak a végéhez érünk lassan, azért azt kijelentetjük, hogy hatalmas bejelentések nem fognak történni a mostani beszélgetés során, de azért érdemes bennünket továbbra is hallgatni, hiszen azért sok érdekességet megtudhattok majd Mátéval kapcsolatban is, úgyhogy egy kis szünet és megyünk tovább.

0: Sztereó.
1: Sztereó.
0: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
1: de témázunk veled,
0: és rólad is beszélgetünk.
1: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
0: rejtélyek és megoldások.
1: Sztereó.
0: Sztereó.
2: A Sztereót támogatja az Arany Korona ékszerbolt.
3: Ez továbbra is a Sztereó, itt a 93.4-en, a stúdióban itt van velem Moldován Ági is, és a vendégünk pedig Pest vármegye 13-as számú egyéni választókerületének országgyűlési képviselője Hende Máté, és kezdetekről kezdtünk beszélgetni, és maradjunk még kicsit ennél a témánál, hiszen ugye a Tisza párt, illetve amikor még ugye nem is alakult meg konkrétan maga a párt, de már ugye Magyar Péter is azt hangsúlyozta, ugye miniszterelnök, hogy a vidék járása, illetve hogy minél több emberrel találkozzon, megismerje a helyiek problémáját, ugye ez volt az elmúlt két évnek tulajdonképpen, hát mondhatjuk azt, hogy a kampánya, hiszen ugye a Tisza párt leginkább erre építette a kampányát, ugyanígy utána, mikor már kialakultak a jelöltek, a választókerületekben, ugye nektek is az volt a cél, hogy minél többször több településre eljussatok, egyrészt beszélgessetek a választópolgárokkal, másrészt pedig nyilván gondolom, hogy a településvezetőkkel is célszerű volt találkozni. Ott még ugye nem derült ki, hogy közös lesz a munka, de legalább egy informatív beszélgetés erejéig, hogy egy adott településnek mi az, ami segítség lenne, vagy amire a hangsúlyt kellene fektetni, akár egy közös munka keretében. Így jártál te is ugye végigjártad a településeket, ha jól tudom, többször is, vagy többször is volt a több településen. Mi volt a tapasztalatod, illetve hogyan fogadtak?
4: Igen, jól látod, jól látjátok, tehát ez volt hívjuk stratégiának, hogy igen, az emberek között legyünk, hiszen mi is az emberek közül jöttünk. Tehát igen, itt akár a rádión keresztül, amikor itt dolgoztam, volt lehetőségem is megismerni nagyon sok embert, sok közéleti témával foglalkoztam itt is, akár az érintett polgármesterekkel is én itt interjúztam, mint műsorvezető. Úgyhogy sokukkal azért volt egy előzetes ismerettségem. És igen, hát először igen, mentünk az emberek közé, volt rengeteg pultozás, megint csak az önkéntesek munkáját kiemelném, hiszen én nem tudtam, nem is lehet mindenhol ott lenni egyszerre, hanem az önkéntesek sokszor ők képviseltek, akár engem, akár ugye az egész közösséget. Kopogtatás, tehát amikor megyünk házról házra, és igyekszünk felvenni a kapcsolatot azokkal, akik ajtót nyitnak. Hát itt ezeknek a során persze kaptunk hideget, meleget, nagyon sok tartózkodó emberrel találkoztunk, akik féltek, tehát hogy kiderült, hogy szimpatizánsok, de csak nagyon röviden, de hogy itt az utcán is valaki meglássa, hogy mi beszélgetünk, tehát hogy az emberekben volt egy félelem, hogy a rendszer majd akkor, ha most kiderül, hogy egyáltalán velem szóba állt valaki, akkor utána majd bármilyen negatívum éri, és vagy a családtagjait, vagy netán kirúgják bárhonnan, úgyhogy, és sajnos ebben a rendszerben éltünk, hogy ezek nehéz volt nekem is ezzel szembesülni, de sajnos ezek reális félelmek voltak, tehát tudunk éneket, hogy utána mondjuk vicces kimondani, de sajnos szomorú, hogy akár egy Facebook like miatt valakit utána számon kérnek, hogy miért lájkoltad azt a posztot, meg azt az oldalt, vagy miért állt velem szóba az utcán. Úgyhogy ezek megtörténtek. Úgyhogy volt sok ilyen tapasztalat is, de persze nagyon sok pozitívumot is megéltünk, váratlan személyek támogatását is megéltük, akikről akár mi se gondoltunk volna, hogy szimpatizánsok, úgyhogy voltak ilyen kellemes meglepetések is. Úgyhogy igen, ez volt, én eljutottam mind a 18 településre, valamilyen rendezvény, pultozás, kopogtatás során, és igen, ott előkerült van a kis zöld füzetem, ez egy ilyen kis, tehát a funkcióját is betölti, tehát hogy tényleg azért sok mindent jegyzeteltem bele, de valójában inkább én egy szimbólumnak nevezném, annak azt szimbolizálja, hogy a problémákat ugye nem csak így egyik fülememben, másikon ki, amit megint csak eddig sok esetben tapasztaltunk, hanem hogy ezt föl is írtam, és akár most tudom majd lapozgatni. És
3: nem sorban. Egy nagy fizet. Nem. Ez azt jelenti, hogy egyelőre még nem kaptál meg sok infót, vagy még csak a leglényegesebbeket tudtad kigyűjteni.
4: Van belőle több. Van belőle több zöld kis füzet. bevásároltunk többet belőle, és ez ott volt minden település, minden, hát ahol van szigetünk, szinte minden 18 településen most már van sziget, és az ő képviselőjüknél is volt egy ilyen, tehát hogy ahogy mondtam, én nem tudtam mindenhol ott lenni, de a képviseletemben jártak el, és ezért fantasztikus ez a Tisza-sziget közössége, hálózata, hogy ők viszont ott tudnak lenni mindenhol, és a továbbiakban is számítunk rájuk, hiszen mindig is ezt is mondtuk, hogy a Tisza ereje ebben van, hogy alulról építkezik, az emberekből építkezik, az emberek adják, ők maga a Tisza. Tehát, hogy az, hogy én most akár ebben a székben ülök, vagy a parlamentben, az nem azt jelenti, hogy fizikálisan igen, én ülök ott, de szellemiségében, vagy üzenetében mind a 86 ezer ember, aki ebben a kerületben él, őket képviselem, úgyhogy ez egy nagyon fontos gondolat, hogy igen, képviselet és szolgálat, tehát, hogy ebben is változás lesz, sőt, már van, hogy egyfajta szemléletmódbeli változás. Nem ezt tapasztaltuk, hogy a politikusok vannak értünk, hanem hogy az emberek legyenek értük. Már most hatalmas költségcsökkentés lesz, akár a parlament országház működésében is, mert látjuk, hogy folyt indokolatlanul szét a pénz, követhetetlenül, úgyhogy ott is egy ésszerű gazdálkodás lépett életbe, és ezt kérem akár a helyi önkormányzatoktól is, hogy figyeljünk oda a költségekre. Nyilván mindenki tudja, hogy kiről van szó, meg kiről nem. Mindenki addig tud nyújtózkodni, amíg a takarója ér. Magyarország takarója, mindannyian látjuk, hogy elég kicsi jelenleg.
5: És egyébként, hogyha már így az önkormányzatokról volt szó, hogyan fogadtak téged a településvezetők, akár a kampány során, akár a kampány után, tehát a győzelmetek után?
4: Igen. Ugye 18 településről van szó, 18 önkormányzat és polgármester. Én logikus módon a független, tehát papíron független polgármesterekkel, önkormányzatokkal kezdtem el ezt a kapcsolatfelvételt. Ők fogadtak is, és tudtam egyeztetni velük. Volt sok kellemes beszélgetés, volt kellemetlenebb is köztük, de alapvetően fogadtak ők, nagyjából a 18-nak a fele, így számosságot tekintve. És igen, azért ott sok esetben sikerült egy értelmes párbeszédet kialakítani, tehát hogy elmondták a helyi problémákat, mert ez nagyon fontos, hogy persze az embereket megkérdeztük, de egy település képviselője, polgármester megint csak máshogy látja, úgyhogy annak nagyon örülök, és nagyon köszönöm ezeket a beszélgetéseket, akik előzetesen is fogadtak, és hát őszintén, amikor a független képviselők, vagy független polgármesterekkel már tudtam beszélni, akkor következtek ugye a listán a fideszesek, ott az első próbálkozásomnál mondjuk úgy, hogy süket fülekre találtam, tehát hogy nem fogadtak, és akkor ezzel ezt az utat le is zártam, tehát nem próbálkoztam tovább, de hát nyilván település szinten eljutottam mindenhova, különböző rendezvényekre, azért elmentem nyilván, tehát ezekre a településekre is, hiszen ez is egy nagyon fontos üzenet, hogy én minden lakót pártól függetlenül fogok képviselni, és megint csak ezt szeretném kérni a polgármesterektől is, hogy ők is így járjanak el, mert sok esetben ebben is van negatív tapasztalat, hogy akár politikai alapon, egy politikai nézet alapján ér bárkit bármilyen megkülönböztetés, akár pozitív, akár negatív irányba. Most a választásokat követően nyilván elindult, vagy hát nem nyilván, de kötelességből is, nekem is kötelességem, nekik is, hogy kialakítsunk egy párbeszédet, hívjuk munkaviszonynak, és a megbocsátás az nagy erény, és én bennem nincsen sértődöttség a korábbi negatívumokkal kapcsolatban, és ezt kérem mindenkitől, hogy békésen tudjunk egymás mellett élni, de a memóriám ott nyilván nem kell, és nem is szeretném törölni, tehát hogy a felejtést azt ne kérje senki, a megbocsátás az pedig megtörtént, hiszen ez a cél, hogy tudjunk együtt dolgozni, együttműködni, hiszen a polgárokat együtt kell képviselni, és ezt építeni is kell, hiszen én megint csak személy szerint mind a 86 ezer emberrel nem tudok egyesével kapcsolatot teremteni. Nagyon sokan keresnek és írnak, hogy hú, ígyunk meg egy kávét, hát 86 ezer kávét nem tudok meginni, de pont ezért kellene, hogy működjön, hogy ugye vannak a helyi képviselők, az önkormányzati képviselők, nekik nem tudom, pár utca tartozik hozzájuk, ők vigyék az ügyeket tovább az önkormányzatokhoz, és onnan jöjjön akár hozzám egy ügy, tehát hogy megvan ennek is az útja, de akár itt helyben, ugye Dabas a székhelyünk a 18 településnek, lesz majd egy iroda, lesz majd fogadóóra, de az is véges, tehát hogy nyilván lesznek, nem mind a 7-5 napján fogok én itt ülni, és tudok egyeztetni az emberekkel személyesen, hanem ezt az utat szeretném erősíteni, hogy ez a hívjuk piramis rendszernek, ez valójában működjön. Úgyhogy igen, voltak rosszul sikerült mondatok, akár polgármesterek részéről is a kampány alatt, főleg itt az utolsó hetekben, amikor már mindenkiben fokozottak voltak az érzelmek, volt ugye szektársoknak hívtak minket, most erről szerintem lehet beszélni, ugye most Csobogó Szökőkút itt a Dabas főterén is, ami rendezvényünk előtti nap hirtelen megjavult. Úgyhogy voltak ilyen hívjuk sérelmeknek, és ha már itt tartunk, akkor ugye szerintem ezt mindenki átélte, hogyha ha őt bántják, tehát engem személy szerint, ugye kérdezted is, hogy én hogy éltem meg, én úgy vágtam ebbe bele, hogy mentálisan is erősnek éreztem magam. Erre a feladatra, tehát tudtam, hogy nem lesz egy séta galopp. Tehát az engem ért bántások úgy érzem, hogy tudtam kezelni, de amikor az ember szeretteit bántják, azt a közösséget, az fájt. Gondolok igen itt az előbb említett dolgokra. Úgyhogy én erről azóta beszéltem az érintettekkel, mert hogy szeretnénk igen konstruktív együttműködést kialakítani, és kezdjük nulláról. Még nem mindenkivel sikerült, hiszen most szombat óta vagyok hivatalban, de szeretném folytatni ezt az egyeztetést, hogy akivel, akár az én irányomban, tehát kölcsönösen, én azt gondolom, senkit nem bántottam meg, de tényleg megint ott van minden videó poszt a Facebookon. Továbbra is mondom, hogy én vállalom, nem töröltünk egy posztot sem. Úgyhogy erre számítok, és én ezt szeretném kérni, hogy tudjunk együttműködni, tényleg politikai nézetektől függetlenül, mert közös a cél. Egy hajóban nevezünk, Magyarországért dolgozunk, a helyi polgárokért dolgozunk, mindannyian, én így fogalmaztam a megbízó levelem átvétele során is, hogy nagyon nagy szembeszéllel kellett megküzdenünk csapatszinten, de ezt a nagy szembeszelet, ezt a sok energiát, amit ebbe a szembeszélbe fektettek emberek, ezt most próbáljuk egy irányba és egy közös vitorlába terelni, és ezt a közös vitorlás hajunkat egy irányba irányítani, mert látjuk a problémákat, mindannyian ebben élünk, lehet róla nem beszélni, de kimegyünk és látjuk az utakat, látjuk az egészségügyet, az oktatást, a vízháztartás, tehát hogy a kiszáradás szélénál elsivatagosodik a körzetünk is, itt a felső homokhátság területén, a szociális háló, a gyermekvédelem, tehát igen, a zöld füzetemet most itt kinyithatnám és sorolhatnánk, de alapvetően igyekszek én is egy pozitív szemléletet kialakítani, hogy a problémák léteznek, de menjünk tovább, mi a megoldás. Tehát mindig a megoldásra törekedjünk, és ne süppedjünk bele, és ne az legyen a mentalitás, hogy ha nem beszélünk a problémára, akkor nincs is. Mert sokszor nem csak anyagi kérdés az, hogy egy problémát megoldjunk, de nagyon sok esetben igen. De sokszor a szándék. és nagyon erős a helyi civil közösségek is, nem csak a Tisza-szigetekre gondolok itt, hanem nagyon sok önkéntes van és civil szervezet, akik méltatlan körülmények között látták el eddig is sokszor az állam feladatait. Ők továbbra is ott vannak, és továbbra is ők tetrekészek, és sokszor tapasztaltam olyat, hogy ők cselekednének, de nem tehetik meg, mert akkor kiderül, hogy a probléma egyáltalán létezik. És ha nem beszélünk, akkor azt hiszük, hogy nincs probléma. És sokszor akár egy iskola esetében is a szülők megtettek volna bármit saját költségen, egy bármilyen felújítást, vagy dolgok helyrehozatalát, és nem tehették meg, mert akkor egyáltalán napvilágot lát az adott probléma. Ez nem. Vállalni kell a problémákat, vállalni kell a következményeket. Ugye ezt is sokszor mondjuk, hogy a következmények nélküli országnak vége. Tehát ezeket föl kell vállalni, ha hibázunk. Én is azt gondolom, hogy ezeket tudom fogadni, hogyha valaki konstruktívan megkeres, hogy Máté, ez így nem volt jó, akkor tanuljunk a hibákból, hibázni szabad, emberek vagyunk, mindannyian, a politikusok is, a képviselők is fogunk hibázni, de a bűn, vagy a negatívum, hogyha abból a hibából nem tanulunk, és a szőnyeg alá seperjük. Úgyhogy erre biztatok mindenkit, hogy ez szerint járjon el.
3: Nagyon megy az időnk, és még csak a múltba vagyunk, de talán zárjuk le a blokkot egy utolsó kérdéssel. Ugye, ha itt már te is említetted a kérdéseket, természetesen azt azért mondjuk el hallgatóknak, hogy lesz majd lehetősége téged is kérdezni következő alkalom, akkor, ha jössz. Most ugye direkt nem terveztük úgy, hogy hallgatói kérdésekre is válaszolj, de természetesen lesz lehetőség, kérdezhetnek ugyanúgy, mint a többi polgármestert, vagy a többi vendégünket a későbbiekben, de mielőtt lezárnánk a múltat, ugye, ha jól rémlik, talán Albert Hirschen jelentél meg először nyilvánosan. Ott már beszéltél tervekről, programokról, ami ugye a körzetnek volt a legfontosabb kérdése, vagy kérdése, amire majd akár a következő 4 évben megoldást kell találni. És utána szépen sorba, hogy te is említetted, mentél végig a településeken. Aztán eljött a választás napja, április 12, és talán az, illetve most hétvége volt az, ami talán kiemelkedik számodra, mivel nincs csak időnk.
4: Röviden. Igen, ebben a székben megered az ember nyelve, most már érzem.
3: Hogyan élted meg például április 12-ét, illetve hogyan fogadtad egyrészt az eredményeket, illetve a szombati napot hogyan éltétek meg közösen?
4: Igen, április 12 végeredményben igen, egy gyönyörű nap volt. Az első szó, ami eszembe jut, az a mérhetetlen fáradtság. Tehát, hogy akkora menetelés volt, meg annyi rengeteg munka az én részemről is, meg tényleg az egész csapat részéről, hogy én irtózatosan fáradt voltam. Tehát azt hiszem, hogy ott nem is tudtam felfogni, hogy mi történik. De valójában ez volt a cél, és ezt tűztem ki ennek a kampány időszaknak az elején, hogyha ezt az érzést fogom érezni, hogy én mindent megtettem, akkor itt nincs oka szégyenkezésre, sikerül, ahogy sikerül, és ezt az érzést, ezt éreztem még az eredmények ismerete előtt is, hogy hát így a végkimerültség határán voltam én is, szerencsére itt rosszul azért nem lettem, és akkor ugye a magas részvételi arány az már reggel látszott, és itt a mi körzetünkben, akár már azt hiszem reggel 9-kor jöttek az első részvételi eredmények, nagyon magas volt a mi körzetünkben is kiemelkedően, és mi ezt erősen sejtettük, hogy ez nekünk kedvez, és hát így is lett. És akkor én este fölmentem a budapesti közös ünnepségre, egy rövid időre, mert tényleg írtófáradt voltam, úgyhogy ott azért nem sok időt voltam, és aztán kellett jó pár, hát nem is nap, szerintem hét, itt még úgy kezdtem utolérni magam, mostanra azért sikerült, akár mentálisan, akár fizikálisan, tehát most már azért jól vagyok, és akkor igen, eljött a most szombati nap, ami egy igazi ünnepnap volt, mondhatom, hogy a demokrácia ünnepe, és tényleg fantasztikus érzés volt itt a körzetünk képviseletében ott lenni. Ezt egyébként először talán március 15-én éreztem meg, amikor ott is ugye hatalmas tömegben fölállhattunk a Hősök terén a színpadra, hogy nem magamért álltam ott, hanem mondhatom, hogy értetek. És ez egy nagyon megható érzés, most is meghatódok. Mert korábban, igen, álltam én már sokféle színpadon, ugye versenytáncoltam, akár világbajnokságon, világjátékokon képviseltem a hazánkat táncpartneremmel, de ez most mégis egy másfajta képviselet volt. Kicsit visszakanyarodva itt, hogy hogyan fogadtak, meg milyen negatívumok értek. Igen, ez is sokszor elhangzott, hogy én, hát mit keres itt egy tánctanár? Hát kikérem a tánctanárok nevében egyfelől, és a magam nevében erre nagyon büszke vagyok, hogy versenytáncoltam világjátékokon, 9. helyezéssel képviseltem hazánkat 2013-ban magyar bajnokként, de ezzel párhuzamosan közgazdász vagyok, alapmesterszakot végeztem a Corvinus Egyetemen, tehát, hogy erről se feledkezzünk meg, de ha most idézőjelben csak tánctanár lennék, arra is írtó büszke vagyok. Úgyhogy visszakanyarodva, igen, a szombati napra, nagyon felemelő érzés volt, nagyon ünnepélyes, sokszor megható. Ugye a gyerekek, amikor bejöttek zenélni, mindenki láttát, ott nem maradt szárazon. Számomra az mindig egy megható pillanat volt, amikor harsona a fanfárok kíséretében a történelmi zászlókat behozták az ülésterembe, vagy kivitték. Úgyhogy volt számtalan megható pillanat. Így az ülésterem patkójában ülve én szemben ültem a, hát most már mondhatjuk, hogy ellenzéki oldallal, fideszes és mi hazánkos képviselőkkel, azt azért rossz volt látni, hogy ők ezt nem kezelték méltósággal, ezt a helyzetet, tehát volt, aki rágózott, rúzsozta magát, mert így a beszédek közben egymással röhögcséltek, beszélgettek, tehát nagyjából, mint egy iskolai klub délutánon. Ugye a mi hazánkos képviselők, ők a gyerek előadás előtt fölálltak és kivonultak. Tehát én azt gondolom, hogy ezeknek nem volt jó üzenete, de lehet, hogy volt ebben egy szándékosság is, hogy a mi ünnepünket egy kicsit elrontsák, de nem sikerült. Tehát, hogy ez egy gyönyörű nap volt mindannyiunk számára, egy meghatározó élmény, és tényleg ezúton is köszönöm a bizalmat mindenkinek, és ezzel együtt érzem és érezzük a felelősséget is, tehát történelmi felhatalmazás a Tisza 141 fős frakciója, de ugyanakkor történelmi felelősség is, amit egyébként nap mint nap éreztetnek is velem az emberek, úgyhogy igyekszem, és minden erőmmel ezen leszek, hogy ennek a felelősségnek megfeleljek.
3: Innen folytatjuk tovább a beszélgetést, egy hosszabb szünetre megyünk most el, meghallgatjuk majd a friss híreket, hiszen ugye szombaton megalakult az új Tisza kormány, és el is indult ma már a munka, ugye most már a jelölteket, miniszteri jelölteket hallgatják meg éppen. Erről is fogunk beszélgetni, meg hát itt a következő időszak munkájáról, úgyhogy tartsatok velünk a hírek után is.
6: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Tessék,
8: itt a reklám.
9: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
7: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
10: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
7: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszer volt. Kiemelkedő választék, szolíd árakon.
11: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
12: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
13: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabas-Gyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. sztárvendégek, Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
8: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszám gép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
14: Reklám voltam, viszont hallásra.
13: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
3: Az M0-as autót keleti szektorán az M3-as autópálya felé vezető oldalon korábban két kamion ütközött össze, a 48-as kilométernél a külső sávot lezárták a mentési munka idejére. Itt lassulás, illetve kisebb torlódásra kell készülnötök.
13: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Készülnötök.
13: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta. A következő műsorunk

0: És ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön parti kellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
2: Több mint 89 ezeren felvételiztek idén középiskolába, megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések. Változékonyabbra fordul az idő és leülés jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
3: Nachrichten, Novel, Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, közölte az oktatási hivatal. Mint írják, a 9. évfolyamra több mint 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba, mint egy 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba, valamivel több mint 5 ezeren felvételiztek. A középfokú iskolák május 8-áig jogszabály szerint értesítették a tanulókat a jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Azoknak, akik esetleg nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmányi területre nyertek felvételtől mégsem kívánják megkezdeni tanulmányaikat, mától rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, amelyek során a kormányhivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettségek teljesítését vizsgálják, közölte az Agrárminisztérium. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. Magyarországon a legmagasabb a fogvatartottak aránya az EU-ban. Az Eurostat jelentése szerint 113 volt az uniós átlag 2024-ben, míg Magyarországon a fogvatartottak száma 100 ezer főre vetítve elérte a 193-at. Ezzel Magyarország megelőzte Lengyelországot, Lettországot és Csehországot is. Finnországban és Hollandiában a legalacsonyabb a bebörtönzöttek aránya. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a Mentők Napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepelte meg alakulásának 78. a Magyarországi Szervezet Életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Ez alkalomból több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2,3 millió beteget részesítenek ellátásban. Pár órára leállnak az Albox automatákat, a hírül a Fox Post. A tájékoztatás szerint az Alboxokat ma este 9 órától kedden hajnali 3 óráig frissítés és karbantartás miatt nem lehet majd használni. A weboldal és Zbox automaták ez alatt is működni fognak. A Fox Postot 2024-ben vásárolta fel a Paketa, hazánkban azonban az előbbi márka maradt meg, és már zajlik a két csomagküldő összeolvadása. Az eredeti Fox Post automaták Alboxként, míg a korábban Paketa név alatt futó egységek Fox Post Zboxként folytatják. A több órás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé ered el az eső. Helyenként felhőszakadás, égeső is kialakulhat. A délnyugati szelet később északnyugati váltja, többfelé megerősödő légmozgással. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek, 20 és 28 fok közötti maximumok várhatók. Holnap ereinte még sokfelé marad a borongós esős idő, délután nyugat felől csökken a felhőzet, az északnyugati szél sokfelé erős, időnként viharos lehet. 15 és 23 fok közé esik vissza a hőmérséklet.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Sztereó.
7: Sztereó.
6: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
7: de témázunk veled,
6: és rólad is beszélgetünk.
7: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
6: rejtélyek és megoldások.
7: Sztereó.
6: Sztereó.
8: A Sztereót támogatja az Arany Korona ékszerbolt.
9: Folytatjuk tovább a Sztereót itt a 93.4-en, és egy utolsó blokkal még visszajövünk kicsit beszélgetni a jövőről. Pest-Alma megye 13-as szám egyéni választókerületének országgyűlési képviselője Hende Máté a vendégünk. Végbeszéltük már a múltat, a választást, a hétvégi kormányalakítást, és ugye itt a hétfő elindultak a munkák, ugye éppen a miniszteri jelölteket hallgatják már meg a mai napon, illetve a holnapi napon is ez fog megtörténni.

0: ugyanis, hogyha jól tudom, 4 órakor már össze is ül az országgyűlés első ülése, és meg lesz tartva. És ugye te is szerepet kapsz majd holnap, ugye már lehetett tudni, vagy így hallani, hogy a Művelődési Bizottság tagja leszel, illetve abba fogsz majd munkálkodni. Majd azért beszéljünk arról is, hogy ide mi tartozik, mivel fogtok foglalkozni, és utána majd még beszélgessünk a régiónkról is egy kicsit, de most akkor így tágabb értelemben ország irányítás tekintetében akkor mi is lesz itt a feladatod?
1: Így van. Elnézést, igen, hogy egy kicsit ilyen hosszúak vagyunk, de talán itt 4-5 hónap lemaradást kell behozni. Igen, szóval, hogy az országgyűlés működése bizottságokon keresztül is történik, tehát, hogy van összesen 20 plusz egy bizottság, ugye így hívjuk, hogy már vagy van egy plusz egy, ami a nemzetiségi ügyekkel foglalkozik. A 20-ból egy a Művelődés Bizottság, aminek vagyok én is a tagja. Ez egy 11 fős bizottság összesen, és mindegyik bizottságban érvényesül ugye a 2/3 arány, tehát a 11-ből 7 hetes fő a TISZÁS, van 3 fideszes, Fidesz-KDNP, és egy fő Mi Hazánk. A miénk az pont, mindenhol ugye van egy elnök, a miénk az pont fideszes elnökléssel megy, Szentkirályi Alexandra lesz a mi bizottságunknak az elnöke, és van 2 alelnök, ők pedig tiszások, tehát ez nyilván mindig fordítva van, hogy amilyen az elnök, akkor a másik oldalról érkezik az alelnök, és Radnai Márk, illetve Rost Andrea lesznek az alelnökei ennek a bizottságnak. Igen, Művelődési Bizottság, 3 alpilléren nyugszik ez. Ez pedig a sport, a kultúra és a média. Tehát ezekről fogunk elsősorban értekezni. És igen, ahogy mondtad, már jelenleg is, tehát ebben a pillanatban, a percekben is zajlanak a bizottsági meghallgatások. Én majd holnap reggel vagyok érintett, tehát ezért tudok most itt lenni, mert a mai napon a mi bizottságunk nem ülésezik. Ilyenkor a miniszterjelölteket meghallgatják a bizottságok, ahol egyfelől bemutatkozik, elmondja a vízióját, és lehet kérdezni is tőle. Mi ugye Tar Zoltánhoz tartozunk elsősorban, őt fogjuk meghallgatni holnap reggel, és akkor igen, ahogy mondtad, délután 4-kor pedig már beiktatják a minisztereket, elmondják ők is a miniszteri esküjüket, és akkor ezt követően tud felállni a minisztériumok. Minisztériumból pedig 16 darab lesz, tehát hogy nem pont ugye az előző 20 plusz 1-es létszám vagy darabszám, hanem 16 minisztérium lesz. Ugye mindenhol most már megvannak a miniszterjelöltek, őket hallgatjuk most meg, és akkor holnap pedig beiktatásra kerülnek.
0: És hát lesz munkátok, hogyha így nézzük, hogy sportmédia és kultúra, hiszen az elmúlt hetek azért hangosak voltak. Sportról annyira nem, de ugye azért a sport tekintetében is időről időre előjöttek például akár az M4-es csapatoknak a finanszírozása, vagy különféle sportágaknak a támogatása, hogy nem volt mindig megfelelő. Gondolom ezzel is fogtok azért majd foglalkozni, igen, hogy azért ne csak a látvány sportok legyenek majd előtérbe nyomva. És hát azért itt van a média. Ugye itt azért nagyon sok vád ért bizonyos médiumokat, és hát itt van a kultúra, ahol ismét az utóbbi hetekben, igen, azért elég sok mindenre hát fényderült.
1: Igen, mindegyikről lehet beszélni egyesével. Igen, talán a sport, ami hozzám a legközelebb áll, hát ott is, hát azért láthatjuk, hogy ha a sportágakat nem lehet besorolni, tehát hogy egyébként pont ez a baj, mert minden sportág egyformán fontos, és attól, hogy mondjuk nekem, meg bár mindenkinek megvannak a saját személyes kedvencei, attól még nincs különbség sportág és sportág között, de most ott van, hogy a nem olimpiai sportágak, én ugye ennek voltam a káros útja, vagy hát elszenvedője. Ugye versenytáncosként mi soha semmilyen támogatást nem kaptunk, tehát mindent csak a szüleimnek köszönhetem, hogy én ezt tudtam csinálni. Tehát ők voltak a szponzoraim mindig is. Vannak az olimpiai sportágak, ott azért már van finanszírozás, és akkor mindenek felett áll a futball, a foci. És megint mielőtt kiforgatja bárki, soha nem valami vagy valaki ellen beszélünk, hanem valami mellett. Tehát nem a rovására fog történni semmi, tehát most ne jegyen meg senki, hogy most akkor a foci az háttérbe szorul, mert hogy szeretnénk a többi sportágat méltóképpen kezelni. Ugyanúgy a tömegsport, és az iskolai sportok, tehát hogy minden település, tehát akár ha itt nálunk mondom, a legkisebb települések, Mike Buda és Tatár-Szentgyörgy, tehát az ottani gyerekeknek is ugyanaz a lehetősége legyen, és ne legyen a sportolásra, és ne legyen ez egy luxus, vagy egy kiváltság. Mert oké, ott van a napi kötelező testnevelés óra, de látjuk, és a szülők biztosan tapasztalják, tehát egyetértünk abban, hogy ennek az infrastruktúrális háttere az hiányos. Tehát amikor az iskolában a folyosón, meg a lépcsőn kell tesiórázni, meg nincsen eszköz, meg nincsen hozzá megfelelő számú pedagógus se, akkor tehát lehet ilyen törvényeket hozni, meg jó is, meg kell, mert mondom, nekem is ez a szívügyem, de akkor ahhoz meg kell teremteni a körülményeket is. Úgyhogy a sporttal kapcsolatban ez lesz a cél.
2: Igen. A kultúrával is hasonló a helyzet, hiszen ugyebár az önkormányzatoktól minél több pénzt vontak el, ők is a látszólag talán legkevésbé fontos, ez nagyon idézőjelesen mondom, területről, a kultúrától vonták el az összeget, úgyhogy a kultúrához való egyenlő hozzáférést is biztosítani kell már egészen mikrotelepülési szinten is.
1: Abszolút, így van. Ugye azért ez egy közgazdasági alaptétel, hogy a kultúra az nem egy gazdaságilag nyereséges dolog, tehát hogy igen, ahogy mondod, ettől lehet leginkább elvenni a forrásokat, de a kultúrának nem az a lényege, hogy hasznot termeljen. A kultúra az mindannyiunk öröksége, ezt ápolni és védeni kell, és igen, akár itt most az elmúlt hetekben volt hangos az NK-s botrányoktól, hogy kik milyen pénzeket kaptak, tehát minden ott is folyt szét a pénzt, túlárazva, valós teljesítmények nélkül osztogatták a pénzt, és hát ezért nem jutott azokra a területekre, ahova kellett volna. Úgyhogy itt is óriási problémák vannak, és akkor megint csak a médiára hátkanyarodunk, akiknek itt a propaganda terjesztésében óriási felelőssége van, és hogyha egy szóval vagy egy mondattal kéne összefoglalni az elmúlt 16, ki honnan számolja kormányzás bűneit, akkor én azt gondolom, hogy az emberi lelkekben és mentális károkozásban tett problémák a legsúlyosabbak, mert utakat, vasutat tudunk felújítani, de az emberi lelkeket gyógyítani nagyon nehéz lesz. Nyilván ezen is dolgozni kell, de ha belegondolunk, akár a kisgyerekek, akik már ebben nőttek bele, tehát én is, ahogy itt jártuk az utcákat, és kint voltunk, nem egyszer kisgyerek jött oda, és kérdezte, hogy akkor most lesz háború, vagy nem lesz háború, tehát hogy ez a fajta megvezetés, és az embereknek erre a hát ugye mindenkinek a biztonságra való törekvés a legalapvetőbb emberi szükséglete. Tehát ez egy olyan ösztön, hogy biztonság, ez az a kiinduló pont. És hogy ezt kihasználni, és ezzel visszaélni, és az emberek félelmére alapozni, éveken keresztül kampányolni, ez most lehet, hogy erős, és akinek nem inge, ne vegye magára, de ez a társadalmunk ellen elkövetett bűncselekmény. És ebben igen, a közmédiának is, meg azoknak a médiumoknak is óriási felelőssége van. Lemeltünk arra a szintre is, hogy azok a akár műsorvezetők, riporterek, akik, hogy téged idézelek, Ági, a szájukkal mondták ki ezeket a hazugságokat, az bűn. Mert nyilván egy háború az egy rettentő dolog, de ezzel az embereket mentálisan megnyomorítani, az is egy rettentő dolog, úgyhogy ez nagyon fáj, nekem személy szerint is, és ez nehéz lesz ezt helyrehozni, és igen, amikor a gyerekek erről kérdeznek, hogy most akkor mi újság a háborúval, meg nem, meg a választások után is tudom, hogy akik ezeket sokan sajnos tényleg őszintén elhitték, mert hogy ezt hallgatták reggeltől estig minden, vagy a legtöbb csatornán keresztül, ők ezt tényleg elhitték, hát volt olyan, tudom, hogy másnap leköltözött a pincébe óvóhelygyanánt, mert hogy akkor itt most háború lesz, nem lesz. Mi is mindent ugyanúgy meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ne legyen, ott van a mindenkori honvédség, tehát hogy ez nem egy személy, meg nem egy párt fog megvédeni minket a háborútól. A NATO tagjai vagyunk, az Európai Unió tagjai vagyunk, aminek szintén az alapvetése a béke és a biztonság, és ezt kiforgatni, ez mondjuk ki, hogy ez bűn. ellenünk elkövetett bűn.
0: Menjünk tovább azzal a témával. Rengeteg topikot dobtál be, ezeket rá lehetne ugrani, de időnk az véges ilyen tekintetben. Viszont akkor beszéljünk a szűkebb régiónkról. Milyen víziókat látsz, milyen megoldandó feladatokat, és ugye azért azt se felejtjük el, hogy ugye 13-as körzetet képviselette, de itt már polgármesterekkel is beszélgettünk erről a témáról, hogy azért itt vannak olyan témák, olyan feladatok, amik azért átnyúlnak, itt ugye azért valamilyen szinten együtt kell dolgozni, akár a 8-as, akár a 9-es, vagy esetleg még a 10-es választókerületi képviselővel, vagy az ott lévő településekkel, itt gondoljunk csak az 5-ös útra, gondoljunk csak arra, hogy mondjuk a 142-ös vasút felújítása, de a vízgazdálkodás, szennyvíz, csatornázás, stb. Tehát itt azért rengeteg megoldandó feladat lesz.
1: Így van, és sok igen, vagy választókörzeteken átívelő probléma, ahogy mondtad, az útfelújítások, a vasút, a vízháztartás, tehát hogy igen, nyilván ez is egyfajta politikai akció volt, hogy a választókörzetünket, meg a körzeteket főleg Pest megyében átrajzolták, tehát hogy Pest 13-as körzet most van először, úgyhogy ilyen szempontból is történelmi a mi sorsunk, eddig ugye csak 12 körzet volt, ezt bővítették ki 14-re, és így raktak össze olyan településeket, amiknek közigazgatásilag egyébként mondhatjuk, hogy semmilyen kapcsolódása nem volt korábban, úgyhogy nehéz lesz ez a munka, de ennek helyre sikerült megnyerni ezt a körzetet is, és igen, együtt kell működni, és fogunk is együtt működni a körzet, ugye a környező képviselőkkel. Hál' Istennek jó viszony van, itt mindannyian a kampány során, főleg azért a Pest megyéket jobban ismerem, a képviselőket, kialakult egy jó viszony, úgyhogy tudunk együtt kiállni, akár például ez is egy érdekes a három településnek, a hozzánk tartozó Inácsnak, egy másik körzethez tartozik Felső-Pakony, egy harmadikhoz pedig Ócsa, tehát ennek a három településnek van egy közös szennyvíztisztítója, ami több éve, ha jól tudom, 2019 óta már engedély nélkül üzemel, mert hogy olyan állapotban van. Na itt például akkor a három körzet együtt tud fellépni és cselekedni. A vasút, 142-es vasút is sok és több körzetet érint.
0: És ott akkor át is nyújtok Bácskisgomba is.
1: Azt igen, Lajos Mize végállomással, hát ez is igen egy mondhatjuk, hogy szégyen volt ez a 142-es vasút. Ugye a kettő óra alatt teszi meg a 72 kilométeres szakaszt Budapest-Lajos Mize között. Tehát ugye ezt volt is egy ilyen videónk és akciónk, hogy biciklivel tudtuk tartani a lépést a vonattal. Úgyhogy ez egy nagy feladat. Ugye a víz és szennyvíz kapacitások és hálózatok rendbetétele, és megint csak ugye ezek akkora projektek, hogy meg akkora költségvetéssel, hogy ne várjuk, hogy ez most akkor holnap elindul. Nyilván sok esetben már vannak korábbról tervek, tehát nem a nulláról kell most kezdeni, de amint mondtam, jelenleg a Magyarország takarója az elég kicsi, tehát hogy láttuk, és jönnek, és még valószínűleg fognak kiborulni abból a bizonyos szekrényből a csontvázak, hogy mekkora a költségvetés hiánya az elő, ez is sajtóhír, tehát hogy nem nagy titkokat árulok most el, tehát az egész éves előirányzott költségvetési hiánynak már a 90%-át most elérte a kormányzat, tehát hogy iszonyat hátrányból és hiányosságokból indulunk, és ezért is kérem az emberek türelmét, tehát, hogy ne várják azt, hogy az elmúlt sok év lopását és kifosztását most csettintésre tudjuk pótolni, tehát soha nem látott méretű az állam háztartás hiánya, ugye kínai hitelekből finanszírozták ezt, és hát igen, ezért dolgozunk, hogy az Európai Uniós forrásokat viszont minél előbb haza tudjuk hozni, ami nekünk jár, ugye ezek ezért nem tudtak jönni, hiszen ennek vannak feltételei, tehát ez nem ilyen könnyör adomány, tehát vannak feltételi, ezekkel el kell számolni meglepő módon ezekkel a pénzekkel és forrásokkal, hát erre az előző kormányunk nem volt képes vagy hajlandó, és ezért nyilván ezek a források megszűntek, és ezt szeretnénk minél előbb visszaállítani, ezzel párhuzamosan pedig igen a korrupciós csapokat pedig elzárni. Tehát ez ilyen otthon, hogyha megnézzük az otthoni családi háztartást, akkor logikus, hogy a bevétel növelése, a kiadás csökkentése, bár ez nem egy legális kiadás volt eddig, ugye a korrupciós elfolyások, ugye minden túlárazottan működött, akár bármilyen beruházás, építkezés, ezt mindenki látta, csak nem merte kimondani, úgyhogy az őszinte és tiszta beszéd időszaka következik. Én erre kérek mindenkit, most már nincs mitől félni. Megyünk előre, és együtt építünk egy élhetőbb, működő Magyarországot, mert hogy ezt csak együtt tudjuk. Tehát, hogy nem az a, hát összesen 199 képviselő ül a parlamentben, nem a 199 ember fogja. Nekünk az a feladatunk, hogy a körülményeket megteremtsük, és a stabil és élhető körülmények között az emberek végre tudjanak dolgozni, hiszen rengeteg kiváló és tehetséges szakember van Magyarországon, és szeretnénk, hogy ha ők a külföldön élők haza is jönnének, és már most, hál' Istennek, hallottam több ilyen esetet, akik most először elkezdtek azon gondolkozni, hogy külföldről hazaköltöznek, nem véletlenül költöztek el. Úgyhogy várjuk haza minden magyart, hiszen mindenkire szükség van ahhoz, hogy együtt építkezzünk, mert van feladatunk, és van mit építeni.
2: És neked mi lesz a most következő feladatod?
0: Még mielőtt előbeszélni, még egy kérdés ide vonatkozólag, ugye, és akkor ez is lesz a nagy feladatotok most, és hát a ti bizottságotoknak is fontos szerepe van, hiszen augusztus végéig meg kell, hogy érkezzen egy ilyen eurós támogatási csomag.
1: Igen. Az, hogy a mi bizottságunkat ez majd hogyan fogja érinteni, erről most konkrétumot még nem tudok mondani. Ugye most állnak fel ezek a bizottságok is, meg a rendszer, meg hát nyilván sok esetben ez miniszteri szinten történik, tehát nem is az én szintemem, de egyelőre erről technikai információkat nem tudok én se elmondani, de hát ezt megint csak a médiából láthatjuk, hogy elindultak az egyeztetések, tehát hogy akár Magyar Péter, akár Orbán Anita, mint aki a külkapcsolatokat képviseli, már egyeztetnek, és már elindult egy ilyen folyamat, hogy hát hívjuk meg előző lépéseknek, hogy onnantól, hogy most már törvény adta keretek között történjenek ezek az egyeztetések, már előtte egy jó konstruktív kapcsolatot kialakítsanak. Úgyhogy a megelőző lépések már láthatjuk, hogy elindultak, és hát igen, amint mondtam, a feltételeket pedig teljesíteni kell ahhoz, hogy ezek a pénzek megérkezzenek, de megint csak ne azt gondolja senki, hogy valaki kiutazik repülővel, és akkor teli bőröndökkel tér haza, vagy csak valaki rányom most a zöld gombra, és már jön az utalás, tehát ezért dolgozni kell és megfelelni.
0: Hát egyre jár az agyunk, ugye Ági, akkor fel is teszi az utolsó kérdés, ez lett volna nekem is.
2: Tehát mi a most következő feladatot immár regnáló országgyűlési képviselőként?
1: Igen, hát megint csak ugye ez a lépésről lépésre, tégláról téglára. Ugye a holnapi nap a következő feladat, a miniszterek meghallgatása során, és akkor utána tudunk erről elkezdeni majd beszélgetni, hogy konkrétan milyen struktúrában, milyen rendszerben beszélgetünk. A korábbi tapasztalat az volt, hogy a hétfő-keddi napok a plenáris ülések, ugye a patkóban, a szerda-csütörtöki napok a bizottsági ülések. Eddig ezek nem minden héten voltak, várhatóan most azért intenzív lesz a munka, tehát hogy akár minden héten fogunk ülésezni, mert tényleg égető problémák vannak, nincs mire várni, és akkor marad a pénteki nap, amikor pedig itt tudok lenni a körzetemben, és akár fogadóórát tartani, keresjük, folyamatban van, hogy legyen egy saját helyi irodánk is, ahol ezeket a fogadóórákat tudom tartani, megint csak lesz ennek egy nyitvatartása, tehát hogy nem mindig én fogok ott ülni, hanem lesz egy irodavezető, ő is tudja fogadni az embereket, és felírni az ő problémáikat, de továbbra is azért azt javaslom, kérem az emberektől, hogy nyilván mi egy iránymutatást majd fogunk tudni adni, hogy az ő problémájával hova kell elindulni, de rendőrségügyekben, meg büntető jogi kategóriába eső ügyekben nincs eljárási lehetőségem. Nem is szeretnék én semmilyen esetben ilyen döntőbírót vagy békítőbírót játszani. Ez nem az én feladatom. Az én feladatom a képviselet. Ehhez persze igen tudni kell a problémákról, és fogunk is segítséget nyújtani, hogy az ott problémával milyen irányba induljon el, és ez megint valószínűleg egy ilyen rendszerkritika, amit tapasztalok most a saját bőrömön, hogy mindenféle problémával megtalálnak az emberek, mert hogy eddig várhatóan nem találták meg az útját annak, hogy az ő problémáikkal hova fordulhatnak, vagy ha meg is találták, akkor ott zárt ajtókra találtak, és akkor most azt remélik, hogy most én egy új felületként, vagy mi egy új felületként tudunk eljárni, de legtöbb esetben nem. Tehát, hogy mindennek megvan az útja, eljárás útja, ezeket kell követni a továbbiakban is. Úgyhogy megyünk, dolgozunk, még bennem is, és bennünk is nagyon sok kérdőjel van, hogy néz majd ki a mi munkánk. Hát nyári szünet nem lesz, várhatóan. Úgyhogy, vagy csak nagyon rövid, ugye klasszikus értelemben eddig megint csak az volt a tapasztalat, hogy van egy nyári-nyári szünete, meg egy téli szünet az országgyűlésben. Most, ha a törvény azt mondja, hogy ez kell is, azért a bizottsággyűlések biztosan, hogy zajlani fognak. Ugye mindig az első 100 nap az egy ilyen kritikus pont, ugye az embereknek rengeteg elvárás van, meg tényleg hát itt elhangzott sok-sok ígéret, tehát hogy ezeket el kell kezdeni beváltani, megvalósítani, hogy legyen kézzelfogható eredmény, ne csak a levegőbe beszéljünk, tehát hogy ezen igen dolgozni fogunk. Most, amik a következő napokban rám várnak, hogy találkozok azokkal a polgármesterekkel is, akikkel eddig nem tudtam, és velük is egyeztetek az adott település érintő kérdésekről, tehát hogy azt az utat, amit a választások előtt elkezdtem, hogy egyáltalán felmérjem a helyzetet, azt folytatom. Tehát igen, mindig ez a nulladik lépés, hogy képbe kerüljek, akár a különböző szervekkel, tűzoltóság, rendőrség, mentő szolgálat, iskolák, közintézmények, szociális szféra, sok mindenkivel igen tudtam találkozni már a választások előtt, de sok mindenkivel nem, tehát most hivatalból, és ez egy nagyon szép és azt gondolom méltó üzenet, hogy ma délután innen az első utam, első hivatalos utam. Megint csak igen elérzékenylök. Egy gyermek otthon van a körzetünkben, ez Pilisen van, és oda látogatok el ma délután. Most már hivatalos mi voltomban, és ott is és most már fogadnak, és tudok egyeztetni az ott dolgozókkal, és akár nekik, akár más ilyen szegmensben dolgozónak a munkáját ez úton is hálásan köszönöm, és köszönjük. Itt azt gondolom, hogy rájuk fér egy hatalmas elismerés, és egyfajta hívjuk rehabilitációnak, mert nagyon sok gyermekvédelmi botrány került napvilágra az elmúlt, és ezek napvilágra is kell kerülni, meg pedofil ügyek, de hogy ez miatt nem szabad általánosítani természetesen, tehát hogy ők kiváló szakemberek és kiváló emberek nagy betűvel, akik azt a hivatást választották, hogy mások gyermekeit gondozzák és nevelik, úgyhogy ma első utam hozzájuk vezet.
2: Na hát nyári szünet egyébként nálunk sem lesz, úgyhogy nem leszel egyedül, aki dolgozni fogsz egész nyáron, és hát most már rendszeresen a vendégünk leszel, az időpontról pedig egyeztetünk.
0: És hogyha jól vettem ki a szóidat, akkor péntekenként.
1: Lehet, hogy akkor lehet elérni
0: engem. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltál, köszönjük.
1: Kicsit hosszabbra nyújtunk, mert itt sok volt a lemaradás.
0: Így van, de ez egy bemutatkozó beszélgetés volt továbbra is, tehát tényekről, konkrétumokról, illetve hallgatói kérdésekről legközelebb már fogunk tudni beszélni, úgyhogy csak biztatni tudjuk a hallgatókat, hogy figyeljék, ha jön Máté, és természetesen tőle is lesz majd lehetőség a következő alkalomtól telefonon, vagy pedig írásban kérdezni. A mai műsorunk vendége Pest vármegye 10-as választókerületének országgyűlési képviselője Hende Máté volt. Köszönjük szépen!
1: Köszönöm szépen!
3: Stereo. Stereo. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
4: de témázunk veled,
3: és rólad is beszélgetünk.
4: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok.
3: Rejtélyek és megoldások.
4: Stereo.
3: Stereo.
5: A Stereo támogatta az Aranykorona ékszerbolt.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Benzingőz Fesztivális, Női Napozó, Gregor József Emlék Koncert, Aranyakort Kis Tibivel, Orbán Napi Nyitott Pincék, Kultúra, Irodalom, Színház, Gasztronómia, igazi buli hangulat és még sok más Ócsán egy hónapon keresztül. Részletes program ócsamőfász.hu. 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Gyere és merülj el a programokban!
4: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugas Dűlő 18, telefon 0670-229-5183. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keres minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Megalakult Magyarország új kormánya. Megkezdődött a kontakt személyek felkutatása Gyálon, ahol TBC-s diákot azonosítottak. Egy-két zivatargóc kialakulhat.
7: Hírmondó.
8: Rólunk szól.
7: Régiónk hírei.
8: Első kézből.
7: Első kézből.
6: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Megalakult Magyarország új kormánya, letették az esküt a képviselők. Hende Máté, a 13-as választókerület képviselője a Művelődési Bizottságban kapott helyet. A bizottság feladata, hogy olyan döntéseket hozzanak, amelyek segítségével a magyar kultúra, a sport és a média kiegyensúlyozottabb, átláthatóbb és mindenki számára elérhetőbb lesz. Magyar Péter miniszterelnök korábban Ócsán az önkormányzatok szerepének újragondolásáról beszélt. Az önkormányzatok visszakapják az évek alatt elvont jogköröket, valamint az ehhez tartozó forrásokat, és a kis települések sem maradnak támogatás nélkül.
9: Visszaadjuk az önszót az önkormányzatból, az egészségügyi hatásköröket, az oktatási hatásköröket, a kulturális, a szociális hatásköröket és az építéshatósági hatásköröket. És persze nem csak ezeket, hanem a felelősséget és a forrásokat is, hiszen rengeteg pénzt elvontak az önkormányzatoktól, itt a Pest megyei önkormányzatoktól is. Sok önkormányzat már a törvényes feladatait sem tudja ellátni, és fejlesztésre pedig nem is álmodhatnak az ott élők. Visszaadjuk ezeket, mi úgy gondoljuk, úgy véljük, hogy az a legjobb, hogyha az emberekhez a legközelebb születnek meg a döntések, hogyha az itt mondjuk Ócsán élők, vagy akár a többi tökölön élők, ők számunkat tudják kérni a polgármestert, de ahhoz kell hatáskör és kell forrás. Együtt fogunk dolgozni minden önkormányzattal, kis településeken, 10 településenként plusz 1 milliárd forintot fogunk adni a falu program forrásain felül, amiről azok a települések fognak dönteni, és nem Budapesten fogják eldönteni, hogy mire költik, és az uniós forrásokból is szeretnénk többet juttatni az önkormányzatnak.
6: Megkezdődött a kontakt személyek felkutatása Gyálon, ahol az Rínyi Miklós általános iskola egyik tanulójánál aktív tuberkulózis megbetegedést igazolta. Az egészségügyi hatóságokkal együttműködve felmérték az érintett tanulóval tartósan kapcsolatban álló személyek körét. A kontakt személyek számára kötelező szűrővizsgálatot rendeltek el. A lefolytatott szűrések során további 16 tanulónál is kimutatták a kórokozó jelenlétét. Ez a szakemberek tájékoztatása szerint a gyakorlatban még nem jelenti azt, hogy a szűrésen pozitív személy egyben fertőző is. Az érintett gyerekekkel és családtagjaikkal a szakemberek már felvették a kapcsolatot, számukra további vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy megállapítható legyen az, hogy a TBC mennyire aktív állapotban van, fertőzőképes-e és szükséges-e a további kontaktkutatás. Sajtóinformációk szerint az eddigi eredmények alapján nem rendeltek el rendkívüli szünetet az iskolában, de a szülőket arra kérik, figyeljék a gyerekeik egészségi állapotát, különös tekintettel a köhögéssel kapcsolatos tünetekre. A TBC elleni védekezés alapját a csecsemőkorban beadott oltás jelenti, amely a legtöbb esetben egész életre szóló védettséget nyújt. Több településen elindult a virágosítási program. Bugyin a Virágzó Bugyi program keretében közel 2700 tővirágot osztottak ki. 276 ingatlan tulajdonosai kaptak 10-10 tővirágot. Alsónébedin szintén a hétvégén vehették át a töveket az igénylők.
7: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
8: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
7: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
8: www.radiodabas.hu-ra.
0: Lelátó extra.
1: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Visszalépett az új lengyel a Pest vármegyei harmadosztályban. A Pest vármegyei harmadosztály déli csoportjának mezőnye a Hajrára, azaz az utolsó négy fordulóra megfogyatkozott. Az eddigi 14 helyet ugyanis már csak 13 sportszervezet folytatja a bajnokságot, mivel az új lengyeli DSE férfi felnőtt csapat a múlt hétvégi 22. forduló előtt létszám problémák miatt visszalépett. Az új lengyelnek a 2025-2026-os versenyévadban elért eredményeit az MLS Pest vármegyei versenybizottság törölte, valamint a bajnokságból kizárta a csapatot, így a hátralevő fordulókban egy-egy gárda mindig szabadnapos lesz. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádiódobost.
6: Ma a napsütést gyakran zavarják majd gomoly felhők, és országszerte számítani kell záporok, zivatarok kialakulására, helyenként felhőszakadásra is, illetve apróbb szemű jég is kísérheti a zivatarokat. Sokfelé lesz élénk, erős a déli délnyugati szél. A legmelegebb órákban 19-26 fokot mérhetünk. Köszönöm a figyelmet!
8: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
7: 93.4 Rádió Dabas.

0: egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Regionális gasztronómiai körkép.
1: Aktuális menüajánló.
3: 93.4.
4: A vételkörzet menüajánlatai a mai nap a következőek. A Szarvas Bingo Bistróban a mai leves kínálat a tavaszi zöldségleves csipetkével, a klasszikus A-menüjük fokhagymás rántott sertés tarja petrezselymes burgonyával és savanyúsággal, a B-menü pedig girosztál pitával, sült burgonyával, salátával és cacikivel. A vegán menüjük vörös lencse főzelék pácolt grillezett padlizsánnal, a mentes pedig csőben sült bazsalikomos csirkemell, paradicsommal és sajttal, a desszert pedig sós karamellás sajtorta pohárkrém. A Sári ABC mai kínálata pedig zöld bableves, gránátos kocka uborkával, mint álmenü, a B-menü pedig egyben sült karaj tejszínes gombamártással és jázmirizssel, az egyik napi ajánlata füstöl sajtos sertészű sztokány burgonya krokettel, a másik pedig makói hagymás kolbászos combfilé jázmirizssel. Mindenkinek jó étvágyat kívánunk!
1: Reklám voltam, viszont hallásra! Nézem
5: a közösség! Fontos, hogy mit hallgatsz. 93.4 Rádió Dabas.
3: Az otthon hangja.

0: 93.4 Rádió Dabas az otthon hangja. Így az óra végén nézzük is meg, mi a helyzet az utakon. Az élőkép szerint lassú a haladás Kecskemét környékén az M5-ös autópályán, és az 51-esen is Dunaharaszti térségében. Valamint kisebb torlódásra is számítanotok kell, hogyha az 5-ös úton autóztok most jelenleg Dabasnál. Vezessetek óvatosan!
1: Kedden alakul meg az új kormány, előtte a miniszterjelölteket hallgatják meg. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság a hantavírus miatt. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News.
3: Magyarul és érthetően hírek.
1: Szombaton Magyarország miniszterelnökévé választotta Magyar Pétert a parlament az országgyűlés alakuló ülésén. Szinte teljesen kicserélődött az országgyűlés, ezzel véget ért a 16 éve tartó Orbán korszak. A képviselők a Tisza párt alelnökét, Forsthoffer Ágnest választották meg házelnökké, és döntöttek a további parlamenti tisztségekről is. A Tisza kormány miniszterei kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket ma és holnap hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáró a partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak, és mindenkit repülőkkel szállítanak el a szigetről. A hajó utasaira minden országban 42 napos karantén vár, annak ellenére, hogy az óceánjáron az elmúlt időszakban már senkinél sem jelentkeztek a hantavírus tünetei. Kicsi az esély arra, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelök. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásra. A nyári szezon közeledtével ismét útjára indult a Retro Istria Express éjszakai vonat, amellyel el lehet kerülni a nyári autópályás forgalmi dugókat, és közvetlenül érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-ig minden nap közlekedik, a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, megáll többek között Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is. A kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba, Ljubljanába, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A retro jelző nem véletlen, korhű 70-es, 80-as évekből származó, csaknem eredeti állapotban megőrzött vasúti kocsikon lehet utazni. A Balaton-Mária fürdői Florida fagylaltozó lett a 13. Balaton-fagyia versenygyőztese. A Balaton Noir Fantázió névre hallgató édesség legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta. Ezek mellett szilva szósz és a rum a maláta ropogós teszi még különlegesebbé az ízélményt. Sokaknak a kávé, másoknak a csokoládé és a karamell, egyeseknek a maci kávé íze köszön vissza a fagylalt fogyasztásakor. A 13. Balaton-fagyia versenyre 30 fagylaltot nevezett 18 induló. Az ízkombinációk többsége korábban nem volt elérhető Magyarországon. Ma erősen megnövekszik a fátyol és gomoly felhőzet, és már előfordulhatnak záporok, délután pedig zivatarok is lehetnek. A zivatarokat felhőszakadás, kisebb szemű jégeső, erős viharok, széllökések kísérhetik. A déli, délnyugati szél napközben élénk erős lesz. Délután 21 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk esőre, záporra, főleg keleten zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadék, az érkező hidegfront mögött feltámad a szél. Reggel 8-14, napközben 12-22 fok lesz.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
3: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: 93.4 Rádió Dabas, az otthon hangja. 2026. május 11-e van, többek között a Ferencek és a Fábiók ünnepelnek ma, akiket is persze a születésnap.

0: Sokat is szeretettel köszöntünk. Két perc elmúlt 12 óra, úgyhogy most megkezdjük a mai Daily Babunk második óráját. Én Zoltán Timi vagyok, és este hatig hozom nektek a legjobb zenéket. Először itt a Daily Babban, majd aztán 3 órától a Hangárban is. Töltsétek velünk ezt a délutánt.
1: A 70-es,
2: a 80-as,
1: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
3: Sophia, future history.
4: Bella.
5: Oh baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shit.

0: következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon. Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot! Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201. Dablab.dabas@gmail.com.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
2: Rád

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Tavas.

A Depeche Mode után most Buy Alex egyik újdonságával megyünk tovább a mai Délibábban, hamarosan pedig érkezem a napi horoszkóppal is itt, az Otthon hangján.

0: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
1: A csillagok szerint így alakul a nap.
2: Kedves kosok, a hét eleje most lendületet adhat nektek, de figyeljetek arra, hogy ne akarjatok mindent azonnal megoldani. Egy kis türelem ma többet érhet, mint a szokásos kosos tempó. Ha valaki lassabban reagál, ne vegyétek rögtön rossz néven. Bikák, ma érdemes figyelnetek a belső hangotokra. Lehet, hogy valaki tanácsot ad, de pontosan érzitek, mi lenne nektek a jó. A nap kedvezhet pénzügyi, otthoni vagy praktikus ügyek rendezésének. Este pedig jól fog esni egy nyugodt, kényelmes kis program. Ha ikrek jegyű vagy, ma sok minden megmozdulhat körülötted. Üzenetek, beszélgetések, apró hírek jöhetnek, és lehet, hogy egy régi téma is újra előkerül. Arra figyelj, hogy ne kapkodj a válaszokkal. Ma egy jó mondat, akár fél siker is lehet. Rákok, ma különösen érzékenyen vehetitek mások hangulatát. Ez szép dolog, de ne vigyétek haza mindenki problémáját. A hétfő jó lehet arra, hogy újra rendet tegyetek magatok körül, akár a lakásban, akár fejben. Egy kedves szó ma sokat jelenthet nektek. Oroszlánként ma könnyen kerülhettek a figyelem középpontjába. Valaki számíthat rátok, vagy épp a véleményetekre lesz kíváncsi. Használjátok ezt jól. Ne uralni akarjátok a helyzetet, hanem inspirálni. Ma különösen jól áll nektek ez a nagy vonalúság. Szűzjegyűek, ma a részletekben lesz az erőtök. Amit mások elnagyolnának, ti pontosan átlátjátok. Ez munkahelyi vagy szervezési ügyekben kifejezetten előnyös lehet. Csak arra figyeljetek, hogy ne legyetek túl szigorúak magatokkal. Kedves mérlegek, ma a kapcsolatok kerülhetnek fókuszban állatok. Egy beszélgetés, egy gesztus vagy egy félmondat többet jelenthet, mint elsőre látszik. Ha valakivel rendezni kell valamit, most érdemes finoman közelíteni. A béke ma nem gyengeség, hanem stratégia. Skorpiók, a mai nap mélyebb felismeréseket hozhat. Lehet, hogy rájöttök valamire egy emberrel vagy helyzettel kapcsolatban. Ne akarjatok mindent azonnal kimondani, néha elég, ha magatokban tisztán láttok. A megérzésetek ma különösen erős lehet. Kedves nyilasok, ma jól jöhet a humorotok. Egy feszesebb helyzetet könnyedebbé tehettek vele, de vigyázzatok, ne menjetek át túlzott önszíteségbe. Ma érdemes nyitottnak lenni egy új ötletre vagy meghívásra. Egy kis változatosság is jól fog esni. Bakok, ma a kitartásotok hozhat eredményt. Lehet, hogy nem látványos siker jön, inkább egy apró előrelépés, de az most nagyon is számít. Ne becsüljétek le azt, amit csendben, következetesen építetek. A hétfő jó nap a komolyabb döntések átgondolására. Ha vízöntő vagy, ma kicsit másként láthatod a dolgokat, mint a többiek. Ez most nem hátrány, sőt. Egy szokatlan ötlet vagy megoldás előre is viheti az életeteket. Arra azért figyeljetek, hogy ne szigetelődjetek el teljesen, valaki kíváncsi lehet arra, hogy mit gondoltok. Halak, ma szükségetek lehet egy kis lelki csendre. Nem biztos, hogy mindenre azonnal reagálnotok kell. Engedjétek meg magatoknak, hogy lassabban induljon ez a hét. Egy zene, egy séta vagy egy nyugodtabb beszélgetés sokat rendezhet bennetek.
0: Galaktikus találkozás legközelebb holnap reggel.
1: A horoszkóp rovatot a Willserker támogatta. Reklám.
0: Reklám.
3: Willserker.
0: Willserker.
3: Villanyszerelési szaküzlet Sáriban.
4: Ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
0: Ez reklám volt.
1: Ez reklám volt.

0: 93.4 Rádió Dabas, az otthon hangja. A mai déli bábunk második órájának végéhez értünk, úgyhogy nézzük is meg, mik a legfrissebb közlekedési hírek. Az élőkép szerint tovább erősödött a forgalom az M5-ös autópályán Kecskemét térségében, a Budapest felé vezető oldalon sávlezárás miatt. Körülbelül 7 perc menetidő többlettel kell számolnotok, amennyiben arra autóztok. Vezessetek óvatosan a továbbiakban is.
1: Már ki is hirdették az új kormány első törvényeit, ma és holnap hallgatják meg a minisztereket a kormány hivatalos megalakulása előtt. Szeszélyesebb tavaszi idő jön a héten. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Szombaton késő este megjelent a magyar közlönyben a minisztériumok felsorolásáról elfogadott törvény. Eszerint 16 minisztériuma lesz a Tisza kormánynak. A törvény szerint létrejön az egészségügyi minisztérium, az igazságügyi minisztérium, az oktatási és gyermekügyi minisztérium, a pénzügyminisztérium, az agrár és élelmiszergazdaságért felelős minisztérium, a belügyminisztérium, az élő környezetért felelős minisztérium, a gazdasági és energetikai minisztérium, a honvédelmi minisztérium, a közlekedési és beruházási minisztérium, a külügyminisztérium, a miniszterelnökség, a Szociális és Családügyi Minisztérium, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium, a Tudományos és Technológiai Minisztérium és a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. Ugyancsak kihirdették a törvényt az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről, amire a jogi káosz elkerülése érdekében volt szükség. Az új országgyűlés megalakulása és az új miniszterelnök megválasztása után megkezdődik a miniszterjelöltek meghallgatása a parlamenti bizottságokban. A 24.hu azt írja, a meghallgatásokat ütemes tempóban 2 nap alatt lezavarják. A parlament honlapján már olvasható, mely bizottság mikor ül össze. Eszerint ma 13 bizottsági meghallgatás lesz, majd kedden további 6. A tervek szerint kedden délután a parlament 16 órakor kezdődő következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével meg is alakul az új kormány. Sopronban is találtak azbesztel szennyezett kőzbuzalékot. A Greenpeace egy parkoló talajából, valamint egy lakópark utcájában vett mintákat, amelyekben a vizsgálatok kimutatták a szennyező anyagot. Az önkormányzat az előbbiről úgy tudja, hogy a kőzetet nem osztrák bányából szerezték be, a magánberuházásról nincsenek információi. Korábban már kiderült, hogy több nyugat-dunántúli településre is szállíthattak osztrák kőbányákból származó azbeszt szennyezett zuzalékot, amelyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel. A károk elhárítására a Zalaegerszeg 100 millió forint rendkívüli állami támogatást kapott. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáról partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak és repülőkkel szállítanak majd el a szigetről. Visszakaphatják elhurcolt műkincseiket a korábbi francia gyarmatok. A visszaszolgáltatást megkönnyítő törvényre évekkel ezelőtt tett ígéretet Emmanuel Macron elnök. Franciaország 2020-ban az európai országok közül elsőként adott vissza régiségeket Beninnek és Szenegálnak. Elefántcsontpart pedig idén kapott vissza egy óriási résdobot, amely nem csak hangszer, hanem üzenetek továbbítására is alkalmas. A több órás napsütés mellett délután délnyugat felől erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és egyre több felé ered el az eső. Helyenként felhőszakadás, égeső is kialakulhat. A délnyugati szelet később északnyugati váltja, többfelé megerősödő légmozgással. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek, 20 és 28 fok közötti maximumok várhatók. Holnap ereinte még sokfelé marad a borongós esős idő, délután nyugat felől csökken a felhőzet, az északnyugati szél sokfelé erős, időnként viharos lehet. 15 és 23 fok közé esik vissza a hőmérséklet.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.

0: rádiója.
1: 93.4 Rádió Dabas, az otthon hangja. 3 perccel múlt 1 óra, és folytatjuk is a mai déli bábot. A Tudásmorzsákban most arról lesz szó, hogy milyen apró, furcsának tűnő trükkök segíthetnek bevonzani a pénzt az életünkbe. Tartsatok velünk ebben az órában is itt az otthon hangján.
0: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal.
0: Rádió Dabas,
2: az otthon.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Hol vagy?
1: Otthon?
0: Úton?
1: Munkában?
0: Mindenütt veled van!
1: 93.4 Rádió Dabas. Like no other.

0: ami szavakkal elmondhatatlan.
1: Értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja. Wake up in

Május 11-e van, és többek között ma ünnepeljük a közlekedési kultúra napját, amelyet Magyarországon 2015 óta tartanak meg minden évben. A nap célja, hogy felhívja a figyelmet arra, a közlekedés nem csak szabályokból, táblákból és lámpákból áll, hanem egymásra figyelésből, türelemből, udvariasságból és felelősségből is. A közlekedési kultúra napjához egyébként a Budapesti Közlekedési Központ, tehát a BKK is csatlakozik, május 11 és 14-e között. A kezdeményezés célja a biztonságos és élhető városi közlekedés témájának bemutatása és a szemléletformálás. A program filmvetítéssel és kerekasztal beszélgetéssel indul a közösségi közlekedés városformáló szerepéről, majd vezetett séták lesznek, kerékpáros programok is szerepelnek a kínálatukban. A programokon való résztvétel ingyenes, néhány közülük regisztrációhoz kötött, de a honlapjukon minden infót megtaláltok. Közlekedjetek óvatosan mindig, de a mai nap különösen is.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
3: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai. Most az Octavia Limousine Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
4: Porsche M5, 1238 Budapest, Szentlőrinci út.
5: Skoda.
6: Május 23-án. Szezonnyitó strandbál a Tavasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztárvendégek, Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
7: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
8: A Fodóba Vasudvarba, a Dabas Vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba Vasudvar.
7: Minden, ami vas.
9: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
10: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Triple X Fitness. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Triple X lendületbe visz.
11: Reklám voltam, viszont hallásra.
12: Déli báb.
11: Álomszerű.
12: Rádió Dabas.
11: Az otthon hangja.

0: városi legendák,
1: vagy elképesztő tények.
0: A tudásmorzsákból kiderül a lényeg.
2: Ahogy az óra elején már ígértem, a mai tudásmorzsákban arról lesz szó, hogy vannak furcsának tűnő, de sokak szerint hatásos kis trükkök, amivel segíthettek bevonzani a pénzt az életetekbe. Vannak szokások és rituálék, amelyek elsőre furcsának vagy irracionálisnak tűnhetnek, mégis sokak számára segítenek abban, hogy tudatosabban gondolkodjanak a pénzről, a lehetőségekről és a saját céljaikról. Fontos látni, hogy ezek önmagukban természetesen nem garantálnak gazdagságot vagy sikert, de pszichológiai szempontból szerepük lehet abban, hogyan alakítjuk a figyelmünket, a motivációnkat és a döntéseinket. Az egyik legismertebb módszer a pozitív megerősítések használata. Ilyen mondat lehet például a nyitott vagyok a bőségre az életem minden területén. Ezek nem varázsmondatok, inkább mentális fókuszpontok. Ha rendszeresen emlékeztetjük magunkat arra, milyen irányba szeretnénk haladni, az befolyásolhatja a gondolkodásunkat és a viselkedésünket is. Hasonló logikára épül a bőségcsekk gyakorlata is. Ennek lényege, hogy az ember jelképesen kiállít magának egy csekket, amely nem feltétlenül konkrét pénzösszegről szól, hanem inkább arról, hogy a hiányérzet helyett a lehetőségekre figyeljen. Bár elsőre játékos vagy spirituális rituálénak tűnhet, valójában van benne egyfajta önreflexió. Megállunk egy pillanatra, megfogalmazzuk, mire vágyunk, és tudatosabban kapcsolódunk a céljainkhoz. A meditáció szintén segíthet ebben. Kutatások szerint a rendszeres meditáció csökkentheti a stresszt, javíthatja a koncentrációt és segíthet nyugodtabban dönteni. Pénzügyi kérdésekben ez különösen fontos, hiszen sok rossz döntés félelemből, kapkodásból vagy akár szorongásból születik. Egy egyszerű gyakorlat, például egy aranyló fény elképzelése segíthet abban, hogy a figyelem a hiányról, a stabilitás és a lehetőségek felé mozduljon. Érdekes az is, hogy bizonyos ételekhez és italokhoz régóta társítanak szimbolikus jelentéseket. Az ananászt, a rist, a mandulát vagy a szedret sok kultúrában a termékenységgel, jóléttel vagy bőséggel kapcsolják össze. Ennek inkább kulturális és lélektani szerepe van. A tárgyak, ételek és szimbólumok segíthetnek abban, hogy egy-egy cél kézzel foghatóbbá váljon. Összességében tehát ezek a gyakorlatok nem helyettesítik a tanulást, a munkát, a tervezést és a kitartást. Ugyanakkor a gondolkodásmód, a figyelem iránya és a belső motiváció hatásra lehet arra, hogyan reagálunk a lehetőségekre. Sokszor éppen ezek az apró mentális elmozdulások segíthetnek tudatosabban döntéseket hozni és nyitottabban állni a változásokhoz.

0: 93.4 Rádió Dabas az otthon hangja. Egy újabb óra végéhez értünk, úgyhogy nézzük meg, mik a legfrissebb közlekedési információk. Aszfaltoznak az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán, így a 17-es és a 18-as kilométer között egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Úgyhogy, ha arra jártok, mindenképp számítsatok hosszabb menetidőre. Vigyázzatok magatokra az utakon!
1: Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, idén több mint 89 ezeren felvételiztek középiskolába, változékonyabb, hűvösebb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten, Novel, Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, a parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat, Márton vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.

0: Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, közölte az oktatási hivatal. Mint írják, a 9. évfolyamra több mint 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba, mint egy 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba, valamivel több mint 5 ezeren felvételiztek. A középfokú iskolák május 8-áig jogszabály szerint értesítették a tanulókat a jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Azoknak, akik esetleg nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmányi területre nyertek felvételtől mégsem kívánják megkezdeni tanulmányaikat, mától rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, amelyek során a kormányhivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettségek teljesítését vizsgálják, közölte az Agrárminisztérium. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. Mintegy 2,3 millió beteget látnak elévente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a Mentők napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepelte megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet Életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Ez alkalomból több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2,3 millió beteget részesítenek ellátásban. A megfigyelések alapján úgy tűnik, a madárpókok képesek tapasztalataikra, emlékezetükre hagyatkozni a térbeli tájékozódások során, és ennek megfelelően hatékonyabban találnak rá zsákmányaikra vagy vissza a búvóhelyükre. A kutatók szerint a pók úgy tűnik képes megtanulni, megjegyezni, hol érdemes vadászni, hol nagyobb a siker, és visszajár oda a későbbiekben is. Ahhoz, hogy beigazolódjon, mely módszernek, az érzékelésnek és a tanulásnak milyen mértékben jut szerep a madárpók tájékozódásában, kísérleteket is kell majd végezni velük. Kedden markás hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk majd esőre, záporra, főleg keleten zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadék hullás, de keleten, észak-keleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hidegfront mögött észak-nyugatira fordul a szél, amelyet sokfelé erős helyenként viharos széllökések kísérnek majd. Kora reggelre 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 12 és 22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: 93.4 Rádió Dabas, az otthon hangja. Két perccel múlt 14 óra, és ez itt még mindig a Daily Bab, annak is a harmadik órája. A jó zenék mellett hozok nektek közérdekű információkat. Ági érkezik majd a vételkörzet friss híreivel, Krisztián pedig a sporthírekkel, úgyhogy tartsatok velünk a továbbiakban is.
2: A 70-es,
3: a 80-as,
2: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
3: 93.4 Rádió Dabas,
2: az otthon hangja.
3: Daily Bab.
2: Daily Bab. A fejeteteire állt világ.

0: www.radiodrosch.hu.
1: Ha akarod, a világon bárhol hallgathatod.
0: www.radiodabas.hu.

0: értéket közvetítünk.
1: Közérdekű információk.
2: Ismeretterjesztő előadásra és közönség találkozóra hívnak minden érdeklődőt a Ráczkevei és Karica Máté Városi Könyvtárba május 19-én 18 órától. Az előadás vendége Szécsi Noémi, József Attila díjas író lesz, aki elsősorban a Régen minden lánynak jutott férj cím könyvéről beszél majd, de utána szívesen válaszol a kérdésekre más műveivel kapcsolatban is. A rendezvény ingyenes, de a támogatást becsületkasszába köszönettel fogadják. Valamint ifjúsági táncházat tartanak május 18-án 5 és 9 óra között a Dabasi Kossuth Művelődési Központban. A táncház vezetői Pesti Lili és Orsos Péter lesznek, az élőzenét pedig Anka Péter és a barátai adják majd.
0: A Rádió Dabas. Közér.

0: lüktető ütemek.
1: A királyi dobosok városában.
0: 93.4. Rádió Dabas.
2: I will follow you till my legs no longer move. Never had a thing to lose.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Megkezdődött az 5-ös számú főút egy szakaszának felújítása. Folyamatosan helyezik el a sebességmérő kamerákat a dabasi járás településein. Hidegfront hoz lehűlést.
2: Hírmondó.
1: Rólunk szól.
2: Régiónk hírei.
1: Első kézből.
2: Első kézből.
5: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják. Én Moldován Ágnes vagyok. Megkezdődött az 5-ös számú főút egyik legrosszabb szakaszának, a Dabas és Gyón közötti szakasznak a felújítása. A munkák során felmarták a régi aszfaltot, majd ezen a héten kezdődik az aszfaltozás. A munkát befolyásolja az időjárás és a szükséges anyagmennyiség beszállításának üteme. Az útszakasz javításának várható befejezése május vége. Folyamatosan helyezik el a sebességmérő kamerákat a dabasi járás településein. A versenyképes járások program egyik első közös döntése a közlekedésbiztonság fejlesztése volt. A támogatói okirat alapján az ország közepe több célú kistérségi társulás települései és Bugyi Nagyközség önkormányzata 143 millió forint visszanemtérítendő támogatásban részesült. Ebből az ország közepe több célú kistérségi társulás számára megítélt támogatás 130 millió, Bugyi Nagyközség önkormányzata számára megítélt támogatás pedig 13 millió forint. Több településen, így Inárcson, Kakucson, Újhartyánban és Tatárszentgyörgyön már láthatók a letakart táblák, amelyek a sebességmérő kamera jelenlétére utalnak. Tatárszentgyörgyön már kihelyeztek egy sebességmérő kamerát, és hamarosan 4 darab rendszámfelismerő kamera is kerül a település bevezető útszakaszaira. 3-4 éve nagyjából stagnál a gyermekintézményekbe járó gyerekek száma Pusztavacson. Korábban jelentős emelkedésnek indultak a számok, hiszen sokan választották otthonuknak a települést. Elkészült a bölcsöde, amely azonnal maximális létszámmal üzemelt, feltöltöttek az óvodai csoportszobák és az iskolai osztályok. A település helyzete szerencsés, ugyanis az iskolának van tere osztálytermek bővítésére. Jóri László polgármestert hallják.
6: Hál' Istennek gyermek létszám problémái nem lesznek sem az óvodában, sem az iskolában, sem pedig a bölcsödében. Az intézményvezetőktől kapott tájékoztatás során ez egy üdvözítő jelenség, folytatódik az a tendencia, ami elmúlva, és bízom, hogy ez hosszú távon is így lesz. Ez a létszám már egy 3-4 óta stagnál, és stabilnak látszik, és az állami finanszírozás a bölcsöde és az óvoda esetében ugye teljes mértékben kielégíti a működési költségek. Az önkormányzatnak nem kell hozzátenni. Az iskolát ugye most még jelenleg a Klebersberg intézmény fenntartó társulás működteti, arról nincsenek számai.
5: A Pest vármegyei önkormányzat megtartotta a Pest vármegye befektetés ösztönzési stratégiáját bemutató szakmai konferenciáját. A rendezvényen a gazdaságfejlesztés, a foglalkoztatás és a befektetés ösztönzés aktuális kérdéseiről egyeztettek szakmai partnereikkel, intézményekkel és vállalkozó szereplőkkel. Pest vármegye az ország egyik legdinamikusabban fejlődő térsége, ezért különösen fontos, hogy tudatos, hosszú távú stratégiával készüljön a 2027-2034 közötti időszak kihívásaira és lehetőségeire. Cél, hogy olyan gazdasági környezetet teremtsenek, amely erősíti a vállalkozásokat, új munkahelyeket hoz létre, és tovább növeli a vármegye versenyképességét.
2: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
1: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
2: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
1: www.radiodabas.hu-ra.
7: Lelátó extra.
8: A Rádiódabas helyi sporthírait hallott Kis György Krisztiántól. A kényelmes helyzetben lévő, tét nélkül futballozó Dunaharaszti vendégeként lépett pályára a Szeged Csanád Grosics Akadémia 2-es csapata az NB3 délkeleti csoportjában. Míg a hazaiak érdemben sem hátra, sem előre nem tudnak mozogni a tabellán, addig a Tisza partiak számára minden meccsnek nagy jelentősége van, hiszen csak 2 ponttal előzték meg a forduló előtt a már kieső helyen lévő Békés Csaba 2-t. A küzdelemes találkozó nem hozott gólt, ezzel az 1 ponttal pedig megtartotta pozícióját, sőt pontszámban még az előtte lévő BKB előrét is utolérte a szegedi csapat. A fővárosiak jelenleg több győzelmüknek köszönhetően állnak a 12. helyen. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádiódabast.
5: Kedden kezdetben sokfelé számíthatunk esőre, záporra, néhol zivatarra. Délután a csapadék súlypontja a keleti és északkeleti tájakra helyeződik, nyugat felől felszakadozik a felhőzet. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, amelyet sokfelé erős, viharos lökések kísérnek majd. Délután csak 13 és 20 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet!
9: Után újra jönnek a legjobbak.
10: 93.4 Rádió Dabas.

most rajtad van a sor. Hamarosan indul a délutáni kívánságműsor. Gondold ki, hogy kinek és melyik dalt szeretnéd küldeni. Az elérhetőségeink időszóban a 29-es körzet 562-562, SMS-ben a 35-93-4-93-4, vagy küldj e-mailt kivansag@radiodabas.hu.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
3: Óriási meglepetés az autópiacon. Új Volkswagen már 6 millió forint alatt.
4: Itt az új magyar árbajnok, a Póló.
3: Maga mögé utasította a kategória társakat.
4: Most mindenki erről beszél, és ez nem véletlen. Volkswagen Póló modellek már 5 millió 980 ezer forinttól. További részletekért látogasson el márkakereskedésünkbe.
3: Porsche M5. Budapest 23. kerület, Szentlőrinci út.
5: Volkswagen.
6: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
7: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a XXX Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a XXX lendületbe visz.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
9: 93.4 Rádió Dabas az
10: olyan magadért, és lépj be az ajtón, mert a XXX lendületbe visz.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi

0: Gázfax nagytakarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
1: Ma és holnap tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság a hantavírus miatt. Változékonyabb idő jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Ma és holnap tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormány tárcavezetői a tervek szerint kedden délután teszik le esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedű Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az egészségügyi világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáró a partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak, és mindenkit repülőkkel szállítanak el a szigetről. A hajó utasaira minden országban 42 napos karantén vár, annak ellenére, hogy az óceánjáron az elmúlt időszakban már senkinél sem jelentkeztek a hantavírus tünetei. A nyári szezon közeledtével ismét útjára indult a Retro Istria Express éjszakai vonat, amellyel el lehet kerülni a nyári autópályás forgalmi dugókat, és közvetlenül érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-ig minden nap közlekedik, a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, megáll többek között Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba, Ljubljanába, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A retro jelző nem véletlen, korhű 70-es, 80-as évekből származó, csaknem eredeti állapotban megőrzött vasúti kocsikon lehet utazni. A Balaton-Mária fürdői Florida fagylaltozó lett a 13. Balaton-fagyia versenygyőztese. A Balaton Noir Fantázió névre hallgató édesség legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta. Ezek mellett szilvaszósz és a rum a maláta ropogós teszi még különlegesebbé az ízélményt. Sokaknak a kávé, másoknak a csokoládé és a karamell, egyeseknek a maci kávé íze köszön vissza a fagylalt fogyasztásakor. A 13. Balaton-fagyia versenyre 30 fagylaltot nevezett 18 induló, az ízkombinációk többsége korábban nem volt elérhető Magyarországon. David Attenborough-ról neveztek el egy újonnan felfedezett állatfajt a legendás természetfilmes 100. születésnapja alkalmából. A Chilében honos Attenborough Colus tau egy parazita életmódú darázs, amelyet egy a londoni természettudományi múzeumban őrzött példány alapján írtak le. Ennek a darázsnak nem csak faja új a tudomány számára, hanem a nemzetsége is. Ez kapta az Attenborough Colus nevet a brit tévés után. A szakértők ezzel akartak tisztelegni Attenborough előtt, aki munkájával generációkat inspirált és terelt a természettudományok felé. Kedden délelőtt még sokfelé maradt borongós az idő, több helyen esővel, záporokkal, néhol jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. Délután nyugat felől lassan csökken a felhőzet, az északnyugati szél sokfelé erős, időnként viharos lehet. 15 és 23 fok közé esik vissza a hőmérséklet. Szerdán már többnyire napos, gomoly felhős idő várható, csak néhol fordulhat elő egy-egy futózápor. Az északnyugati szél fokozatosan mérséklődik, de hűvösebb lesz a reggel, és délután is csak 15-22 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
4: 93.4 Rádió Dabas. 3 perccel múlt 15 óra, és ezzel el is érkeztünk a mai Hangár első órájához. Itt lesz velünk többek között a Take Dead és Dash is, de most indítsuk az órát Bon Jovival és az It's My Life-val itt az Otthon hangján.
3: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas.
2: Az Otthon hangja. Az idő elérkezett. Most teljesítjük a kéréseket. Kezdődik a kívánságműsor itt. A 93.4-en.

0: ne törje vihar a szárnyat.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék!
3: Itt a reklám.
2: Mi ez? Árzuhanás az üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
4: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen keményfaágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon. Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
5: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
6: Minden, ami vas.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: A nap végére még maradt 2 óra.
9: Délutáni kívánságműsor. A kedvenceid kísérnek haza.
8: Töltsd csordultig a Rádió Dabas zenedobozát.
9: 29 562 562
8: 35 93 4 93 4
9: vagy www.rádiódabas.hu.

Inna után Meringer Marci egyik 2023-as slágerével folytatjuk a mai délutánt. Marcit egyébként az X-Faktorból ismertük meg, azóta zenekarával már fonogram jelölést is kapott, július 16-án pedig koncertet ad a Budapest Parkba, Szabadság szerelem címmel. Szóljon most tőle a Budapest City, itt az otthon hangján.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: 93.4 Rádió Dabas az otthon hangja. A hangár első órájának végén járunk, ha pedig kitekintünk az utakra, akkor azt láthatjuk, hogy torlódásra kell számítani Dabassáriban, a Rákóczi Ferenc utcában és a 405-ös úton is Újhartyánnál sávzárás miatt. Valamint szintén erős a forgalom Taksony és Dunavarsány között az 51-esen. Vezessetek óvatosan!
1: Több mint 89 ezeren felvételiztek idén középiskolába, megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések. Változékonyabbra fordul az idő és leülés jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, közölte az oktatási hivatal. Mint írják, a 9. évfolyamra több mint 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba, mint egy 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba, valamivel több mint 5 ezeren felvételiztek. A középfokú iskolák május 8-áig jogszabály szerint értesítették a tanulókat a jelentkező hivatal. Mint írják, a 9. évfolyamra több mint 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba, mint egy 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba, valamivel több mint 5 ezeren felvételiztek. A közé

0: Élt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásra. A nyári szezon közelettével ismét útjára indult a Retro Istria Express éjszakai vonat, amellyel el lehet kerülni a nyári autópályás forgalmi dugókat, és közvetlenül érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-ig minden nap közlekedik, a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, megáll többek között Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is. A kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba, Ljubljanába, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A retro jelző nem véletlen, korhű 70-es, 80-as évekből származó, csaknem eredeti állapotban megőrzött vasúti kocsikon lehet utazni. A Balaton-Mária fürdői Florida fagylaltozó lett a 13. Balaton-fagyia versenygyőztese. A Balaton Noir Fantázió névre hallgató édesség legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta. Ezek mellett szilvaszósz és a rum a maláta ropogós teszi még különlegesebbé az ízélményt. Sokaknak a kávé, másoknak a csokoládé és a karamell, egyeseknek a maci kávé íze köszön vissza a fagylalt fogyasztásakor. A 13. Balaton-fagyia versenyre 30 fagylaltot nevezett 18 induló. Az ízkombinációk többsége korábban nem volt elérhető Magyarországon. Kedden délelőtt még sokfelé maradt borongós az idő, több helyen esővel, záporokkal, néhol jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. Délután nyugat felől lassan csökken a felhőzet, az észak-nyugati szél sokfelé erős, időnként viharos lehet. 15 és 23 fok közé esik vissza a hőmérséklet. Szerdán már többnyire napos, gomoly felhős idő várható, csak néhol fordulhat elő egy-egy futózápor. Az észak-nyugati szél fokozatosan mérséklődik, de hűvösebb lesz a reggel, és délután is csak 15-22 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
2: A régió leghallgatottabb rádiója.
4: 93.4 Rádió Dabas az otthon hangja. 2 perccel múlt 17 óra, és ezzel be is fordultunk a hangár harmadik órájába. A mai kultúrkálóba olyan programajánlókat hozok nektek, amik akár így az esősebb időben is tartalmas kikapcsolódást nyújthatnak. Tartsatok velünk ebben az órában is.
2: Az ország szívében.
3: Együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Dabas.
3: Az otthon hangja.
5: Amit én élek, az csak fél élek, és minden este kínoznak a kérdések. Egy fiatal testben bén léle, van itt bent és csak Isten tudja miért éget. Néha kimosnám a foltokat, vagy elcserélném másira a sorsomat. Az érzés túl régen folytogat, hogy ez csak téves állomás, vagy már a rossz vonat.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Az igazán meglepő dolgok olyankor születnek, amikor két látszólag különálló világ találkozik. Süveg Márk, Said és Wunderlich Márton produkciójában éppen egy ilyen reakciót szemlélhetünk. Johann Sebastian Bach szólóhegedűre írt művei és Pirinszky János költeményei egyazon színpadon egymást erősítve jelennek meg, és Said saját szövegeivel kiegészülve állnak össze közös történetté. Az előadás nem csupán az elhangzó műveket, de az előadók lelkületét is fókuszba állítja, hiszen a vers és dallam részletek egymással dramaturgiai egységet alkotnak. Az előadás május 14-én lesz este 7 órakor a Magyar Zeneházában.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Balsai Móni estje, a Bujasság szonettjei, érzékeny és játékos utazás a vágy irodalmi történetében. Két évezred erotikus versei kelnek életre a színpadon, mégsem pusztán a testiség kerül a középpontba, hanem az a finom, sokszor kimondhatatlan feszültség, amely a vágy és a tiltás, a közeledés és a távolság között vibrál. Az előadás különlegessége, hogy nem provokálni akar, hanem megérinteni. A költészet eszközeivel mutatja meg, mennyire időtlen és univerzális az emberi sóvárság. Balsai Móni előadásmód egyszerre intim és ironikus, és képes arra, hogy a legősibb szövegeket is mai, élő élményé formálja. A bemutató időpontja május 15-e este 7 óra, helyszíne pedig a Színkör Lakásszínház.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Benzingőz Fesztivális, női napozó, Gregor József Emlék koncert, Aranyakort Kis Tibivel, Orbán napi nyitott pincék, kultúra, irodalom, színház, gasztronómia, igazi buli hangulat és még sok más Ócsán egy hónapon keresztül. Részletes program ocsamofaz.hu. 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Gyere és merülj el a programokban!
4: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Babas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
5: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Megkezdődött az 5-ös számú főút egy szakaszának felújítása. Folyamatosan helyezik el a sebességmérő kamerákat a dabasi járás településein. Hidegfronthoz lehűlést.
8: Hírmondó.
9: Rólunk szól.
8: Régiónk hírei.
9: Első kézből.
8: Első kézből.
7: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit hallják. Én Moldován Ágnes vagyok. Megkezdődött az 5-ös számú főút egyik legrosszabb szakaszának, a Dabas és Gyón közötti szakasznak a felújítása. A munkák során felmarták a régi aszfaltot, majd ezen a héten kezdődik az aszfaltozás. A munkát befolyásolja az időjárás és a szükséges anyagmennyiség beszállításának üteme. Az útszakasz javításának várható befejezése május vége. Folyamatosan helyezik el a sebességmérő kamerákat a dabasi járás településein. A versenyképes járások program egyik első közös döntése a közlekedésbiztonság fejlesztése volt. A támogatói okirat alapján az ország közepe több célú kistérségi társulás települései és Bugyi Nagyközség önkormányzata 143 millió forint visszanemtérítendő támogatásban részesült. Ebből az ország közepe több célú kistérségi társulás számára megítélt támogatás 130 millió, Bugyi Nagyközség önkormányzata számára megítélt támogatás pedig 13 millió forint. Több településen, így Inárcson, Kakucson, Újhartyánban és Tatárszentgyörgyön már láthatók a letakart táblák, amelyek a sebességmérő kamera jelenlétére utalnak. Tatárszentgyörgyön már kihelyeztek egy sebességmérő kamerát, és hamarosan 4 darab rendszámfelismerő kamera is kerül a település bevezető útszakaszaira. 3-4 éve nagyjából stagnál a gyermekintézményekbe járó gyerekek száma Pusztavacson. Korábban jelentős emelkedésnek indultak a számok, hiszen sokan választották otthonuknak a települést. Elkészült a bölcsöde, amely azonnal maximális létszámmal üzemelt, feltöltöttek az óvodai csoportszobák és az iskolai osztályok. A település helyzete szerencsés, ugyanis az iskolának van tere osztálytermek bővítésére. Jóri László polgármestert hallják.
10: Hál' Istennek gyermek létszám problémái nem lesznek sem az óvodában, sem az iskolában, sem pedig a bölcsödében. Az intézményvezetőktől kapott tájékoztatás során ez egy üdvözítő jelenség, folytatódik az a tendencia, ami elmúlva, és bízom, hogy ez hosszú távon is így lesz. Ez a létszám már egy 3-4 óta stagnál, és stabilnak látszik, és az állami finanszírozás a bölcsöde és az óvoda esetében ugye teljes mértékben kielégíti a működési költségeket. amiket az önkormányzatnak nem kell hozzátenni. Az iskolát ugye most még jelenleg a Klebersberg intézmény fenntartó társulás működteti, arról nincsenek számai.
7: A Pest vármegyei önkormányzat megtartotta a Pest vármegye befektetés ösztönzési stratégiáját bemutató szakmai konferenciáját. A rendezvényen a gazdaságfejlesztés, a foglalkoztatás és a befektetés ösztönzés aktuális kérdéseiről egyeztettek szakmai partnereikkel, intézményekkel és vállalkozó szereplőkkel. Pest vármegye az ország egyik legdinamikusabban fejlődő térsége. Ezért különösen fontos, hogy tudatos, hosszú távú stratégiával készüljön a 2027-2034 közötti időszak kihívásaira és lehetőségeire. Cél, hogy olyan gazdasági környezetet teremtsenek, amely erősíti a vállalkozásokat, új munkahelyeket hoz létre, és tovább növeli a vármegye versenyképességét.
3: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
9: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
3: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
9: www.radiodabas.hu-ra.
0: Lelátó extra.
1: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. A kényelmes helyzetben lévő tét nélkül futballozó Dunaharaszti vendégeként lépett pályára a Szeged Csanád Grosics Akadémia 2-es csapata az NB3 délkeleti csoportjában. Míg a hazaiak érdemben sem hátra, sem előre nem tudnak mozogni a tabellán, addig a Tisza partiak számára minden meccsnek nagy jelentősége van, hiszen csak 2 ponttal előzték meg a forduló előtt a már kieső helyen lévő Békés Csaba 2-t. A küzdelemes találkozó nem hozott gólt, ezzel az 1 ponttal pedig megtartotta pozícióját, sőt pontszámban még az előtte lévő BKB előrét is utolérte a szegedi csapat. A fővárosiak jelenleg több győzelmüknek köszönhetően állnak a 12. helyen. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
7: Kedden kezdetben sokfelé számíthatunk esőre, záporra, néhol zivatarra. Délután a csapadék súlypontja a keleti és északkeleti tájakra helyeződik, nyugat felől felszakadozik a felhőzet. Az érkező hidegfront mögött északnyugatira fordul a szél, amelyet sokfelé erős, viharos lökések kísérnek majd. Délután csak 13 és 20 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet!
9: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
3: 93.4.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Hit és popkultúra. Igazságkereső beszélgetések élő folyam a Horváth Gergely műsorvezetővel. A hit hallásból van. Mit jelent ez a rock and roll életforma élményére nézve? Lehet-e szent, ami profán? Milyen refrénekre bólogatunk, és miért beszédes, ha a báványok hallgatnak? A rock and roll a halva született feltámadás. De mi az, ami valósággal megelevenít? Horváth Gergely meghívott vendégei olyan zenészek és művészek, akiknek megnyilatkozásaiban és alkotásaikban tetten érhető az igazságkeresés igénye. Többségük maga is erős tapasztalatokkal bír arról, mit jelent a rock and roll az életvitelre nézve. A május 13-ai alkalom vendége Kis Tibi, a Queen Bee frontembere lesz, a beszélgetés helyszíne pedig az Ison Budapest.

0: 93.4 Rádió Dabas az otthon hangja. A mai hangár harmadik órájának vége felé járunk, az előképen pedig az látszódik, hogy kisebb torlódásra kell számítanotok az ötös úton Dabasnál, és az M0-áson is Gyál térségében. Vezessetek óvatosan is, vigyázzatok egymásra! 93.4 Rádió Dabas az otthon hangja. A mai hangár harmadik órájának végéhez járunk.
1: Kultúrkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
0: A Filmánia csatornáján ma este 9 órától a Mindhalálig című amerikai akciófilmet láthatjátok 1996-ból. A történet szerint Elon Moró sokáig nem is sejtette, hogy valahol a világban él egy ikertestvére. Ám amikor rátalál, már késő, a férfi halott. Ellen elhatározza, hogy kideríti, mi áll az ügy hátterében. Fivére személyiségébe bújik, és így próbál fényderíteni a titokra. A nyomok New York orosz emigránsok lakta negyedébe vezetnek, Ellen olyan világba száll alá, amelyet testvéré már kitaszította magából. Két dologra vágyik, bosszúra és igazságra. Főszerepben Jean-Claude Van Damme-ot láthatjátok. Én most ezzel a programajánlóval búcsúzom tőletek mára, de ha tehetitek, maradjatok továbbra is itt az otthon hangján, hiszen a hírek után a sztereó válogatást hallhatjátok, amelynek vendége Hende Máté, országgyűlési képviselő lesz. Ezt ismételjük aztán holnap reggel 5 órától is, de ma este 7-től a térségi napló szombati adását is hallhatjátok. Én Zoltán Timi voltam, velem legközelebb szerdán találkozhattok. Szép estét és jó pihenést mindenkinek!

0: legközelebb is kulturkáljon velünk. Koncertek, kiállítások, színház. Nálunk biztos a valódi kultúrdózis, hogy a szellemi hiány sose lehessen diagnózis.
1: Már ki is hirdették az új kormány első törvényeit, ma és holnap hallgatják meg a minisztereket a kormány hivatalos megalakulása előtt. Szeszélyesebb tavaszi idő jön a héten. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
2: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News,
3: magyarul és érthetően hírek.
1: Szombaton késő este megjelent a magyar közlönyben a minisztériumok felsorolásáról elfogadott törvény. Eszerint 16 minisztériuma lesz a Tisza kormánynak. A törvény szerint létrejön az egészségügyi minisztérium, az igazságügyi minisztérium, az oktatási és gyermekügyi minisztérium, a pénzügyminisztérium, az agrár és élelmiszergazdaságért felelős minisztérium, a belügyminisztérium, az élő környezetért felelős minisztérium lesz a Tisza kormánynak. A törvény szerint létrejön az egészségügyi minisztérium, az igazságügyi minisztérium, az oktatási és gyermekügyi minisztérium, a pénzügyminisztérium, az agrár és élelmiszergazdaságért

0: Ugyancsak kihirdették a törvényt az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről, amire a jogi káosz elkerülése érdekében volt szükség. Az új országgyűlés megalakulása és az új miniszterelnök megválasztása után megkezdődik a miniszterjelöltek meghallgatása a parlamenti bizottságokban. A 24.hu azt írja, a meghallgatásokat ütemes tempóban két nap alatt lezavarják. A parlament honlapján már olvasható, mely bizottság mikor ül össze. Eszerint ma 13 bizottsági meghallgatás lesz, majd kedden további 6. A tervek szerint kedden délután a parlament 16 órakor kezdődő következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével meg is alakul az új kormány. Sopronban is találtak azbesztel szennyezett kőzbuzalékot. A Greenpeace egy parkoló talajából, valamint egy lakópark utcájában vett mintákat, amelyekben a vizsgálatok kimutatták a szennyező anyagot. Az önkormányzat az előbbiről úgy tudja, hogy a kőzetet nem osztrák bányából szerezték be, a magánberuházásról nincsenek információi. Korábban már kiderült, hogy több nyugat-dunántúli településre is szállíthattak osztrák kőbányákból származó azbeszt szennyezett zuzalékot, amelyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel. A károk elhárítására a Zalaegerszeg 100 millió forint rendkívüli állami támogatást kapott. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáról partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak és repülőkkel szállítanak majd el a szigetről. Visszakaphatják elhurcolt műkincseiket a korábbi francia gyarmatok. A visszaszolgáltatást megkönnyítő törvényre évekkel ezelőtt tett ígéretet Emmanuel Macron elnök. Franciaország 2020-ban az európai országok közül elsőként adott vissza régiségeket Beninnek és Szenegálnak. Elefántcsontpart pedig idén kapott vissza egy óriási résdobot, amely nem csak hangszer, hanem üzenetek továbbítására is alkalmas. Kedden markáns hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk majd esőre, záporra, főleg keleten zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadék hullás, de keleten, észak-keleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hidegfront mögött észak-nyugatira fordul a szél, amelyet sokfelé erős helyenként viharos széllökések kísérnek majd. Kora reggelre 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 12 és 22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Sztereó. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
3: de témázunk veled,
2: és rólad is beszélgetünk.
3: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
2: rejtélyek és megoldások.
3: Sztereó.
4: A Sztereót támogatja az Arany Korona ékszerbolt.
5: Így van, ez a Sztereó a megszokottól eltérően már hétfőn is jelentkezik itt nálunk a 93.4-en, és a stúdió vendége Hende Máté.
6: Köszöntöm a hallgatókat, és nagyon örülök, hogy itt lehetek Krisztián Ágival. Ez a szék még egy kicsit szokatlan, ugye én is ott a túloldali székben már komfortosabban éreztem magam az elmúlt 5 évben, de nagyon örülök, hogy most itt lehetek, és köszönöm a meghívást.
5: Ja, egy hiánypótló beszélgetés, hiszen már rég járt nálunk itt a stúdióban országgyűlési képviselő, úgyhogy külön öröm, hogy itt vagy nálunk, és tudunk beszélgetni, és kezdjük is akkor talán azzal, hogy hogyan is vezetett ez az út, hiszen azért az elmúlt fél év az eléggé mozgalmas volt, ugye nagyjából november tájékán derült ki, hogy te leszel a Tisza pártnak az egyik olyan jelöltje, akiből akár országgyűlési képviselő is lehet majd, aztán ugye szépen fokozatosan meg is történt. Hogyan emlékszel vissza erre az elmúlt fél évre?
6: Igen, nagyon izgalmas, turbulens időszak volt ez számomra. Hát egészen pontosan igen, november 17-e volt az a nap, amikor kiderült az a nyilvánosság számára is, hogy benne vagyok a hármas jelölt jelöltségben. Ugye ezt követően azért volt egy kiválasztási folyamat, hogy kik kerülnek ebbe a hármas élmezőnybe, vagy top háromba nevezzük így, és akkor november 17-e volt igen az a nap, amikor már a külvilág számára is ez nyilvánossá vált, és akkor hát igen, azóta és azzal a nappal elindult egy nagy-nagy változás az én életemben. Azért azt el kell mondani, hogy soha nem készültem én ilyen pályára, csak nem is foglalkoztatott a gondolat, tehát én nem szerettem volna politikus lenni, és egyébként ezt a szót hát sajnos azért negatív színben tüntették fel az elmúlt években, úgyhogy maradjunk inkább a képviselőnél, az most még egyelőre szimpatikusabb, de hát azon fogunk dolgozni, hogy a politikus szó is visszanyerje a régi fényét. Úgyhogy a képviselő az talán egy jobb szó, én képviselni fogom az itt élőket, ugye 18 településről van szó, 70 ezer választópolgárral, 86 ezer nagyjából a népesség, úgyhogy én az ő képviseletükre vállalkoztam akkor, november 17-én, és igen, akkor szerintem erről is

0: muszáj beszélnünk, hogy nagyon sokan kíváncsiak, engem is mindig kérdezgetnek, hogy történt akkor a további napok, ugye november 18-ától, mert hogy igen, annyira gyorsan és hirtelen történt, hogy akár itt a hallgatóktól sem volt lehetőségem elköszönni, úgyhogy ezt most pótolnám, megragadom az alkalmat, úgyhogy én nagyon hálás vagyok az elmúlt 5 évért, amit itt tölthettem a Rádió Dabasban, mint műsorvezető, és hát nektek személy szerint is köszönöm az 5 év alatti kollegális viszonyt, a sok-sok támogatást és ezt a lehetőséget, mert nagyon sokat tanultam ebből az 5 évből, hogy itt lehettem. Ugye a hangomat ezáltal már az emberek ismerték, és akkor ebből a 4 falu szobából most így kiléptem, és akkor most már nem csak a hangomat hallatom, hanem vállalom hát hívjuk így az arcomat is. Azért láttátok, hogy teli volt velem plakátolva az egész körzet, úgyhogy ez egy szokatlan élmény volt. És akkor igen, ott nekem mondjuk úgy megszűnt a rádiós munkaviszonyom, aláírtam a közös megegyezést, én nem tudok. Én azt mondom, hogy ez a rendszer, mindig úgy fogalmaztam, hogy a rendszer áldozata voltam ezáltal. Tehát, hogy nyilván ez nem egy törvényes eljárás, hogy valakit a politikai nézetei miatt megszüntetik a munkahelyét. Én abban akkor nem csináltam semmilyen konfliktust, tudomásul vettem személyeket, emiatt én kifejezetten nem okolok. Én így tudok azóta is fogalmazni, akkor is úgy éltem meg, hogy a rendszer sajnos így működött. Ezen szeretnénk változtatni, hogy ez, hát ez igazából a mai nappal, vagy a szombati nappal, amikor megtörtént a kormányalakítás, ne ez legyen a természetes, és ne ez legyen a normális, hogy hát szokták mondani ezt az urambátyám rendszer, tehát hogyha valaki meg kikerül az urambátyám rendszerből, akkor meg az ajtó nyitva áll előtte kifele is, nem csak befele. Úgyhogy ez fog változni, mindennek meg lesz a hivatalos útja, módja, tehát ez, hogy valaki akár engem fölhív, hogy hát ez figyeljetek már oda, vagy intézd el, tehát ez nincs, tehát ez ellen küzdöttünk, hogyha valakinek olyan sérelme van, akkor megvan ennek a formája, ügyvéd, rendőrség, bíróság és a többi. Úgyhogy ott akkor mi útjaink elváltak, igazából ugye november 18-ától, és akkor elindult egy a kiválasztási folyamat további szakaszai, tehát akkor voltunk 3-an jelöltek, abból lettünk 2-en, és végül akkor maradtam én egyedül, mint a Tiszának a jelöltje. Hát és azóta pedig ugye elindult a kampány időszak, ami nagyon nehéz volt, így utólag, tehát nyilván én se tudtam, hogy mire vállalkozok előzetesen, nem volt ez így leírva, meg hát napról napra, sőt volt, hogy óráról órára változtak a teendők, meg a programok, ugye itt a különböző politikai pártok reakciói vagy cselekedeté alapján, úgyhogy voltak benne már hullámvölgyek, ez egy érzelmi hullámvasút volt, ez a Tisza üzenete, hogy direkt szándékosan nem korábbi politikusokat kerestek, úgyhogy én kerültem én is, vagy így kerültem én is ebbe a képbe, úgyhogy voltak igen szép pillanatok, rengeteg szép pillanat volt, itt azért kiemelném az önkéntesek áldozatos munkáját, nélkülük ma nem ülnék itt, úgyhogy nem is tudok ezekről érzelmek nélkül beszélni, nem is szeretnék, az érzelmeket azt gondolom föl kell vállalni, volt ilyen komment is, hogy én gyakran meghatódok, ezt vállalom, hogy majd a parlamentben is akkor így elsírom magam? Hát jelentem, igen. Tehát szombaton az ünnepségen többször megkönnyeztem, és szerintem ezzel nincs is semmi gond, én ezt vállalom, tehát az érzelmeket azt szabad vállalni.
1: És egyébként így hogyan küzdöttél meg a nehéz pillanatokkal, mert ugye nem fáklyás menet volt ez részedről sem.
0: Igen. Az volt a szerencsés helyzet, hogy tehát face-to-face így a szemembe azért nem merték ezek a negatív hangok megtalálni, hanem ezek azért többnyire az online térben történtek. Facebook oldalon keresztül azt az elejétől kezdve sikerült szerintem jól kezelnem, hogy akár ugye volt egy hivatalos, meg van az ott is nyilván a hivatalos Facebook oldal, és ezek ott történtek, tehát nem az én privát oldalamon, tehát én ezt már az elejétől kezdve tudtam, hogy ezek a sértések, bántások nem nekem szólnak, ez azoknak az embereknek a fejében kipattant gondolatok, legtöbb esetben nem is ismernek engem, nyilván ők is sok esetben igen a rendszer áldozatai, propaganda áldozatai, úgyhogy ezt talán így sikerült ketté választanom, hogy az nem nekem szólt. Persze voltak azért fájó pontok, hát tudjuk jól, nem mindenki láthatta, hogy készült konkrétan egy olyan Facebook oldal, ami többnyire az én lejáratásomról szólt, nem kell hozzá matematikusnak lenni, viccesen mondva, hogy kiszámoljuk, hogy kik készítették ezt az oldalt, de őszintén én ezt nem is követtem, néha így eljutott hozzám, meg így az ismerősök küldték, hogy láttad, hát láttam, vagy most akkor látom, de különösebben nem érdekel, hogy nekem milyen órám van, hát igen, mutatom, itt a kamerában látják, egy semmilyen márka, nagypapám keresztrejtvényen nyerte, körülbelül 30 évvel ezelőtt, úgyhogy ennek eszmei értéke van inkább, úgyhogy ezúton is felolvasom, hogy az van rá, vagy Adi, és nem pedig az, hogy Rolex, tehát, hogy lehet ilyeneken viccelődni, de hát itt igen, a országjárás során is elmondtam, hogy inkább olyasmiket kellene bemutatni ezeken az oldalakon is, ami a valóságot tükrözi, és a problémákat. Ugye én is a kampányom során, tehát hogyha valaki vissza lehet görgetni, mi nem töröltünk semmit a Facebook oldalunkról másokkal ellentétben, tehát vissza lehet görgetni. Többnyire olyan videók készültek, amik a problémák feltárásáról szóltak itt a körzetünkben. Tehát, hogy ez volt, én azt gondolom, a kampány során az én feladatom, hogy végre beszéljünk a valós problémákról, és ne a szőnyeg alá söpörjük, és erre biztatok továbbra is mindenkit, hogy beszélgessünk, kommunikáljunk, és ez nem azt jelenti, hogy és ne várja senki, hogy akkor csettintésre minden megoldódik, meg én hozom a kis varázspálcámat, és akkor minden szép és jó lesz, kolbászból lesz a kerítés, nem, ez nem így fog működni, de a problémákról tudni kell, beszélni kell róla, hogy hosszú távon tudjunk ezen változtatni, és orvosolni, tehát a kommunikációnak ez a lényege, ez a demokrácia lényege, hogy az emberek hangot adjanak a véleményüknek, a nem tetszésüknek, de időt és türelmet szeretnék továbbra is kérni. Azért most a beiktatásunkat követően is még nyilván kell idő, még feláll a rendszer. Ma és a holnapi napon történnek a miniszterek meghallgatásai, az én bizottságomnak holnap lesz, akkor holnap délután tesznek a miniszterek is esküt, hát ezt követően is azért némi idő még ezek a minisztériumok felállnak a dolgozókkal, tehát hogy tudom, az emberek türelmetlenek, én is, mindenki türelmetlen, mert itt sok év elmaradását kell elkezdeni orvosolni, de nyilván sok év hiányosságát ne várja senki, hogy pár hét alatt az ott minden megoldódik, de higgy el mindenki, hogy nagyon keményen dolgozunk ezen minden nap, én is minden reggel így kelek, minden este így fekszek, hogy a változást minél előbb el tudjuk hozni, akár ide a Pest megye 13-as körzetébe is.
2: És utána az első blokknak a végéhez érünk lassan, azért azt kijelentetjük, hogy hatalmas bejelentések nem fognak történni a mostani beszélgetés során, de azért érdemes bennünket továbbra is hallgatni, hiszen azért sok érdekességet megtudhat majd Mátéval kapcsolatban is, úgyhogy egy kis szünet és megyünk tovább.

0: like me. Stereo. Stereo. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
1: de témázunk veled,
0: és rólad is beszélgetünk.
1: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
0: rejtélyek és megoldások.
1: Stereo.
0: Stereo.
2: A Stereót támogatja az Arany Korona ékszerbolt.
3: Ez továbbra is a Stereo, itt a 93.4-en, a stúdióban itt van velem Moldován Ági, és a vendégünk pedig Pest vármegye 13-as számú egyéni választókerületének országgyűlési képviselője Hende Máté. És kezdetekről kezdtünk beszélgetni, és maradjunk még kicsit ennél a témánál, hiszen ugye a Tisza párt, illetve amikor még ugye nem is alakult meg konkrétan maga a párt, de már ugye Magyar Péter is azt hangsúlyozta, miniszterelnök, hogy a vidék járása, illetve hogy minél több emberrel találkozzon, megismerje a helyiek problémáját. Ugye ez volt az elmúlt két évnek tulajdonképpen, hát mondhatjuk azt, hogy a kampánya, hiszen ugye a Tisza párt leginkább erre építette a kampányát. Ugyanígy utána, mikor már kialakultak a jelöltek, a választókerületekben, ugye nektek is az volt a cél, hogy minél többször több településre eljussatok, egyrészt beszélgessetek a választópolgárokkal, másrészt pedig nyilván gondolom, hogy a településvezetőkkel is célszerű volt találkozni. Ott még ugye nem derült ki, hogy közös lesz a munka, de legalább egy informatív beszélgetés erejéig, hogy egy adott településnek mi az, ami segítség lenne, vagy amire a hangsúlyt kellene fektetni, akár egy közös munka keretében. Így jártál te is ugye végigjártad a településeket, ha jól tudom, többször is voltál több településen. Mi volt a tapasztalatod, illetve hogyan fogadtak?
4: Igen, jól látjátok, tehát ez volt a hívjuk stratégiának, hogy igen, az emberek között legyünk, hiszen mi is az emberek közül jöttünk. Tehát igen, itt akár a rádión keresztül, amikor itt dolgoztam, volt lehetőségem is megismerni nagyon sok ember, sok közéleti témával foglalkoztam itt is, akár az érintett polgármesterekkel is én itt interjúztam, mint műsorvezető, úgyhogy sokukkal azért volt egy előzetes ismerettségem, és igen, hát először igen, mentünk az emberek közé, volt rengeteg pultozás, megint csak az önkéntesek munkáját kiemelném, hiszen én nem tudtam, nem is lehet mindenhol ott lenni egyszerre, hanem az önkéntesek sokszor ők képviseltek, akár engem, akár ugye az egész közösséget, kopogtatás, tehát amikor megyünk házról házra, és igyekszünk felvenni a kapcsolatot azokkal, akik ajtót nyitnak. Hát itt ezeknek a során persze kaptunk hideget, meleget, nagyon sok tartózkodó emberrel találkoztunk, akik féltek, tehát hogy kiderült, hogy szimpatizánsok, de csak nagyon röviden, de hogy itt az utcán is valaki meglássa, hogy mi beszélgetünk, tehát hogy az emberekben volt egy félelem, hogy a rendszer majd akkor, ha most kiderül, hogy egyáltalán velem szóba állt valaki, akkor utána majd bármilyen negatívum éri, és vagy a családtag vagy netán kirúgják bárhonnan, úgyhogy, és sajnos ebben a rendszerben éltünk, hogy ezek nehéz volt nekem is ezzel szembesülni, de sajnos ezek reális félelmek voltak, tehát tudunk éneket, hogy utána vicces kimondani, de sajnos szomorú, hogy akár egy Facebook like miatt valakit utána számon kérnek, hogy miért lájkoltad azt a posztot, meg azt az oldalt, vagy miért állt velem szóba az utcám, úgyhogy ezek megtörténtek. Úgyhogy volt sok ilyen tapasztalat is, de persze nagyon sok pozitívumot is megéltünk, váratlan személyek támogatását is megéltük, akikről akár mi se gondoltunk volna, hogy szimpatizánsok, úgyhogy voltak ilyen kellemes meglepetések is, úgyhogy igen, ez volt, én eljutottam mind a 18 településre, valamilyen rendezvény, pultozás, kopogtatás során, és igen, ott előkerült van a kis zöld füzetem, ez egy ilyen kis, tehát a funkcióját is betölti, tehát hogy tényleg azért sok mindent jegyzeteltem bele, de valójában inkább én egy szimbólumnak nevezném, annak azt szimbolizálja, hogy a problémákat ugye nem csak így egyik fülememben, másikon ki, amit megint csak eddig sok esetben tapasztaltunk, hanem hogy ezt föl is írtam, és akár most tudom majd lapozgatni. És
3: nem egy nagy füzet, nem. Ez azt jelenti, hogy egyre még nem kaptál meg sok infót, vagy még csak a leglényegesebbeket tudtad kigyűjteni.
4: Van belőle több zöld kis füzet, bevásároltunk többet belőle, és ez ott volt minden település, minden, hát ahol van szigetünk, szinte minden 18 településen most már van sziget, és az ő képviselőjüknél is volt egy ilyen, tehát hogy ahogy mondtam, én nem tudtam mindenhol ott lenni, de a képviseletemben jártak el, és ezért fantasztikus ez a Tisza-sziget közössége, hálózata, hogy ők viszont ott tudnak lenni mindenhol, és a továbbiakban is számítunk rájuk. hiszen mindig is ezt is mondtuk, hogy a Tisza ereje ebben van, hogy alulról építkezik, az emberekből építkezik, az emberek adják, ők maga a Tisza. Tehát, hogy az, hogy én most akár ebben a székben ülök, vagy a parlamentben, az nem azt jelenti, hogy fizikálisan igen, én ülök ott, de szellemiségében, vagy üzenetében mind a 86 ezer ember, aki ebben a kerületben él, őket képviselem, úgyhogy ez egy nagyon fontos gondolat, hogy igen, képviselet és szolgálat, tehát, hogy ebben is változás lesz, sőt, már van, hogy egyfajta szemléletmódbeli változás. Nem ezt tapasztaltuk, hogy a politikusok vannak értünk, hanem hogy az emberek legyenek értük. Már most hatalmas költségcsökkentés lesz, akár a parlament országház működésében is, mert látjuk, hogy folyt indokolatlanul szét a pénz, követhetetlenül, úgyhogy ott is egy észszerű gazdálkodás lépett életbe, és ezt kérem akár a helyi önkormányzatoktól is, hogy figyeljünk oda a költségekre. Nyilván mindenki tudja, hogy kiről van szó, meg kiről nem. Mindenki addig tud nyújtózkodni, amíg a takarója ér. Magyarország takarója, mindannyian látjuk, hogy elég kicsi jelenleg.
5: És egyébként, hogyha már így az önkormányzatokról volt szó, hogyan fogadtak téged a településvezetők, akár a kampány során, akár a kampány után, tehát a győzelmetek után?
4: Igen. Ugye 18 településről van szó, 18 önkormányzat és polgármester. Én logikus módon a független, tehát papíron független polgármesterekkel, önkormányzatokkal kezdtem el ezt a kapcsolatfelvételt. Ők fogadtak is, és tudtam egyeztetni velük. Volt sok kellemes beszélgetés, volt kellemetlenebb is köztük, de alapvetően fogadtak ők, nagyjából a 18-nak a fele, így számosságot tekintve. És igen, azért ott sok esetben sikerült egy értelmes párbeszédet kialakítani, tehát hogy elmondták a helyi problémákat, mert ez nagyon fontos, hogy persze az embereket megkérdeztük, de egy település képviselője, a polgármester megint csak máshogy látja, úgyhogy annak nagyon örülök, és nagyon köszönöm ezeket a beszélgetéseket, akik előzetesen is fogadtak, és hát őszintén, amikor a független képviselők, vagy független polgármesterekkel már tudtam beszélni, akkor következtek ugye a listán a fideszesek, ott az első próbálkozásomnál mondjuk úgy, hogy süket fülekre találtam, tehát hogy nem fogadtak, és akkor ezzel ezt az utat le is zártam, tehát nem próbálkoztam tovább, de hát nyilván település szinten eljutottam mindenhova, különböző rendezvényekre, azért elmentem nyilván, tehát ezekre a településekre is, hiszen ez is egy nagyon fontos üzenet, hogy én minden lakót pártól függetlenül fogok képviselni, és megint csak ezt szeretném kérni a polgármesterektől is, hogy ők is így járjanak el, mert sok esetben ebben is van negatív tapasztalat, hogy akár politikai alapon, vagy politikai nézet alapján ér bárkit bármilyen megkülönböztetés, akár pozitív, akár negatív irányba. Most a választásokat követően nyilván elindult, vagy hát nem nyilván, de kötelességből is, nekem is kötelességem, nekik is, hogy kialakítsunk egy párbeszédet, hívjuk munkaviszonynak, és a megbocsátás az nagy erény, és én így bennem nincsen sértődöttség a korábbi negatívumokkal kapcsolatban, és ezt kérem mindenkitől, hogy békésen tudjunk egymás mellett élni, de a memóriám mert nyilván nem kell, és nem is szeretném törölni, tehát, hogy a felejtést ezt ne kérje senki, a megbocsátás az pedig megtörtént, hiszen ez a cél, hogy tudjunk együtt dolgozni, együtt működni, hiszen a polgárokat együtt kell képviselni, és ezt építeni is kell, hiszen én megint csak személy szerint mind a 86 ezer emberrel nem tudok egyesével kapcsolatot teremteni. Nagyon sokan keresnek és írnak, hogy ígyunk meg egy kávét, hát 86 ezer kávét nem tudok meginni, de pont ezért kellene, hogy működjön, hogy vannak a helyi képviselők, az önkormányzati képviselők, nekik nem tudom, pár utca tartozik hozzájuk, ők vigyék az ügyeket tovább az önkormányzatokhoz, és onnan jöjjön akár hozzám egy ügy, tehát, hogy megvan ennek is az útja, de akár itt helyben, ugye Dabas a székhelyünk a 18 településnek, lesz majd egy iroda, lesz majd fogadóóra, de az is véges, tehát, hogy nyilván lesznek, nem mind a 7-5 napján fogok én itt ülni, és tudok egyeztetni az emberekkel személyesen, hanem ezt az utat szeretném erősíteni, hogy ez a hívjuk piramis rendszernek, ez valójában működjön. Úgyhogy igen, voltak rosszul sikerült mondatok, akár polgármesterek részéről is a kampány alatt, főleg itt az utolsó hetekben, amikor már mindenkiben fokozottak voltak az érzelmek, volt ugye szektársoknak hívtak minket, most erről szerintem lehet beszélni. Ugye most csobogó szökőkút itt a Dabas főterén is, ami rendezvényünk előtti nap hirtelen megjavult. Úgyhogy voltak ilyen hívjuk sérelmeknek, és ha már itt tartunk, akkor ugye szerintem ezt mindenki átélte, hogy ha őt bántják, tehát engem személy szerint, ugye kérdezted is, hogy én hogy éltem meg, én úgy vágtam ebbe bele, hogy mentálisan is erősnek éreztem magam. Erre a feladatra tudtam, hogy nem lesz egy séta galopp. Tehát az engem ért bántásokat úgy érzem, hogy tudtam kezelni, de amikor az ember szeretteit bántják, azt a közösséget, az fájt. Gondolok, igen, itt az előbb említett dolgokra. Úgyhogy én erről azóta beszéltem az érintettekkel, hogy szeretnénk igen konstruktív együttműködést kialakítani, és kezdjük nulláról. Még nem mindenkivel sikerült, hiszen most szombat óta vagyok hivatalban, de szeretném folytatni ezt az egyeztetést, hogy akivel, akár az én irányomba, tehát kölcsönösen, én azt gondolom, senkit nem bántottam meg, de tényleg megint ott van minden videó poszta a Facebookon, továbbra is mondom, hogy én vállalom, nem töröltünk egy posztot sem. Úgyhogy erre számítok, és én ezt szeretném kérni, hogy tudjunk együttműködni, tényleg politikai nézetektől függetlenül, mert közös a cél. Egy hajóban nevezünk, Magyarországért dolgozunk, a helyi polgárokért dolgozunk, mindannyian, én így fogalmaztam a megbízó levelem átvétele során is, hogy nagyon nagy szembeszéllel kellett megküzdenünk csapatszinten, de ezt a nagy szembeszélet, ezt a sok energiát, amit ebbe a szembeszélbe fektettek emberek, ezt most próbáljuk egy irányba és egy közös vitorlába terelni, és ezt a közös vitorlás hajónkat egy irányba irányítani, mert látjuk a problémákat, mindannyian ebben élünk, lehet róla nem beszélni, de kimegyünk és látjuk az utakat, látjuk az egészségügyet, az oktatást, a vízháztartást, tehát hogy a kiszáradás szélén áll, elsivatagosodik a körzetünk is, itt a felső homokhátság területén, a szociális háló, a gyermekvédelem, tehát igen, a zöld füzetemet most itt kinyithatnám és sorolhatnánk, de alapvetően igyekszek én is egy pozitív szemléletet kialakítani, hogy a problémák léteznek, de menjünk tovább, mi a megoldás. Tehát mindig a megoldásra törekedjünk, és ne süppedjünk bele, és ne az legyen a mentalitás, hogy ha nem beszélünk a problémára, akkor nincs is. Mert sokszor nem csak anyagi kérdés az, hogy egy problémát megoldjunk, de nagyon sok esetben igen. De sokszor a szándék, és nagyon erős a helyi civil közösségek is, nem csak a Tisza-szigetekre gondolok itt, hanem nagyon sok önkéntes van, és civil szervezet, akik méltatlan körülmények között látták el eddig is sokszor az állam feladatait, ők továbbra is ott vannak, és továbbra is ők tettre készek, és sokszor tapasztaltam olyat, hogy ők cselekednének, de nem tehetik meg, mert akkor kiderül, hogy a probléma egyáltalán létezik. És ha nem beszélünk, akkor azt hiszük, hogy nincs probléma. És sokszor akár egy iskola esetében is a szülők megtettek volna bármit saját költségen, egy bármilyen felújítást, vagy dolgok helyrehozatalát, és nem tehették meg, mert akkor egyáltalán napvilágot lát az adott probléma. Ez nem. Vállalni kell a problémákat, vállalni kell a következményeket. Ugye ezt is sokszor mondjuk, hogy a következmények nélküli országnak vége. Tehát ezeket föl kell vállalni, ha hibázunk. Én is azt gondolom, hogy ezeket tudom fogadni, hogyha valaki konstruktívan megkeres, hogy Máté, ez így nem volt jó, akkor tanuljunk a hibákból, hibázni szabad, emberek vagyunk, mindannyian, a politikusok is, a képviselők is fogunk hibázni, de a bűn, vagy a negatívum, hogyha abból a hibából nem tanulunk, és a szőnyeg alá seperjük. Úgyhogy erre biztatok mindenkit, hogy ez szerint járjon el.
3: Nagyon megy az időnk, és még csak a múltba vagyunk, de talán zárjuk le a blokkot egy utolsó kérdéssel. Ugye, ha itt már te is említetted a kérdéseket, természetesen azt azért mondjuk el a hallgatóknak, hogy lesz majd lehetősége téged is kérdezni következő alkalom, akkor, ha jössz. Most ugye direkt nem terveztük úgy, hogy hallgatói kérdésekre is válaszolj, de természetesen lesz lehetőség, kérdezhetnek ugyanúgy, mint a többi polgármestert, vagy a többi vendégünket a későbbiekben. De mielőtt lezárnánk a múltat, ugye, ha jól rémlik, talán Albert Hirschen jelentél meg először nyilvánosan. Ott már beszéltél tervekről, programokról, ami ugye a körzetnek volt a legfontosabb kérdése, vagy kérdése, amire majd akár a következő 4 évben megoldást kell találni. És utána szépen sorba, hogy te is említetted, mentél végig a településeken. Aztán eljött a választás napja, április 12, és talán az, illetve most hétvége volt az, ami talán kiemelkedik számodra. Ugyan élted meg például április 12-ét, illetve hogyan fogadtad egyrészt az eredményeket, illetve a szombati napot hogyan éltétek meg közösen?
4: Igen, április 12 végeredményben igen egy gyönyörű nap volt. Az első szó, ami eszembe jut, az a mérhetetlen fáradtság. Tehát, hogy akkora menetelés volt, meg annyi rengeteg munka az én részemről is, meg tényleg az egész csapat részéről, hogy én irtózatosan fáradt voltam. Tehát azt hiszem, hogy ott nem is tudtam felfogni, hogy mi történik. De valójában ez volt a cél, és ezt tűztem ki ennek a kampány időszaknak az elején, hogyha ezt az érzést fogom érezni, hogy én mindent megtettem, akkor itt nincs oka szégyenkezésre, sikerül, ahogy sikerül, és ezt az érzést, ezt éreztem még az eredmények ismerete előtt is, hogy hát így a végkimerültség határán voltam én is, szerencsére így, tehát rosszul azért nem lettem, és akkor ugye a magas részvételi arány az már reggel látszott, és itt a mi körzetünkben, akár már azt hiszem a reggel 9-kor jöttek az első részvételi eredmények, nagyon magas volt a mi körzetünkben is kiemelkedően, és mi ezt erősen sejtettük, hogy ez nekünk kedvez, és hát így is lett. És akkor én este fölmentem a budapesti közös ünnepségre egy rövid időre, mert tényleg írtófáradt voltam, úgyhogy ott azért nem sok időt voltam, és aztán kellett jó pár, hát nem is nap, szerintem hét, itt még úgy kezdtem utolérni magam, mostanra azért sikerült, akár mentálisan, akár fizikálisan, tehát most már azért jól vagyok, és akkor igen, eljött a most szombati nap, ami egy igazi ünnepnap volt, mondhatom, hogy a demokrácia ünnepe, és tényleg fantasztikus érzés volt itt a körzetünk képviseletében ott lenni. Ezt egyébként először talán március 15-én éreztem meg, amikor ott is ugye hatalmas tömegben fölállhattunk a Hősök terén a színpadra, hogy nem magamért álltam ott, hanem mondhatom, hogy értetek. És ez egy nagyon megható érzés, most is meghatódok. Mert korábban, igen, álltam én már sokféle színpadon, ugye versenytáncoltam, akár világbajnokságon, világjátékokon képviseltem a hazánkat táncpartneremmel, de ez most mégis egy másfajta képviselet volt. Kicsit visszakanyarodva itt, hogy hogyan fogadtak, meg milyen negatívumok értek, igen, ez is sokszor elhangzott, hogy én, hát most mit keres itt egy tánctanár, hát kikérem a tánctanárok nevében egyfelől, és a magam nevében erre nagyon büszke vagyok, hogy versenytáncoltam világjátékokon, 9. helyezéssel képviseltem hazánkat 2013-ban magyar bajnokként, de ezzel párhuzamosan közgazdász vagyok, alapmesterszakot végeztem a Corvinus Egyetemen, tehát hogy erről se feledkezzünk meg, de ha most idézőjelbe csak tánctanár lennék, arra is írtó büszke vagyok. Úgyhogy visszakanyarodva igen a szombati napra, nagyon felemelő érzés volt, nagyon ünnepélyes, sokszor megható. Ugye a gyerekek, amikor bejöttek zenélni, mindenki látta, ott szem nem maradt szárazon. Számomra az mindig egy megható pillanat volt, amikor ilyen harson a fanfárok kíséretében a történelmi zászlókat behozták az ülésterembe, vagy kivitték. Úgyhogy volt számtalan megható pillanat, így az ülésterem patkójában ülve én szemben ültem hát most már mondhatjuk, hogy ellenzéki oldallal, fideszes és mi hazánkos képviselőkkel, azt azért rossz volt látni, hogy ők ezt nem kezelték méltósággal. Ezt a helyzetet, tehát volt, aki rágózott, rúzsozta magát, mert így a beszédek közben egymással röhögcséltek, beszélgettek, tehát nagyjából mint egy iskolai klub délutánon. Ugye mi hazánkos képviselők, ők a gyerek előadás előtt fölálltak és kivonultak, tehát én azt gondolom, hogy ezeknek nem volt jó üzenete, de lehet, hogy volt ebben egy szándékosság is, hogy a mi ünnepünket egy kicsit elrontsák, de nem sikerült. Tehát, hogy ez egy gyönyörű nap volt mindannyiunk számára, egy meghatározó élmény, és tényleg ezúton is köszönöm a bizalmat mindenkinek, és ezzel együtt érzem, és érezzük a felelősséget is, tehát történelmi felhatalmazás, a Tisza 141 fős frakciója, de ugyanakkor történelmi felelősség is, amit egyébként nap mint nap éreztetnek is velem az emberek, úgyhogy igyekszem, és minden erőmmel ezen leszek, hogy ennek a felelősségnek megfeleljek.
3: Innen folytatjuk tovább a beszélgetést, egy hosszabb szünetre megyünk most el, meghallgatjuk majd a friss híreket, hiszen ugye szombaton megalakult az új Tisza kormány, és el is indult ma már a munka, ugye most már a jelölteket, miniszteri jelölteket hallgatják meg éppen. Erről is fogunk beszélgetni, meg hát itt a következő időszak munkájáról, úgyhogy tartsatok velünk a hírek után is.
6: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Tessék,
8: itt a reklám.
7: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed.
2: Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Stereo.
1: Stereo.
0: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
1: de témázunk veled,
0: és rólad is beszélgetünk.
1: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
0: rejtélyek és megoldások.
1: Stereo.
0: Stereo.
2: A Stereót támogatja az Aranykorona ékszerbolt.
3: Folytatjuk tovább a Stereót itt a 93.4-en, és egy utolsó blokkal még visszajövünk kicsit beszélgetni a jövőről. Pestalmi megye 13-as szám egyéni választókerületének országgyűlési képviselője Hende Máté a vendégünk. Végbeszéltük már a múltat, a választást, a hétvégi kormányalakítást, és ugye itt a hétfő elindultak a munkák, ugye éppen a miniszteri jelölteket hallgatják már meg a mai napon, illetve a holnapi napon is ez fog megtörténni, és hogyha jól tudom, 4 órakor már össze is ül az országgyűlés első ülése, és meg lesz tartva. És ugye te is szerepet kapsz majd holnap, ugye már lehetett tudni, vagy így hallani, hogy a Művelődési Bizottság tagja leszel, illetve abba fogsz majd munkálkodni. Majd azért beszéljünk arról is, hogy ide mi tartozik, mivel fogtok foglalkozni, és utána majd még beszélgessünk a régiónkról is egy kicsit, de most akkor így tágabb értelemben ország irányítás tekintetében, akkor mi is lesz itt a feladatod?
4: Így van. Elnézést, igen, hogy egy kicsit ilyen hosszúak vagyunk, de talán itt 4-5 hónap lemaradást kell behozni. Igen, szóval, hogy az országgyűlés működése bizottságokon keresztül is történik, tehát, hogy van összesen 20 plusz egy bizottság, ugye így hívjuk, hogy már vagy van egy plusz egy, ami a nemzetiségi ügyekkel foglalkozik. A 20-ból egy a Művelődés Bizottság, aminek vagyok én is a tagja. Ez egy 11 fős bizottság összesen, és mindegyik bizottságban érvényesül ugye a 2/3 arány, tehát a 11-ből 7/7 fő a tiszás. Van 3 fideszes, Fidesz-KDNP, és egy fő Mi Hazánk. A miénk az pont, mindenhol ugye van egy elnök, a miénk az pont fideszes elnökléssel megy, Szent Király Alexandra lesz a mi bizottságunknak az elnöke, és van 2 alelnök, ők pedig tiszások, tehát ez nyilván mindig fordítva van, hogy amilyen az elnök, akkor a másik oldalról érkezik az alelnök, és Radnai Márk, illetve Rost Andrea lesznek az alelnökei ennek a bizottságnak. Igen, Művelődési Bizottság, 3 alpilléren nyugszik ez. Ez pedig a sport, a kultúra és a média. Tehát ezekről fogunk elsősorban értekezni. És igen, ahogy mondtad, már jelenleg is, tehát ebben a pillanatban, a percekben is zajlanak a bizottsági meghallgatások. Én majd holnap reggel vagyok érintett, tehát ezért tudok most itt lenni, mert a mai napon a mi bizottságunk nem ülésezik. Ilyenkor a miniszterjelölteket meghallgatják a bizottságok, ahol egyfelől bemutatkozik, elmondja a vízióját, és lehet kérdezni is tőle. Mi ugye Tar Zoltánhoz tartozunk elsősorban, az őt fogjuk meghallgatni holnap reggel, és akkor igen, ahogy mondta, délután 4-kor pedig már beiktatják a minisztereket, elmondják ők is a miniszteri esküjüket, és akkor ezt követően tud felállni a minisztériumok. Minisztériumból pedig 16 darab lesz, tehát hogy nem pont ugye az előző 20 plusz 1-es létszám vagy darabszám, hanem 16 minisztérium lesz. Ugye mindenhol most már megvannak a miniszterjelöltek, őket hallgatjuk most meg, és akkor holnap pedig beiktatásra kerülnek.
3: És hát lesz munkátok, hogyha így nézzük, hogy sportmédia és kultúra, hiszen az elmúlt hetek azért hangosak voltak. Sporttal annyira nem, de ugye azért a sport tekintetében is időről időre előjöttek például akár az M4-es csapatoknak a finanszírozása, vagy különféle sportágaknak a támogatása, hogy nem volt mindig megfelelő. Gondolom ezzel is fogtok azért majd foglalkozni, hogy azért ne csak a látvány sportok legyenek majd előtérbe nyomva. És hát azért itt van a média, ugye itt azért nagyon sok vád ért bizonyos médiumokat, és hát itt van a kultúra, ahol ismét az utóbbi hetekben azért elég sok mindenre fényderült.
4: Igen, mindegyikről lehet beszélni egyesével. Igen, talán a sport, ami hozzám a legközelebb áll, hát ott is, hát azért láthatjuk, hogy ha a sportágakat nem lehet besorolni, tehát hogy egyébként pont ez a baj, mert minden sportág egyformán fontos, és attól, hogy mondjuk nekem, meg bár mindenkinek megvannak a saját személyes kedvencei, attól még nincs különbség sportág és sportág között, de most ott van, hogy a nem olimpiai sportágak, én ugye ennek voltam a káros útja, hogy hát elszenvedője. Ugye versenytáncosként mi soha semmilyen támogatást nem kaptunk, tehát mindent csak a szüleimnek köszönhetem, hogy én ezt tudtam csinálni. Tehát ők voltak a szponzoraim mindig is. Vannak az olimpiai sportágak, ott azért már van finanszírozás, és akkor mindenek felett áll a futball, a foci. És megint mielőtt kiforgatja bárki, soha nem valami vagy valaki ellen beszélünk, hanem valami mellett. Tehát nem a rovására fog történni semmi, tehát most ne jegyen meg senki, hogy most akkor a foci az háttérbe szorul, mert hogy szeretnénk a többi sportágat méltóképpen kezelni. Ugyanúgy a tömegsport és az iskolai sportok, tehát hogy minden település, tehát akár ha itt nálunk mondom, a legkisebb települések, Mikebuda és Tatár-Szentgyörgy, tehát az ottani gyerekeknek is ugyanaz a lehetősége legyen, és ne legyen a sportolásra, és ne legyen ez egy luxus, vagy egy kiváltság. Mert oké, ott van a napi kötelező testnevelés óra, de látjuk, és a szülők biztosan tapasztalják, tehát egyetértünk abban, hogy ennek az infrastruktúrális háttere az hiányos. Tehát amikor az iskolában a folyosón, meg a lépcsőn kell tesiórázni, meg nincsen eszköz, meg nincsen hozzá megfelelő számú pedagógus se, akkor tehát lehet ilyen törvényeket hozni, meg jó is, meg kell, mert mondom, nekem is ez a szívügyem, de akkor ahhoz meg kell teremteni a körülményeket is. Úgyhogy a sporttal kapcsolatban ez lesz a cél.
5: Igen. A kultúrával is hasonló a helyzet, hiszen ugyebár az önkormányzatoktól minél több pénzt vontak el, ők is a látszólag talán legkevésbé fontos, ez nagyon idézőjelesen mondom, területről a kultúrától vonták el az összeget, úgyhogy a kultúrához való egyenlő hozzáférést így is van. Biztosítani kell már egészen mikrotelepülési szinten is.
4: Abszolút, így van. Ugye azért ez egy közgazdasági alaptétel, hogy a kultúra az nem egy gazdaságilag nyereséges dolog, tehát hogy igen, ahogy mondod, ettől lehet leginkább elvenni a forrásokat, de a kultúrának nem ez a lényege, hogy hasznot termeljen. A kultúra az mindannyiunk öröksége, ezt tápolni és védeni kell, és igen, akár itt most az elmúlt hetekben volt hangos az NK-s botrányoktól, hogy kik milyen pénzeket kaptak, tehát minden ott is folyt szét a pénz, túlárazva, valós teljesítmények nélkül osztogatták a pénzt, és hát ezért nem jutott azokra a területekre, ahova kellett volna. Úgyhogy itt is óriási problémák vannak, és akkor megint csak a médiára hátkanyarodunk, akiknek itt a propaganda terjesztésében óriási felelőssége van, és hogyha egy szóval vagy egy mondattal kéne összefoglalni az elmúlt 16, ki honnan számolja, kormányzás bűneit, akkor én azt gondolom, hogy az emberi lelkekben és mentális károkozásban tett problémák a legsúlyosabbak, mert utakat, vasutat tudunk felújítani, de az emberi lelkeket gyógyítani nagyon nehéz lesz. Nyilván ezen is dolgozni kell, de ha belegondolunk, akár a kisgyerekek, akik már ebben nőttek bele, tehát én is, ahogy itt jártuk az utcákat, és kín voltunk, nem egyszer kisgyerek jött oda, és kérdezte, hogy akkor most lesz háború, vagy nem lesz háború? Tehát, hogy ez a fajta megvezetés, és az embereknek erre a... Hát ugye mindenkinek a biztonságra való törekvés a legalapvetőbb emberi szükséglete. Tehát ez egy olyan ösztön, hogy biztonság, ez az a kiinduló pont. És hogy ezt kihasználni, és ezzel visszaélni, és az emberek félelmére alapozni, éveken keresztül kampányolni, ez most lehet, hogy erős, és akinek nem inge, ne vegye magára, de ez a társadalmunk ellen elkövetett bűncselekmény. És ebben igen, a közmédiának is, meg azoknak a médiumoknak is óriási felelőssége van. Lemehetünk arra a szintre is, hogy azok a akár műsorvezetők, riporterek, akik, hogy téged idézelek, Ági, a szájukkal mondták ki ezeket a hazugságokat, az bűn. Mert nyilván egy háború az egy rettentő dolog, de ezzel az embereket mentálisan megnyomorítani, az is egy rettentő dolog, úgyhogy ez nagyon fáj, nekem személy szerint is, és ez nehéz lesz ezt helyrehozni, És igen, amikor a gyerekek erről kérdeznek, hogy most akkor mi újság a háborúval, meg nem, meg a választások után is tudom, hogy akik ezeket sokan sajnos tényleg őszintén elhitték, mert hogy ezt hallgatták reggeltől estig minden, vagy a legtöbb csatornán keresztül, ők ezt tényleg elhitték, hát volt olyan, tudom, hogy másnap leköltözött a pincébe Óvóhely gyanánt, mert hogy akkor itt most háború lesz, nem lesz. Mi is mindent ugyanúgy meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ne legyen, ott van a mindenkori honvédség, tehát hogy ez nem egy személy, meg nem egy párt fog megvédeni minket a háborútól. A NATO tagjai vagyunk, az Európai Unió tagjai vagyunk, aminek szintén az alapvetése a béke és a biztonság, és ezt kiforgatni, ez mondjuk ki, hogy ez bűn, ellenünk elkövetett bűn.
3: Menjünk tovább azzal a témával. Rengeteg topikot dobtál be, ezekre rá lehetne ugrani, de időnk az véges ilyen tekintetben. Viszont akkor beszéljünk a szűkebb régiónkról. Milyen víziókat látsz, milyen megoldandó feladatokat, és ugye azért azt se felejtsük el, hogy ugye 13-as körzetet képviselette, de itt már polgármesterekkel is beszélgettünk erről a témáról, hogy azért itt vannak olyan témák, olyan feladatok, amik azért átnyúlnak, itt ugye azért valamilyen szinten együtt kell dolgozni, akár a 8-as, akár a 9-es, vagy esetleg még a 10-es választókerületi képviselővel, vagy az ott lévő településekkel, itt gondoljunk csak az 5-ös útra, gondoljunk csak arra, hogy mondjuk a 142-ös vasút felújítása, de vízgazdálkodás, szennyvíz, csatornázás, stb. Tehát itt azért rengeteg megoldandó feladat lesz.
4: Így van, és sok igen, vagy választókörzeteken átívelő probléma, ahogy mondtad, az útfelújítások, a vasút, a vízháztartás, tehát hogy igen, nyilván ez is egyfajta politikai akció volt, hogy a választókörzetünket, meg a körzeteket főleg Pest megyében átrajzolták, tehát hogy Pest 13-as körzet most van először, úgyhogy ilyen szempontból is történelmi a mi sorsunk, eddig ugye csak 12 körzet volt, ezt bővítették ki 14-re, és így raktak össze olyan településeket, amiknek közigazgatásilag egyébként mondhatjuk, hogy semmilyen kapcsolódása nem volt korábban, úgyhogy nehéz lesz ez a munka, de ennek ellenére sikerült megnyerni ezt a körzetet is, és igen, együtt kell működni, és fogunk is együtt működni a körzet, ugye a környező képviselőkkel. Hál' Istennek jó viszony van, itt mindannyian a kampány során, főleg azért a Pest megyéket jobban ismerem, a képviselőket, kialakult egy jó viszony, úgyhogy tudunk együtt kiállni, akár például ez is egy érdekes a három településnek, a hozzánk tartozó Inácsnak, egy másik körzethez tartozik Felső-Pakony, egy harmadikhoz pedig Ócsa, de ennek a három településnek van egy közös szennyvíztisztítója, ami több éve, ha jól tudom, 2019 óta már engedély nélkül üzemel, mert hogy olyan állapotban van. Na itt például akkor a három körzet együtt tud fellépni és cselekedni. A vasút, 142-es vasút is több körzetet érint.
3: Úgyhogy ott akkor át is nyújtok Bácskiskunkba is.
4: Igen, Lajos-Mize végállomással, hát ez is igen egy mondhatjuk, hogy szégyen volt ez a 142-es vasút. Ugye kettő óra alatt teszi meg a 72 kilométeres szakaszt Budapest-Lajos-Mize között. Tehát, hogy ezt volt is egy ilyen videónk és akciónk, hogy biciklivel tudtuk tartani a lépést a vonattal. Úgyhogy ez egy nagy feladat. Ugye a víz és szennyvíz kapacitások és hálózatok rendbetétele, és megint csak ugye ezek akkora projektek, hogy meg akkora költségvetéssel, hogy ne várjuk, hogy ez most akkor holnap elindul. Nyilván sok esetben már vannak korábbról tervek, tehát nem a nulláról kell most kezdeni, de amint mondtam, jelenleg a Magyarország takarója az elég kicsi, tehát hogy láttuk, és jönnek, és még valószínűleg fognak kiborulni abból a bizonyos szekrényből a csontvázak, hogy mekkora a költségvetés hiánya az elő, ez is sajtóhír, tehát hogy nem nagy titkokat árulok most el, tehát az egész éves előirányzott költségvetési hiánynak már a 90%-át most elérte a kormányzat, tehát hogy iszonyat hátrányból és hiányosságokból indulunk, és ezért is kérem az emberek türelmét, tehát, hogy ne várják azt, hogy az elmúlt sok év lopását és kifosztását most csettintésre tudjuk pótolni. Tehát soha nem látott méretű az állam háztartás hiánya, ugye kínai hitelekből finanszírozták ezt, és hát igen, ezért dolgozunk, hogy az Európai Uniós forrásokat viszont minél előbb haza tudjuk hozni, ami nekünk jár. Ugye ezek ezért nem tudtak jönni, hiszen ennek vannak feltételei, tehát ez nem ilyen könnyű adomány. Tehát vannak feltételi, ezekkel el kell számolni meglepő módon ezekkel a pénzekkel és forrásokkal. Hát erre az előző kormányunk nem volt képes vagy hajlandó, és ezért nyilván ezek a források megszűntek, és ezt szeretnénk minél előbb visszaállítani, ezzel párhuzamosan pedig igen a korrupciós csapokat pedig elzárni. Tehát ez ilyen otthon, hogyha megnézzük az otthoni családi háztartást, akkor logikus, hogy a bevétel növelése, a kiadás csökkentése, bár ez nem egy legális kiadás volt eddig, ugye a korrupciós elfolyások, ugye minden túlárazottan működött, akár bármilyen beruházás, építkezés, ezt mindenki látta, csak nem merte kimondani, úgyhogy az őszinte és tiszta beszéd időszaka következik. Én erre kérek mindenkit, most már nincs mitől félni. Megyünk előre, és együtt építünk egy élhetőbb, működő Magyarországot, mert hogy ezt csak együtt tudjuk. Tehát, hogy nem az a hát összesen 199 képviselő ül a parlamentben, nem a 199 ember fogja. Nekünk az a feladatunk, hogy a körülményeket megteremtsük, és a stabil és élhető körülmények között az emberek végre tudjanak dolgozni, hiszen rengeteg kiváló és tehetséges szakember van Magyarországon, és szeretnénk, hogy ha ők a külföldön élők haza is jönnének, és már most, hál' Istennek hallottam több ilyen esetet, akik most először elkezdtek azon gondolkozni, hogy külföldről hazaköltöznek, nem véletlenül költöztek el, úgyhogy várjuk haza minden magyart, hiszen mindenkire szükség van ahhoz, hogy együtt építkezzünk, mert van feladatunk, és van mit építeni.
5: És neked mi lesz a most következő feladatod, hogyha...
3: Szerintem még mielőtt előbb beszélni, még egy kérdés ide vonatkozólag, és akkor ez is lesz a nagy feladatotok most, és tehát a ti bizottságotoknak is fontos szerepe van, hiszen ugye augusztus végéig meg kell, hogy érkezzen egy ilyen eurós támogatási csomag.
4: Igen. Az, hogy a mi bizottságunkat ez majd hogyan fogja érinteni, erről most konkrétumot még nem tudok mondani. Ugye most állnak fel ezek a bizottságok is, meg a rendszer, meg hát nyilván sok esetben ez miniszteri szinten történik, tehát nem is az én szintemem, de egyelőre erről technikai információkat nem tudok én se elmondani, de hát ezt megint csak a médiából láthatjuk, hogy elindultak az egyeztetések, tehát hogy akár Magyar Péter, akár Orbán Anita, mint aki a külkapcsolatokat képviseli, már egyeztetnek, és már elindult egy ilyen folyamat, hogy hát hívjuk meg előző lépéseknek, hogy onnantól, hogy most már törvény adta keretek között történjenek ezek az egyeztetések, már előtte egy jó konstruktív kapcsolatot kialakítsanak, úgyhogy a megelőző lépések már láthatjuk, hogy elindultak, és hát igen, amint mondtam, a feltételeket pedig teljesíteni kell ahhoz, hogy ezek a pénzek megérkezzenek, de megint csak ne azt gondolja senki, hogy valaki kiutazik repülővel, és akkor teli bőröndökkel tér haza, vagy csak valaki rányom most a zöld gombra, és már jön az utalás, tehát ezért dolgozni kell és megfelelni.
3: Hát egyre jár az agyunk, úgyhogy Ágikor fel is teszi az utolsó kérdés, ez lett volna nekem is.
5: Tehát mi a most következő feladatot immár regnáló országgyűlési képviselőként?
4: Igen, hát megint csak ugye ez a lépésről lépésre, tégláról téglára. Ugye a holnapi nap a következő feladat, a miniszterek meghallgatása során, és akkor utána tudunk erről elkezdeni majd beszélgetni, hogy konkrétan milyen struktúrában, milyen rendszerben beszélgetünk. A korábbi tapasztalat az volt, hogy a hétfő-keddi napok a plenáris ülések, ugye a patkóban, a szerda-csütörtöki napok a bizottsági ülések. Eddig ezek nem minden héten voltak, várhatóan most azért intenzív lesz a munka, tehát hogy akár minden héten fogunk ülésezni, mert tényleg égető problémák vannak, nincs mire várni, és akkor marad a pénteki nap, amikor pedig itt tudok lenni a körzetemben, és akár fogadóórát tartani, keresjük, folyamatban van, hogy legyen egy saját helyi irodánk is, ahol ezeket a fogadóórákat tudom tartani, megint csak lesz ennek egy nyitvatartása, tehát hogy nem mindig én fogok ott ülni, hanem lesz egy irodavezető, ő is tudja fogadni az embereket, és felírni az ő problémáikat, de továbbra is azért azt javaslom, kérem az emberektől, hogy nyilván mi egy iránymutatást majd fogunk tudni adni, hogy az ő problémájával hova kell elindulni, de rendőrségi ügyekben, meg büntető jogi kategóriába eső ügyekben nincs eljárási lehetőségem. Nem is szeretnék én semmilyen esetben ilyen döntőbírót vagy békítőbírót játszani, ez nem az én feladatom, a képviselet. Ehhez persze igen tudni kell a problémákról, és fogunk is segítséget nyújtani, hogy az ott problémával milyen irányba induljon el, és ez megint valószínűleg egy ilyen rendszerkritika, amit tapasztalok most a saját bőrömön, hogy mindenféle problémával megtalálnak az emberek, mert hogy eddig várhatóan nem találták meg az útját annak, hogy az ő problémáikkal hova fordulhatnak, vagy ha meg is találták, akkor ott zárt ajtókra találtak, és akkor most azt remélik, hogy most én egy új felületként, vagy mi egy új felületként tudunk eljárni, de a legtöbb esetben nem, tehát hogy mindennek megvan az útja, eljárás útja, ezeket kell követni a továbbiakban is. Úgyhogy megyünk, dolgozunk, még bennem is, és bennünk is nagyon sok kérdőjel van, hogy néz majd ki a mi munkánk, hát nyári szünet nem lesz, várhatóan. Úgyhogy, vagy csak nagyon rövid, ugye klasszikus értelemben eddig megint csak az volt a tapasztalat, hogy van egy nyári-nyári szünete, meg egy téli szünet az országgyűlésben. Most, ha a törvény azt mondja, hogy ez kell is, azért a bizottsággyűlések biztosan, hogy zajlani fognak. Ugye mindig az első 100 nap az egy ilyen kritikus pont, ugye az embereknek rengeteg elvárás van, meg tényleg hát itt elhangzott sok-sok ígéret, tehát hogy ezeket el kell kezdeni beváltani, megvalósítani, hogy legyen kézzelfogható eredmény, ne csak a levegőbe beszéljünk, tehát hogy ezen igen dolgozni fogunk. Most, amik a következő napokban rám várnak, hogy találkozok azokkal a polgármesterekkel is, akikkel eddig nem tudtam, és velük is egyeztetek az adott település érintő kérdésekről, tehát hogy azt az utat, amit a választások előtt elkezdtem, hogy egyáltalán felmérjem a helyzetet, azt folytatom. Tehát igen, mindig ez a nulladik lépés, hogy egyeztetek az adott település érintő kérdésekről, tehát hogy azt az utat, amit a választások előtt elkezdtem, hogy egyáltalán felmérjem a helyzetet, azt

0: és ez egy nagyon szép és azt gondolom méltó üzenet, hogy ma délután innen az első utam, első hivatalos utam. Megint csak igen elérzékenyülök. Egy gyermekotthon van a körzetünkben, ez Pilisán van, és oda látogatok el ma délután. Most már hivatalos mi voltomban, és ott is és most már fogadnak, és tudok egyeztetni az ott dolgozókkal, és akár nekik, akár más ilyen szegmensben dolgozónak a munkáját ez úton is hálásan köszönöm, és köszönjük. Itt azt gondolom, hogy rájuk fér egy hatalmas elismerés, és egyfajta hívjuk rehabilitációnak, mert nagyon sok gyermekvédelmi botrány került napvilágra az elmúlt, és ezek napvilágra is kell kerülni, meg pedofil ügyek, de hogy ez miatt nem szabad általánosítani természetesen, tehát hogy ők kiváló szakemberek és kiváló emberek nagybetűvel, akik azt a hivatást választották, hogy mások gyermekeit gondozzák és nevelik, úgyhogy ma első utam hozzájuk vezet.
1: Na hát nyári szünet egyébként nálunk sem lesz, úgyhogy nem leszel egyedül, aki dolgozni fogsz egész nyáron, és hát most már rendszeresen a vendégünk leszel, az időpontról pedig egyeztetünk.
2: És hogyha jól vettem ki a szavaidat, akkor péntekenként.
0: Lehet, hogy akkor lehet elérni
2: engem. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltál, köszönjük.
0: Kicsit hosszabbra nyújtunk, mert itt sok volt a lemaradás.
2: Így van, de ez egy bemutatkozó beszélgetés volt továbbra is, tehát tényekről, konkrétumokról, illetve hallgatói kérdésekről legközelebb már fogunk tudni beszélni, úgyhogy csak biztatni tudjuk a hallgatókat, hogy figyeljék, ha jön Máté, és természetesen tőle is lesz majd lehetőség a következő alkalomtól telefonon, vagy pedig írásban kérdezni. A mai műsorunk vendége Pest vármegye 13-as választókerületének országgyűlési képviselője Hende Máté volt. Köszönjük szépen.
0: Köszönöm szépen.
3: Ezek voltak a reggel témái.
4: Kedden tesznek esküt a Tisza kormányminiszterei. Idén több mint 89 000 felvételiztek középiskolába. Változékonyabb, hűvösebb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
5: Nachrichten,
3: Novel,
5: Noticias, yes.
3: Novinky,
5: News,
3: magyarul és érthetően
5: hírek.
4: Kedden tesznek esküt a Tisza kormányminiszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik majd. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A kormánynak 16 minisztere lesz. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet. Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedű Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Idén több mint 89 000 tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, közölte az oktatási hivatal. Mint írják, a 9. évfolyamra több mint 76 000, 6 évfolyamos gimnáziumba, mint egy 8 000, 8 évfolyamos gimnáziumba, valamivel több mint 5 000 felvételiztek. A középfokú iskolák május 8-áig jogszabály szerint értesítették a tanulókat a jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Azoknak, akik esetleg nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmányi területre nyertek felvételtől mégsem kívánják megkezdeni tanulmányaikat, mától rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, amelyek során a kormányhivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettségek teljesítését vizsgálják, közölte az Agrárminisztérium. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a Mentők Napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepelte megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Ez alkalomból több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2,3 millió beteget részesítenek ellátásban. A megfigyelések alapján úgy tűnik, a madárpókok képesek tapasztalatai

0: tudásaikra, emlékezetükre hagyatkozni a térbeli tájékozódások során, és ennek megfelelően hatékonyabban találnak rá zsákmányaikra vagy vissza a búvóhelyükre. A kutatók szerint a pók úgy tűnik képes megtanulni, megjegyezni, hol érdemes vadászni, hol nagyobb a siker, és visszajár oda a későbbiekben is. Ahhoz, hogy beigazolódjon, mely módszernek, az érzékelésnek és a tanulásnak milyen mértékben jut szerep a madárpók tájékozódásában, kísérleteket is kell majd végezni velük. Kedden délelőtt még sokfelé maradt borongós az idő, több helyen esővel, záporokkal, néhol jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. Délután nyugat felől lassan csökken a felhőzet, az északnyugati szél sokfelé erős, időnként viharos lehet. 15 és 23 fok közé esik vissza a hőmérséklet. Szerdán már többnyire napos, gomoly felhős idő várható, csak néhol fordulhat elő egy-egy futózápor. Az északnyugati szél fokozatosan mérséklődik, de hűvösebb lesz a reggel, és délután is csak 15-22 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
3: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
4: Szép napot kívánok a hallgatóknak. Ordasi Brigi vagyok, és ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora. Mai adásunkban ellátogatunk Ócsára, ahol különleges jubileumot ünneplünk. Aztán irány Dabas, ahol első körben egy jótékonysági kezdeményezésre szeretnénk felhívni a figyelmet, aztán pedig egy különleges kiállításra invitáljuk a hallgatóinkat. Már is kezdünk, tartsanak velem!

0: Térségi napló a 93.4-en.
1: Mai adásunk első állomásán Ócsára látogatunk, ahol a héten elstartoltak az ócsai kulturális napok, immáron 50. alkalommal. A részletekről Kormos Rebekával beszélgettem.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: Ez a Térségi Napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Kormos Rebeka, az Egressi Gábor Szabadidőközpont igazgatója. Szia Rebeka, köszöntelek az éterben.
3: Szerbusz, és szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, és köszönöm, hogy újra itt lehetek.
1: Elstartolnak az ócsai kulturális napok, úgyhogy most ez a rendezvénysorozat kerül a mai beszélgetésünk fókuszába. Mesélj nekünk egy picit az idei alkalomról, hiszen jubileumot ünnepeltek.
3: Bizony, nagyon is kell, hogy erről beszéljünk, hiszen annyi minden fog történni nálunk az elkövetkező teljes hónap során, hogy én úgy érzem, hogy részleteiben is jó, hogyha egy picit a hallgatókat közelebb hozzuk a terveinkhez. 50 éves ez a gyönyörű ócsai kultúra és napok rendezvénysorozat, és nagyon nagyszerű dolog, hogy az annak idején 50 évvel ezelőtt Földini Hajdú Anna, aki az ötletgazdája volt ennek a egész programsorozatnak, hogy ő vele fogjuk tudni kezdeni egy pódium beszélgetéssel ezt az egész hónapos rendezvénysorozatot. Egy multidézés és a jelennel való összekötés lesz a fő fókusza az egész rendezvénysorozatnak. Tehát egy picit igyekeztünk a különböző korosztályokat egy-egy alkalomra összehozni. Ez egy fő irányadó elv volt, hogy mutassuk meg egyrészt belül Ócsán, hogy milyen értékeink vannak, és hozzuk el a nagyvilág dolgait is, mert egy-néhány sztár fellépő azért meg fog nálunk fordulni ezen a hónap során.
1: Beszélünk még a sztár fellépőkről, de ha már említetted az első programot, akkor menjünk szépen sorjában, hiszen rögtön a második napon, hát egy igen-igen közkedvelt program kerül újra megrendezésre Ócsán.
3: Igen, ez egyébként mondhatnám, hogy az ócsai napok szempontjából a legfiatalabb része a rendezvénynek. Ez a Benzingőz Fesztivál és Női Napozó, ami az idén a második életévét köszöntheti, mert hogy tavaly kezdtünk ebbe bele, volt már egy nagyon pici rendezvény még egy ilyen korábban, egy ilyen kis motor simogató nap, és aznak az ötletén buzdultunk föl, hogy hát bizony itt azért vannak férfiak, és bizony vannak nők is, akiket nagyon is vonzanak a szépséges motorok, vagy akár a régi motorok, az új autók és a régi oldtimerek, úgyhogy egy korszakokat és stílusokat átölelő igazi autó és motor simogató napot hoztunk össze, dallamos rockzenével, rockabillyvel az idei évben, úgyhogy május 9-én szombaton délután itt felbőgnek a motorok. Őt ugye Ócsán belül lesz egy nagy felvonulás is, ami egy picit ilyen figyelemfelkeltő, de én azt gondolom, hogy egy órától nagyszerű hangulatú közös délutánba lehet itt becsobbanni, nagyon finom étkekkel, koktélokkal a hölgyeknek, tehát a női napozó sem teljesen csak mondás, hanem valóban van egy ilyen része az rendezvénynek, úgyhogy gyerekekre is nagyon számítunk, nekik külön gyermekudvart hoztunk létre, hogy nyilván itt a jövő menő járművek kell picit óvatosan bánva, őket védve egy belső udvaron lesz majd nekik minikresztpálya, mindenféle szimulációs lehetőség, presszel való ismerkedés, játékos feladatok. Bár mielőtt még tovább gördülnénk, azt azért talán elárulhatjuk a hallgatóknak, hogy aznap délután tulajdonképpen benneteket is majd innen lehet hallgatni.
1: Így van, kitelepülünk, úgyhogy minket is lehet majd onnan hallgatni, és akár dalt is kérni, és hát együtt napozni a női napozóval, mert ha jól tudom, a stáb női tagjai fognak részt venni helyben a rendezvényen, úgyhogy mindenképp egy koktél társaságában megtalálnak bennünket.
3: Igen, és ez számunkra mindig nagyon nagy öröm, amikor így kijöttök hozzánk, mert ez mindig ad azért egy extra kis feelinget az egésznek, mert ugye amikor zenélünk, ahogy ugye lesznek a színpadi fellépőink, a magyar Brian Dance, Csáki Laci fogja ugye megkezdeni ezt a sort. Én azt gondolom, hogy amikor így összejönnek az éterbeli zenék és a helyben elhangzó szuper zenészek által idehozott hangulatok, akkor ez mindenképpen olyan, hogy aki el tud jönni, neki is nagy mulatság, és aki esetleg csak távolról hallgat minket, azért ők is egy picit részének érzik magukat. Úgyhogy mindenkit akkor még egyszer szeretettel várunk május 9-én délután, egészen este 9-ig rockkoncertekkel, játékokkal, lesz nagyszerű menetlevelünk, amivel különböző értékes nyereményekhez is el lehet jutni, úgyhogy tényleg szeretettel várunk mindenkit. És még itt ennek a végére mondanám, hogy a nagyon ifjú közönség számára is ez a nap még tartogat egy meglepetést, mert hogy ugye nálunk működő bisztróban is lesz egy after party, úgyhogy annak is érdemes lesz egy picit utána nézni, hogy este 9 óra után mi történik itt nálunk. Az már nyilván egy kicsit így az elektronikusabb zene és a DJ-k világos felé viszel, de erre is nagy szeretettel várunk mindenkit. És szinte haza se fogunk menni, képzeljétek, aludni, mert hogy másnap viszont a női egészség lett a fő fókusz, mint hogy az egészségkincs. Ez is egy ingyenes rendezvényünk. Itt kimondottan a hölgyekre fókuszálunk, mégpedig abból a szempontból, hogy úgy látjuk, hogy nagyon sok esetben a hölgyek egészségtudatos szemlélete fontos a családok szempontjából is, úgyhogy ebbe próbálunk egy kicsit segíteni a hölgyeknek, hogy milyen extra lehetőségek vannak abban, ha az ember tényleg odafigyel arra, hogy mit eszik, mit iszik, hogy szervezi az egész napját. Az egyik legkiemelkedőbb dolog, ami számomra nagyon kedves, hogy érkezni fog egy előadónk, aki ehető virágokkal fogja majd megörvendeztetni a hölgyeket, hogy nem csak szép az a virág, de bizony nagyon jó hatást is gyakorolhat ránk.
1: No hát a hölgyek után robogjunk tovább a programnaptárban.
3: Bizony, mert egy hétfőn viszont az opera szerelmeseit várjuk az Ócsai Református Műemléktemplomba. Talán van a hallgatók közül, akik emlékeznek arra, hogy Gregor József és barátai sok koncertet adtak itt sok-sok éven keresztül. Ez egy nagyon nagyívű opera gála is volt minden alkalommal. Sok évig most elmaradt az egy picit, viszont az idén Gregor József özvegyével és lányával tudtunk egyeztetni arról, hogy egyrészt az ő nevét méltóan és tényleg az ő emlékének állítva használhatjuk erre a napra, és a Magyar Operaház szólistái fognak kijönni hozzánk, és az Operaház jelenlegi műsorából fognak egy-egy áriával minket megörvendeztetni, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép alkalom lesz. Többen a szólisták közül még fiatal pályakezdőként Gregor József mellett szintén szerepeltek ezeken a hajdani koncerteken, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon szép emlékidézés lesz. Erre is szeretettel várunk mindenkit.
1: És ha jól látom, akkor zenével megyünk tovább.
3: Bizonyám, hogy nyilván több kisebb program is lesz, amelyek mondjuk a helyi iskolásokat fogja érinteni, mert hogy őket is nyilván egy picit bevonjuk, de a régióban élőknek inkább a nagy koncertet ajánlanám, mert hogy a Quimby frontembere Kis Tibi és az ő kisebb zenekara az Aranyakor fog hozzánk érkezni. Szintén az Ócsai Református Műemléktemplomba fogunk egy picit a költészet irányába és az ő különleges zenei világukba betekintést nyerni. Amikor Kis Tibivel összetalálkoztunk egy jó másfél évvel ezelőtt, és megmutattam neki magát a helyszínt, akkor egyből azt mondta, hogy hát hogy a tudában ne jönnénk el ide zenélni. Úgyhogy azóta is azt gondolom, hogy nagy örömmel készülnek erre az alkalomra. Május 15-én pénteken, este 18 órakor lesz ez a rendezvényünk, ez a koncert. Biztos, hogy nagyon különleges lesz itt az Ódó falak között az ő mai és friss költői koncertjük. Erre még jó néhány jegy kapható, de azt azért el kell mondanom, hogy most már bőven túl vagyunk a kétharmados telítettségen, úgyhogy aki szereti ezt a világot, amit Kis Tibi meg tud szólítani hangban és versbe meg tud fogalmazni, érdemes ennek utána nézni.
1: Péntek után érkezik a hétvége sporttal, beszélgetésekkel.
3: Így, mert hogy egy picit a focipályánk nyitja meg kapuit. Nagyon-nagyon kérték itt a helyi ócsaiak, illetve a környező településről is, hogy régen olyan jó hangulatú kispályás focitornák voltak. Miért nincs ez most? Na hát most lesz. Úgyhogy nagyon nagy szeretettel várjuk a csapatokat. Ugye itt az Ócsai Torna Klub Egyesület lesz a fő szervező, úgyhogy ő velük lehet felvenni a kapcsolatot, hogy hogy és miként lehet akár a focitornára benyelvezni, de nagyon sok, mondjuk úgy, hogy sportágat bemutató lehetőség is lesz, úgyhogy minden korosztályt várnak itt is a szervezők nagy szeretettel, és természetesen a drukkolókat is, mert hát rájuk is nagyon-nagyon nagy szüksége van a sportolóknak, és ugyanennek a napnak, ugye ez május 16-án szombaton napközbeni program, tehát 9 órától az Ócsai focipályán lehet drukkolni a sportolóknak, este pedig 18 órától itt nálunk az Egressy Gábor szabadidőközpontban egy régi és megszokott ócsai polgári kultúra és kör kávéház alkalom lesz, és nagyon-nagyon izgalmas az, hogy egy nagyon fiatal tudományos nagykövet lesz a beszélgető társa Papni Hajdu Katalinnak, őt Bancsorovszki Balázsnak hívják, és legfőképpen az élelmiszertudomány oldalán dolgozik, mert már azt kell, hogy mondjuk, hogy fiatal kora ellenére ő ezen dolgozik, de egy ilyen rendkívül izgalmas életpálya van már mögötte, és hát még ami előtte áll, úgyhogy izgalmas lesz őt is meghallgatni. Nagyon nagy vágyunk volt az, hogy az intézményben megtalálható képzőművészeti kiállítás, amely egyébként egy nemzetközi művésztelep, mondjuk így, vagy művésztábornak a eredménye. 25 éven keresztül folyt itt évről évre egy olyan művészeti tábor, ahol nagyon neves kortárs művészek fordultak meg, és az ő mindig egy-egy munkáiból gyűlt össze ez a gyűjtemény. Ez egy több száz darabos képekből, festményekből, kis plastikákból, fotókból álló gyűjtemény. Ugye ezek kikerültek nálunk itt az intézménybe a folyosókra, ezért Folyosó Galéria a neve, és ehhez egy fiatal művészünk, aki szintén fotográfiával, grafikával foglalkozik, művészet tanár. Ő állított össze egy olyan alkalmat, ahol a művészettel élményszerűen lehet találkozni, ami kimondottan ennek a gyűjteménynek egy kiemelt darabjára fog épülni, úgyhogy aki szeret kreatívan gondolkodni, annak feltétlenül május 20-án szerda este 18 órakor itt van a helye ezen az ingyenes alkalmon, hogy egy picit megismerje ezt a számunkra mondjuk úgy mindennapos hátteret adó képzőművészeti kiállításunkat. És aztán, ha péntekig szaladunk, ott pedig Tomor Anita író fog hozzánk érkezni. Ugye ő egy bestseller író, nagyon sokaknak azt gondolom, hogy ismerősen cseng az ő neve. Egy rendkívül közvetlen hölgyről van szó, úgyhogy azt gondolom, hogy ez az író-olvasó találkozó egy nagyon vidám és kedves alkalom lesz. És utána pedig május 23-án, szombaton, 18 óra 30-kor az Ócsai Katolikus Templom fogja megnyitni ajtóit a művészetek előtt, mégpedig Hegedűs Endre, a Dohmányi Zenekar szólistája, zongora szólistája fog hozzánk érkezni, és a pünköst hangulatára fogja a komoly zene oldaláról picit ráhangolni a hallgatóságot. Én azt gondolom, hogy ennek is egy nagyon különleges hangulata lesz. Ócsát nagyon sokan inkább a nagy műemlék templom oldaláról ismerik jobban, de a Szent Háromság Katolikus Templom is számos építészeti különlegességet is tartalmaz magába, úgyhogy ezeket is meg lehet majd egy picit ismerni, és akkor a Hegedűs Endre pedig a pünkösre fog minket egy picit hangolni a klasszikus zene oldaláról.
1: És ha jól látom, akkor színházzal folytatjuk.
3: Bizonyám, hát még közbeékelődik egy kis Lakatos László stand-up, tehát ez is érdemes egy picit megemlíteni, hogy ő is a humor szárnyán jön hozzánk. Tehát május 29-én pénteken a Ullajó nászészaka fog érkezni hozzánk. Itt ugye egy fergeteges vígjátékról van, szó, ami két felvonásban tényleg azt gondolom, hogy felhőtlen kacagást fog nekünk hozni.
1: Ha Ócsa, akkor Öreghegyi Pince Sor, természetesen ők is helyet kaptak a programnaptárban.
3: Mégpedig nagyon is, hogy kiemelt helyet kaptak. Számunkra egyébként már a tavalyi évben egy nagy öröm volt, hogy az Ócsai Kulturális Napokat összetudtuk mondjuk úgy, hogy házasítani az Ócsai Nyitott Pincék napjával, hiszen itt egy nagyon régmúltú egyesület dolgozik a háttérben, sok-sok éve rendezik már ezt a rendezvényt. Hatalmas tömegeket szokott ez mindig megmozgatni, de hát az Ócsai Pincesor elég tágas, úgyhogy ez a tömeg szinte eloszlik az egy-egy pince között, hiszen itt valóban arról van szó, hogy megnyitják a pincéket. A tulajdonosok nagyon családias hangulatba várják az érdeklődőket, úgyhogy mindenkit arra bátorítok, hogy jöjjenek el az idén hozzánk egy kis vendégségbe, mert még ha nem is ismernek valakit, reméljük, hogy megismernek valakit, és hogy jó élményekkel fognak majd innen távozni. Itt ugye környékben jól ismert, jól csengő zenekar, decibel zenekar fogja napközben a legtöbb zenei részt biztosítani, de az Ócsai Népdalkör is természetesen hallatni fogja a hangját, és hát itt is van tárfellépőink, mondjuk úgy, Felsőci Gergőt is fogjuk majd hallani, és Sámas Péter is érkezik hozzánk. Úgyhogy az Ócsai finom, könnyed borok mellett lesznek könnyed szórakozási lehetőségek, borverseny, főzőverseny, pálinkaverseny, úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy egy szép nap sütötte napon feltétlenül érdemes hozzánk eljönni. Ezzel kapcsolatban egy technikai dolog, hogy buszjárat fog körbejárni Ócsán, tehát ha esetleg valaki úgy érkezne, hogy akár busszal, vagy akár vonattal érkezne Ócsára, mert hogy hát ha boros nap, akkor ugye azért egy picit iddogálni is kell, akkor érdemes lesz kár a vasútállomásnál, vagy pedig a főútvonán busz megállóknál is megvárni ezt a kék buszt, ami a vendégeket kihozza a pincesorra, mert hogy a busz déltől este 8 óráig menni fog, óceán belül, és így könnyebb lesz egy kicsit megközelíteni akár autó nélkül is ezt a helyszínt.
1: És már május utolsó vasárnapjánál járunk, ami gyereknap.
3: Klasszikus gyereknap, így van. Mi a délutáni időszakban várjuk, tehát az ebéd utáni időszakban várjuk a gyerekeket. Minden gyermekklubunk, illetve kézműves klubunk készül. Az idei év egyik újdonsága, hogy a Waldorf Baba készítő műhely hölgyei is nagyon-nagyon készülnek arra, hogy a gyerekek megérkezzenek. Ők képzeljék el, hogy már hónapok óta készülnek arra, hogy a gyerekeknek örömet tudjanak majd szerezni. Sok-sok előkészített baba várja már, hogy a gyerekek majd befejezzék ezt. Úgyhogy ez is egy hatalmas nagy öröm, de a Meselánc podcast, ami helyben egy szép olvasó versenynek az eredménye, nekik is lesz egy kis debütálásuk, úgyhogy ott Fekete István műveiből fognak a gyerekek majd felolvasni, ezt is meg lehet hallgatni, illetve egy Dr. Bubó gyermekelőadás is fog valósulni. Közben sok játék, természetesen a klasszikus ugrálóvárak és ilyen mozgásos feladatok sem maradhatnak ki. Pecsétgyűjtő lehetőséggel, azt gondolom, hogy ez a délután tényleg a legapróbbakról és a gyerekekről fog szólni.
1: És már júniusnál járunk.
3: Így van, hatalmas öröm számunkra, hogy egy 100 éves emlékművet köszönhetünk. Ugye maga az apropó, amihez ezt az emlékműnek a létét kötjük, az azért nem annyira vidám, hiszen az első világháborús emlékműről van szó, de az összetartozás napján, július 4-én csütörtökön 18 órakor várjuk az érdeklődőket egy közös megemlékezésre, és lévén, hogy ez egy nagyon szép jubileumi alkalom, hiszen itt a hősi emlékmű kereken 100 esztendős, érdemes lesz egy picit erről is meghallgatni majd röviden, hogy tulajdonképpen ennek a emlékműnek mi a története, és Sallai Jenő fogja az összes zenei aláfestést adni, tehát a koszorúzás ideje alatt is komoly zenei dallamokat fog megszólaltatni a hegedűjén. Sallai Jenőről ugye azt érdemes tudni, hogy ő egy ócsai fiatalember, és rendkívül elismert nemzetközi versenyeken első helyezett lett az elmúlt években több alkalommal is, úgyhogy egy kivételes tehetséget hallgathatnak meg majd az érdeklődők ezen az alkalmon. És hát június első péntekén a pedagógusokat fogjuk köszönteni. Ugye itt kimondottan az ócsaiakra nagyon koncentrálunk, de azt gondolom, hogy egy picit meg tudunk állni, és őnekik egy picit köszönetet tudunk mondani majd.
1: És aztán köszöntjük a nyarat.
3: Így van, a katolikus templomnál, az ócsai római katolikus plébánia mellett lesz egy nyárköszöntő, mondjuk úgy egy kis dzsembori, ilyen kis batyusbál szó szerint. Ide is szeretettel várja a közösség a kívülről érkezőket is. A jótékonyság célja, hogy a templomot ölelő kertnek a felújítására szeretnének az idén gyűjteni. Egy nagyon jó hangulatú és jellemzően kedves és családias hangulatba várják ide a kedves érdeklődőket.
1: El is soroltuk, tulajdonképpen zanzásítva persze érdemes mindenkinek a programfüzetet a kezébe venni, vagy fölmenni az Egressi oldalára, a Facebook oldalára, és csemegézni a programok közül. Rebeka, tudom, hogy neked minden programon ott kell lenni, és ott is leszel, de vannak kedvencek, van, ami be van karikázva a naptárodban. Hogy alakul ez a hónap számodra?
3: Ugye már a kezdeteknél, tehát a nyitó gála esten is számomra rendkívül személyesen nagyon kedves dolog, hogy Annával, Földini Hajdú Annával tudunk beszélgetni, hiszen ugye egy 50 évvel ezelőtti műfázigazgató beszélget egy jelenlevő műfázigazgató. Úgyhogy ez számomra egy kiemelten kedves alkalom lesz. A Benzingőz Fesztivál az nagy kedvencem, az a helyzet, hogy ugye a családban nálunk is vannak olyan férfi emberek, akik nagyon szeretik ezeket az autós, motoros dolgokat, úgyhogy ez egy jó alkalom lesz, mert hogy így a család is egy picit bevonul ebbe a fesztiválba, úgyhogy itt nem csak dolgozni fogunk, de tulajdonképpen örülni fogunk annak, hogy létre tud jönni. Hát a Kis Tibi és az Aranyakor nagy kedvencem, ezt be kell, hogy valljam, de azért elmondanám, hogy nem magamnak szerveztem, hogy még mielőtt valaki ezzel meggyanúsítana, és hát Hegedűs Endrét is egy olyan kivételes művésznek ismerhettem meg több ajánláson keresztül, ki azt gondolom, hogy egy olyan zongorástel fog minket megörvendeztetni majd május 22-én, ami egyedülálló lesz, úgyhogy azt is nagyon-nagyon várom. És hát a kedves érdeklődőknek, ugye, mert gondolom, hogy senki nem notesszal ül a rádió előtt, hogy ezt mind lejegyzetelje, tudom javasolni, hogy az ócsaművház.hu oldalon, egy kiemelt oldal, belső oldalon az Ócsa kulturális napokat keresse meg, és szemezgessenek, és legyenek a vendégeink ebben a hónapban.
1: Akkor Ócsai kulturális napok, 50. Ócsai kulturális napok május 8 és június 5-e között Ócsán. Kormost Rebekának köszönöm szépen, sok-sok érdeklődőt és csodaidőt kívánok nektek erre az időszakra.
3: Köszönöm szépen, és mindenkit szeretettel várunk.

0: Folytatjuk a térségi naplót méghozzá egy adománygyűjtő akcióval. 240 település, 437 áruház ad otthont ezen a héten pénteken és szombaton a Magyar Élelmiszerbank Egyesület tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciójának. Országszerte 5500 zöld mellényes élelmiszerbank önkéntes kéri majd a vásárlók segítségét, és gyűjti a felajánlásokat rászoruló emberek számára. A Magyar Élelmiszerbank Egyesület tartós élelmiszergyűjtő kampányai az elmúlt 20 évben az ország legnagyobb jótékonysági összefogásaivá váltak. Több mint 1 millió segítő csomagot sikerült eddig összeállítani és rászorulókhoz juttatni azok az élelmiszerekből, amiket az emberek az Egyesület karácsonyi és tavaszi villám akciói során ajánlottak fel. Most itt egy újabb alkalom, hogy segítsünk, íme a részletek.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Vendégünk Füst Kati, a Nagycsaládosok Hernádi Egyesülete képviseletében, és a témánk pedig egy jótékonysági akció, hiszen ismét élelmiszert gyűjtötök. Szia Kati, köszöntelek az éterben.
3: Én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Miről szól a mostani akció, hol mit vártok?
3: Mostani akciónk a korábbi éveknek a testvére. A tavaszi gyűjtésünk az egy kétnapos rendezvény, ilyenkor mindig pénteken délután és szombaton egész nap gyűjtenek az áruházban a zöld mellényes önkéntesek tartós élelmiszert a vásárlóktól. Ilyenkor a vásárló, amit szívesen tovább ajándékozna egy másik rászoruló személynek, családnak, megvásárolja az üzletben, és a pénztártól való távozás után a kocsinál leadhatja az önkénteseinknek. Mi pedig ezekből csomagokat készítünk, és eljuttatjuk olyan rászoruló kisnyugdíjasoknak, mozgáskorlátozottaknak, és természetesen családoknak, akiknek ez a tartós élelmiszer így a tanév végén, a nyár elején még jól jön.
0: Helyben kerül kiosztásra az a csomag, amit összegyűjtötök, vagy központilag kerül elosztásra?
3: Ezeknek az akcióknak mindig az a lényege, hogy az a szervezet, akit helyben gyűjt, a saját listáján lévő rászorulóknak oszthatja el. Ez a mi esetünkben azt jelenti, hogy Hernádi, Dabasi, Örkényi, Táborfalvai, Újhartyáni családok fogják megkapni.
0: Tudom, hogy tartós élelmiszer gyűjtötök, és az elég tág fogalom, és mindenki tudja, hogy tulajdonképpen miről van szó, de mivel tudunk igazán segíteni? Mi az, ami a családoknak valóban segítséget
3: tud nyújtani? Hát itt tartós élelmiszer alatt azt értjük, ami hűtést nem igényel. Tehát, hogy ezek az alapélelmiszerek lehetnek ugyanúgy tészta, egy olaj, tej, egy UHT-tej, természetesen nem az, amelyik a hűtőbe való, amiből később valaki egy ételt tud készíteni, tésztát, és mondjuk mellé vesz egy üveges tésztaszószt, bármiféle ilyen készétel jellegű dolog, ezeket szeretjük mondjuk hajléktalanoknak adni, aki egy konzervet fel tud bontani, és akkor aznapra megvan az étele. Arra mi ügyelni szoktunk, hogy olyan élelmiszert adjunk annak a rászorulónak, amit el is tud fogyasztani, tehát, hogy ami további konyhai tevékenységet igényel, azt nem adjuk olyannak, akinek nincsen vize, villanya, és nem tudja megfőzni, de azért a rászorulóink nagy része, ők családban élnek, és azért van konyhájuk, és egy ügyes háziasszony azért mindenből tud valami csodát teremteni.
0: Ha már a családot említetted, akkor ott vannak a gyerekek. Nem tudom, hogy mennyire számít bele ebbe a tartós élelmiszerkörbe a csokoládé, a cukorka, a gumicukor, a keksz és társai.
3: Azért az egészségesebb élelmiszereknek jobban örülünk, úgyhogy egy befőtnek, vagy egy nem tudom, olyan gyümölcs alapú készítménynek, amit lehet továbbadni annak jobban, de azért persze az a kis nasi, akár egy mondjuk nem sózott, hanem természetes mogyoró, vagy valami hasonló, azok műzli szelet, bármi ebbe beleférhet, ami egy-két héten belül kiosztható.
0: Ezt csak azért hoztam fel, mert ugye erről már korábban beszélgettünk, hogy én amikor boltba megyek, általában a gyerekemmel megyek, és amikor először felmerült a kérdés, hogy kik azok, akik ott mellényben is mit gyűjtenek, akkor mi azt a kedvenc édességet vettük meg első körben, amit az én fiam is szeret, hogy hát az biztos, hogy másnak is ízleni fog, és hogy örülni fog majd neki.
3: Ez egy remek ötlet, ezt mindig szoktuk mondani, hogy amit te szívesen fogyasztasz, azt lehet, hogy valaki más is örömmel veszi, tehát, hogy tényleg csak egyel többet kell venni abból, amit amúgy is a kosárba tennél, és nyugodtan továbbadhatod. Szombaton egész nap, vasárnap nincs gyűjtés, az a karácsonyi gyűjtőakció szokott háromnapos lenni, ez csak kétnapos. Én úgy tudom, hogy mind a két körforgalomnál lévő áruházban lesz gyűjtőszervezet. Mi a szoborral szemben leszünk a nagyobbikban, de a mellette lévőben is fog valaki gyűjteni. Ő egy másik szervezet, és egy másik rászoruló csoportnak, úgyhogy szépen kiegészítjük egymást, és ez így nagyon rendben is van. Egyébként ezekben az akciókban régen volt olyan, hogy szervezeten kívüli önkéntesek is részt vettek. Volt egy bank, akinek a munkatársai kaptak egy szabadnapot cserébe, hogyha eljöttek egy 4-5 órás műszakra, és beálltak mellénk segíteni. Most is vannak olyanok, akik nem az egyesületünk tagjai, mert jellemzően apukák, anyukák és a nagyobb gyerekek fognak odaállni a gyűjtőpontokra, de nagyon kedves dolog, hogy van, aki elhozza a lovagját, egy nagy lány, van, aki elhozza egy osztálytársát, tehát, hogy vannak külső segítőink is, aki ezekbe a gyűjtőakciókba beállnak.
0: Tehát akkor segítőkkel felvértezve várjátok az adományokat. Ez a tavaszi adománygyűjtő akció, mi a következő stáció, mikor lehet legközelebb majd keresni benneteket?
3: A legközelebbi akciónk majd Hernádon a gyereknapon lesz, illetve majd a Bogrács partin június közepén, és hát a gyereket a magasba rendezvénynek is megvan már az időpontja, az idén nagy örömünkre szeptemberre került, úgyhogy én nagyon örülök, amikor össze van, és nem ebben az évvégi iskolai évvégi hajtásban, amikor anyák napjától kezdve mindenféle rendezvények, és osztálykirándulás, és minden együtt, és az ember már ki se lát a feladatokból, akkor még egy ilyen bejön mellé, de nem, idén szeptember 26-án lesz majd a gyereket a magasba, úgyhogy az még addig szerintem még jó idő lesz, és lehet kimenni a gyerkőcökkel.
0: Addig még biztos, hogy beszélgetünk itt az Otthon hangján. A mostani akcióhoz sok sikert kívánok, és mindenkit arra buzdítok, hogy amennyiben tud, segítsen a rászorulóknak, és Karina, köszönjük szépen, hogy ellátogatott hozzánk.
3: Mi köszönjük a lehetőséget.

0: Adásunk záró, akkor egy különleges kiállítás Praudon Miklós műhelyéből.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló, a Rádió Dabos magazin műsora, vendégem pedig Prauda Miklós fotóművész. Szia, köszöntelek az éterben.
3: Én is köszöntelek, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a Dabas Rádió hallgatóit is.
0: Egy új kiállításról fogunk beszélgetni, egy új irányzatról fogunk beszélgetni, már ami a művészetedet illeti, vagy legalábbis ezt az irányt még nem mutattad meg így a nagy közönség előtte egy tárlat keretében, hiszen most digitális fényfestés címmel nyílik egy kiállítás majd május 15-én a Kossuth Ház galériába. Mesélj nekünk egy picit erről a digitális fényfestés sztoriról.
3: Igen, ez egy új korszakom, ha így lehet mondani. Ugye minden ember életében vannak ilyen stációk, ha úgy tetszik, vagy korszakok, amikor más irányt vesz az élete. Ugye, amikor én a fotózással elkezdtem foglalkozni 2004-ben, amikor újra alapítottak a Dabasi Fotóklubot, akkor iratkoztam be egy fotós iskolába, egy egyéves fotós iskolába, hogy addig csak autodidakta módon tanultam ezt az egészet, és hát legyen valami szakmai hozzáértésem is a dologhoz. És akkor az volt a terv, hogy talán egy-két fotóval, amikor Dabasi Fotóklubnak van kiállítása, én is ott lehessek, hiszen nagy megtiszteltetés volt, hogy a fotóklubban benn lehettem, úgymond híres emberek között. És ez volt az első lépcső. Utána jött egy olyan lépcső, hogy hát ne csak egy-két képpel, hanem több képpel is. A következő stáció az olyan lehetett, hogy ha lenne már annyi fotóm, hogy már önálló kiállítást is tudjak rendezni, és akkor Sáriban valóban volt a mostani Zarándokházban is, és előtte is a Kultúrházban 7 vagy 8 önálló kiállításon volt, és akkor jött 13-ban, hogy legyen azért diplomám is erről, az egészről. Akkor elkezdtem egy hazai fotóművészeti diplomát is szerezni, ez 2013-ban sikerült is. Ugye itt megint nem volt megállás, akkor legyen nemzetközi is. Akkor elkezdtem gyúrni a nemzetközire, akkor 15-ben megkaptam a nemzetközi fotóművészeti diplomát is. 14-ben pedig felvételt nyertem a Magyar Fotóművészek Világszövetségébe. Ugye ott felvételizni kell, stb. Nem akarom most ezzel az időt húzni, annak is megvan a maga forgatókönyve, és 14-től, tehát a tagja lettem, majd 21-től az alelnöke is lettem ennek az egész szervezetnek. És akkor most odáig jutottam, hogy tavaly a Sári Zarándokházban volt egy kiállításom, és már ott elkezdtem egy olyan technikát használni, amit eddig nem, mert mindig a fotókra koncentráltam, de igazából nagyon érdekelt a festőművészet. Csak úgy éreztem, hogy ahhoz több időt kéne szánni, nem tudtam annyira belemélyedni, mert ugye egy festőnek azért, itt főleg munkát nem azért, mert hozzá akarom hasonlítani magam, csak többször elolvastam a könyvét, az életét, és hát nagyon tetszett az ő életútja, Van Gogh is, de hát főleg Munkácsi. Elkezdtem a képeimet úgymond átalakítani. Digitálisan igaz, nem ecsettel, de digitálisan megpróbáltam átalakítani, és ezen a Sári kiállításon volt is 5 vagy 6 ilyen átalakított képem, amit mondom, hát mit szól hozzá a közönség. Különösebben nem volt nagy visszhangja akkor, majd tavaly október körül megkeresett a Kossuth Ház galériából Gágányné Jutka, hogy mit szólnék hozzá, ha lenne a Kossuth Ház galériában egy kiállításom. Hát mondom, az biztos, hogy nem fog összejönni, mert én nem tudok 60 képet fél év alatt elkészíteni, az lehetetlen, mert elmegyünk valóban fotózni, egy-két képet tudunk jó esetben készíteni, ami kiállításon is megállja a helyét. És akkor azt mondja, nem, hát szó sincs arról, hogy új képeket, hanem amit Sáriba is kiállítottam, az a néhány kép, ami ugye át volt alakítva. Mondom, hát ez az, nem mondom, jó van, hát ez beérett ez a történet, és akkor azt mondta, hogy hát adjon azokat a képeket, és a többit is alakítsam át így digitálisan, és az nekik nagyon tetszett, és mondom, jó, hát megvan adva a nagy lecke, és akkor így nekiálltam ősztől ezeknek a képeknek átalakítását elkezdtem digitálisan. Most nekem a Photoshopba nagyon sok plugin le van töltve, mindenféle átalakítás, maszatoló, ilyen ecset, olyan ecset, ami kell ahhoz, hogy festményhatású legyen egy kép. És nagyon érdekes, és erre most jöttem rá, amikor elkezdtem ezzel nagyon sok időt foglalkozni, nagyon sok éjszakám ráment, meg hajnalom, hogy nem mindegyik képnek tesz jót a festés. Tehát ami elkezdtem átalakítani, és azt láttam, hogy amire biztos voltam benne, hogy ez a kép nagyon jó lesz festménynek, egyáltalán nem lett jó. Úgyhogy eljutottam 261 gépig, azért tudom, mert most adtam le az anyagot, a kiállítás anyagot, és nagyon érdekes volt azt látni, hogy egyáltalán amire azt gondoltam, nagyon jó, az nem volt jó, és amire kevésbé gondoltam, na hát mindegy, azért elkezdek vele dolgozni, és tényleg több napot dolgoztam velük, és akkor az mégis jó lett. Úgyhogy nagyon érdekes látni, utólag én saját magamat is látni, hogy elkezdtem valahonnan elindulni, és a kezdeti képek, azok látom, hogy amit még tavaly össze vagy télen elkezdtem csinálni, átalakítani, azok még mennyire, hát nem voltak jók. Nem voltam velük megelégedve. Lehet, hogy jók, akik még nem látta, de én nem voltam megelégedve, és van olyan kép, amelyiket háromszor, négyszer átalakítottam, vagy újra próbáltam, és újra, és biztos most is lesz benne olyan, amiben esetleg valaki hibát talál, vagy azt mondja, hogy hú, ezt így kellett volna, vagy úgy kellett volna, de hát az idő rövidsége, meg hát azért az időm is véges, hogy nem mindegyiket sikerült talán úgy átalakítani, hogy én szerettem volna látni, de hát most ez az anyag így van készen, 65 darab képből áll ez a kiállítási anyag. Kíváncsi leszek, hogy a nagy közönség, vagy nagy közönség, hát a közönség, aki eljön a kiállítás megnyitóra, hogy hogyan fogja ezeket meglátni.
0: Van egyfajta kettős érzésem ezzel kapcsolatban. Ugye a fotózást a pillanat művészetének szoktuk hívni. A festészetre nem tudok ilyen kifejezést, de az ilyen időtállónak tűnik, az ilyen kortalannak tűnik, és ezért érzem ezt a kettősséget, hogy készül egy fotó, ami az adott pillanatot megörökíti, és azáltal, hogy fényfested, így az örökké valóságnak szól azáltal, hogy festményi avanzsálódik. Nem tudom, jól látom-e, vagy te igen, mit látsz ebben?
3: Igen, abszolút jól látod, mert én is ezt csak nem fogalmaztam meg magamnak ezt a gondolatot. Talán teljesen más így festményszerűvé átalakított fotó, mint maga a fotó. Tehát az mindig alapanyagból indultam ki, mindig a fotóból indultam ki. De ugye ezek a csomó változtatás rajta teljesen megváltoztatta a struktúráját, a minden, és tényleg némelyiknek olyan, mintha ott lenne az ecsetnyoma, mert olyan ecsetet használtam, ami így térhatású is, tehát mintha tényleg ecsettel csináltam volna. A nyomtatás sajnos nem tudtam olyan anyagra fölvinni, csak fényes papírra, mert többféle papírt kipróbáltam, otthon nyomtatom a képeimet, és azt szerettem volna, hogy vászonra legyen mindez kinyomtatva, de azt nem sikerült beszereznem, és nem tudom annak a technikáját, de majd kidolgozom ezt is, hogy vászonra hogy tudom ezeket föl, mert igazából ott mutatott volna jól, ne csak fényes papírra, mert matt papírra is kipróbáltam, és az nem volt jó, mert képet megváltoztatta annyira, hogy sötét lett a kép. Annyira beszívta a tintát a sötét tónusú papír, vagy ez a matt papír, hogy teljesen megváltozott, és ki kellett dobjam, mert nem volt jó. És rájöttem a sok nyomtatás után, hogy a fényes papír az, ami megmarad, de mégsem adja vissza ezt a festmény hatást annyira, mint hogyha mondjuk vászonra lett volna ez kinyomtatva.
0: Újfajta impressionizmust érzékelek a képeidben és a szavaidban. Nem tudom, hogy mennyire látom én jól, vagy te mit gondolsz erről?
3: Abszolút, abszolút. Ilyen fejlődési szakaszokon megy át az ember, gondolom mindenkivel így van. És én is eljutottam odáig, hogy persze jó a fotó, meg eljutottam, már mindent megfotóztam, amit... Nem azt mondom, hogy mindent, de már nem elégíti ki azt a kíváncsiságomat, és szerettem volna tovább lépni ez irányban, és itt találtam meg szerintem azt, amit én kerestem évek óta, és talán itt tudom magam legjobban kifejezni ilyen festmény hatású dolgokkal, hát próbálkozom most.
0: De hogy mesélsz, akkor ebben van perspektíva, hiszen folyamatosan fejlődik a világ, fejlődik a technika, és most is különböző ecsetvonásokat említettél, ami tulajdonképpen finomodhat még az elkövetkezendő időszakban, tehát ebben még van fejlődési lehetőség, fejlődési metódus.
3: Abszolút, tehát nagyon az elején járok ennek a dolognak, de hát dolgozom rajta, és minél több időt töltek ezzel a technikával, annál jobban finomodik, mert látom én is, amikor már ki van nyomtatva, mert más monitoron látni ugyanezt a képet, és más kinyomtatva. Tehát a nyomtatáson is nagyon sok múlik, és ahogy az előbb is mondtam, az alapanyagon is nagyon sok múlik, és szerencsére nem máshol nyomtatom a képeket, hanem otthon, mert ott mindjárt látom a hibákat, és mindjárt tudom javítani, illetve majd meglátom, hogyha olyan alapanyaghoz jutok a vászonhoz, és arra nyomtatom ki, ott milyen hatása lesz, tehát ezzel még kísérletezgetek, de majd beérik, gondolom, ez is csak idő kell hozzá, de minden esetre kíváncsi vagyok a pénteki megnyitón, hogy mi lesz a többiek véleménye, mert ugye az, hogy én otthon esetleg jónak találom, az nem biztos, hogy a nagy közönség is találni.
0: Fotós szemmel jártál eddig a világban, most kaptál egy új impulzust. Másképp látod a világot? Másképp látod az adott képet, amit elkészítesz, amit látsz, ami megtalál valahogy?
3: Abszolút, igen. Igen, de milyen érdekes ez is, hogy másképp kell látni ugyanazt a képet, másképp kell látni, hogyha festményé. És ez a kettősség, ez most már kezd kialakulni bennem, hogy amikor ránézek egy képen, mondjuk régebbi képeket keresgéltem, hogy milyen lenne, ha ezt átalakítanám, és azt úgy kellett már látnom, hogy hopsz, már tudom, hogy mit tudok belőle kihozni, és ha azt átalakítom, az ott festményszerű, jó fog-e mutatni, vagy hagyjam. És akkor így rengeteg képet lapozgattam át ilyen szemmel, és jó volt látni, hogy a régebbi fotóimból is lehetett nagyon jó festményeket kihozni, vagy festményszerű képeket kihozni. Hát mindig fejlesztem ezt a, vagy megpróbálom fejleszteni és tovább lépni ezen. Nem tudom, mi lesz a vége még, de itt megtaláltam önmagam, amit kerestem.
0: Ez volt egyébként a szelektációs tényező, hogy jól mutasson az adott fotó, az adott kép festményként is, vagy volt valami vonal, amit követtél?
3: Hát, ahogy mondtam, Munkácsinak a képeket megfestette, tehát én azt láttam, és nem véletlen Munkácsi ennyire híres lett, nem csak Európában, hanem Amerikában is, hiszen a képeik nagy részét Amerikába adta el. Sorolhatnám itt a képeit, a Krisztus Pilátus, stb. De azt láttam, hogy tökéletes munkát végzett, és ezért tetszik, hogy a színvilága is. Tehát megpróbáltam nem másolni, de valamilyen olyan irányt venni, illetve még Van Goghnak is, kezdetben nem értettem Van Goghnak a színvilágát és az összetételét, és ahogy belemélyedtem, egy-két képet vele is kísérleteztem, és majd biztos ráismernek egy-két ilyen jellegű képre is. De aztán lehet, hogy itt nincs megállás, lehet, hogy még tovább megyek más irányban is.
0: Na hát akkor erről is beszámolunk majd itt az Otthon hangján. Most azonban hívjuk és várjuk a hallgatóinkat a kiállításra. Mondjuk el a technikai információkat, hogy senki ne maradjon le róla.
3: 15-én lesz a Kossuth Ház Galériában, 18 órakor kezdődik a kiállítás megnyitó.
0: Prauda Milosnak köszönjük szépen, sok-sok érdeklődőt kívánunk az alkalomhoz.
3: Köszönöm szépen.

0: Ennyi fért már a térségi naplóba, én köszönöm, hogy az elmúlt egy órát velem töltötték. További szép napot, jó rádióhallgatást, a mikrofonnál Ordasi Brigit hallották.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék!
3: Itt a reklám.
2: Mi ez? Árzuhanás az üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
1: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon. Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
4: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
3: Minden, ami vas.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Ma és holnap tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság a hantavírus miatt. Változékonyabb idő jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Ma is holnap tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormány tárca vezetői a tervek szerint kedden délután teszik le esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedű Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáró a partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak, és mindenkit repülőkkel szállítanak el a szigetről. A hajó utasaira minden országban 42 napos karantén vár, annak ellenére, hogy az óceánjáron az elmúlt időszakban már senkinél sem jelentkeztek a hantavírus tünetei. A nyári szezon közeletével ismét útjára indult a Retro Istria Express éjszakai vonat, amellyel el lehet kerülni a nyári autópályás forgalmi dugókat, és közvetlenül érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-ig minden nap közlekedik, a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, megáll többek között Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba, Ljubljanába, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A retro jelző nem véletlen, korhű 70-es, 80-as évekből származó, csak nem

0: eredeti állapotban megőrzött vasúti kocsikon lehet utazni. A Balaton-Mária fürdői Florida fagylaltozó lett a 13. Balaton fagyia versenygyőztese. A Balaton Noir Fantázió névre hallgató édesség legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta. Ezek mellett szilvaszósz és a rum a maláta ropogós teszi még különlegesebbé az ízélményt. Sokaknak a kávé, másoknak a csokoládé és a karamell, egyeseknek a maci kávé íze köszön vissza a fagylalt fogyasztásakor. A 13. Balaton fagyia versenyre 30 fagylaltot nevezett 18 induló. Az ízkombinációk többsége korábban nem volt elérhető Magyarországon. David Attenborough-ról neveztek el egy újonnan felfedezett állatfajta legendás természetfilmes 100. születésnapja alkalmából. A Chilében honos Attenborough Colus Tau egy parazita életmódú darázs, amelyet egy a londoni természettudományi múzeumban őrzött példány alapján írtak le. Ennek a darázsnak nem csak faja új a tudomány számára, hanem a nemzetsége is. Ez kapta az Attenborough Colus nevet a brit tévés után. A szakértők ezzel akartak tisztelegni Attenborough előtt, aki munkájával generációkat inspirált és terelt a természettudományok felé. Kedden markás hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk majd esőre, záporra, főleg keleten zivatarra. Estére a Dunántúlon megszűnik a csapadék hullás, de keleten, észak-keleten még ekkor is csapadékos marad az idő. Az érkező hidegfront mögött észak-nyugatira fordul a szél, amelyet sokfelé erős helyenként viharos széllökések kísérnek majd. Kora reggelre 8 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 12 és 22 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet.
1: Lelátó extra!
2: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Visszalépett az új lengyel a Pest vármegyei harmadosztályban. A Pest vármegyei harmadosztály déli csoportjának mezőnye a Hajrára, azaz az utolsó 4 fordulóra megfogyatkozott. Az eddigi 14 helyet ugyanis már csak 13 sportszervezet folytatja a bajnokságot, mivel az új lengyeli DSE férfi felnőtt csapat a múlt hétvégén 22. forduló előtt létszám problémák miatt visszalépett. Az új lengyelnek a 2025-2026-os versenyévadban elért eredményeit az MLS Pest vármegyei versenybizottság törölte, valamint a bajnokságból kizárta a csapatot, így a hátralevő fordulókban egy-egy gárda mindig szabadnapos lesz. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádiódobost.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
4: Csak igazi zenékkel, Fénix század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
3: Rádió Dab.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany, ezüst ékszereket és márkás karórákat az Aranykorona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Aranykorona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Bárki, akit akartok egy ideig.
1: Hol vagy?
2: Otthon?
1: Úton?
2: Munkában?
1: Mindenütt veled van!
2: 93.4 Rádió Dabas.

0: 21 óra van.
1: 21 óra van.
2: Több mint 89 ezeren felvételiztek idén középiskolába, megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések. Változékonyabbra fordul az idő és leülés jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, közölte az oktatási hivatal. Mint írják, a 9. évfolyamra több mint 76 ezeren, 6 évfolyamos gimnáziumba mintegy 8 ezeren, 8 évfolyamos gimnáziumba valamivel több mint 5 ezeren felvételiztek. A középfokú iskolák május 8-áig jogszabály szerint értesítették a tanulókat a jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról. Azoknak, akik esetleg nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmányi területre nyertek felvételtől mégsem kívánják megkezdeni tanulmányaikat, mától rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. Megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések, amelyek során a kormányhivatalok elsősorban a termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettségek teljesítését vizsgálják, közölte az Agrárminisztérium. Az ingatlan tulajdonosok és a földhasználók figyelmét arra is felhívták, hogy az ellenőrzések kiterjednek a termőföldek engedély nélküli igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és ingatlan nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. Magyarországon a legmagasabb a fogva tartottak aránya az EU-ban. Az Eurostat jelentése szerint 113 volt az uniós átlag 2024-ben, míg Magyarországon a fogva tartottak száma 100 ezer főre vetítve elérte a 193-at. Ezzel Magyarország megelőzte Lengyelországot, Lettországot és Csehországot is. Finnországban és Hollandiában a legalacsonyabb a bebörtönzöttek aránya. Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők, közölte az Országos Mentőszolgálat a Mentők Napja alkalmából. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én ünnepelte meg alakulásának 78. a Magyarországi Szervezet Életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Ez alkalomból több mint 200 magasabb szintű elismerést adtak át a szolgálat munkatársainak. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, mentő és ügyeleti egységei évente mintegy 2,3. Más elismerést országszerte 1700 mentőszolgálati és ügyeleti dolgozó vehetett át. A szervezet már a nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból

0: azonban az előbbi márka maradt meg, és már zajlik a két csomagküldő összeolvadása. Az eredeti Foxpost automaták A-boxként, míg a korábban Paketa név alatt futó egységek Foxpost Z-boxként folytatják. Kedden délelőtt még sokfelé maradt borongós az idő, több helyen esővel, záporokkal, néhol jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. Délután nyugat felől lassan csökken a felhőzet, az északnyugati szél sokfelé erős, időnként viharos lehet. 15 és 23 fok közé esik vissza a hőmérséklet. Szerdán már többnyire napos, gomoly felhős idő várható, csak néhol fordulhat elő egy-egy futózápor. Az északnyugati szél fokozatosan mérséklődik, de hűvösebb lesz a reggel, és délután is csak 15-22 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, Fénix század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: Africa.
1: Amikor a szó már nem elég.
0: Amikor minden mondat kevés.
1: Amikor a józanész semmit sem ér.
0: Ott kezdődik a szenvedély.
1: Érezd a zenét.
0: 93.4.

0: az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Benzingőz Fesztivális, Női Napozó, Gregor József Emlék Koncert, Aranyakort Kis Tibivel, Orbán Napi Nyitott Pincék, Kultúra, Irodalom, Színház, Gasztronómia, igazi buli hangulat és még sok más Ócsán egy hónapon keresztül. Részletes program ócsamőfász.hu. 50. Ócsai Kulturális Napok május 8-ától június 5-ig. Gyere és merülj el a programokban!
4: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
5: Május 23-án. Szezonnyitó strandbál a Tavasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szőnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek, Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
6: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhoz szállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keresd minket a Facebookon és az m-kötőjel hbútor.hu weboldalon.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Este 10 óra van.
1: Este 10 óra van.
2: Kedden alakul meg az új kormány, előtte a miniszteri jelölteket hallgatják meg. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság a hantavírus miatt. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően hírek.
2: Szombaton Magyarország miniszterelnökévé választotta Magyar Pétert a parlament az országgyűlés alakuló ülésén. Szinte teljesen kicserélődött az országgyűlés, ezzel véget ért a 16 éve tartó Orbán korszak. A képviselők a Tisza párt alelnökét, Forsthoffer Ágnest választották meg házelnökké, és döntöttek a további parlamenti tisztségekről is. A Tisza kormány miniszterei kedden délután az országgyűlés következő ülésén tesznek esküt. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket ma és holnap hallgatják meg a parlamenti bizottságok. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáró a partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak, és mindenkit repülőkkel szállítanak el a szigetről. A hajó utasaira minden országban 42 napos karantén vár, annak ellenére, hogy az óceánjáron az elmúlt időszakban már senkinél sem jelentkeztek a hantavírus tünetei. Kicsi az esély arra, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelök. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásra. A nyári szezon közeledtével ismét útjára indult a Retro Istria Express éjszakai vonat, amellyel el lehet kerülni a nyári autópályás forgalmi dugókat, és közvetlenül érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-ig minden nap közlekedik, a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, megáll többek között Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba, Ljubljanába, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A retro jelző nem véletlen, korhű 70-es, 80-as évekből származó, csaknem eredeti állapotban megőrzött vasúti kocsikon lehet utazni. A Balatonmária fürdői Florida fagylaltozó lett a 13. Balatonfagyia verseny győztese. A Balaton Noir Fantázió névre hallgató édesség legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta. Ezek mellett szilva szósz és a rum a maláta ropogós teszi még különlegesebbé az ízélményt. Sokaknak a kávé, másoknak a csokoládé és a karamell, egyeseknek a maci kávé íze köszön vissza a fagylalt fogyasztásakor. A 13. Balatonfagyia versenyre 30 fagylaltot nevezett 18 induló. Az ízkombinációk többsége korábban nem volt elérhető Magyarországon. Kedden markás hidegfront érkezik, sokfelé számíthatunk majd esőre, záporra, főleg keleten zivatarra. Esti a versenyre 30 fagylaltot nevezett 18 induló. Az ízkombinációk többsége korábban nem volt elérhető Magyarországon. Kedden markás hidegfront

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel. Félévszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.

0: lüktető ütemek.
1: A királyi dobosok városában.
0: 93.4 Rádió Dabas.
2: Hey everyone, this is Fela Grand and this is my new track, One Two Step, on your favorite radio station.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201. Dablab.dabas@gmail.com. Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: 23 óra van.
1: 23 óra van.
2: Már ki is hirdették az új kormány első törvényeit, ma és holnap hallgatják meg a minisztereket a kormány hivatalos megalakulása előtt. Szeszélyesebb tavaszi idő jön a héten. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Szombaton késő este megjelent a magyar közlönyben a minisztériumok felsorolásáról elfogadott törvény. Ez szerint 16 minisztériuma lesz a Tisza kormánynak. A törvény szerint létrejön az egészségügyi minisztérium, az igazságügyi minisztérium, az oktatási és gyermekügyi minisztérium, a pénzügyminisztérium, az agrár és élelmiszergazdaságért felelős minisztérium, a belügyminisztérium, az élő környezetért felelős minisztérium, a gazdasági és energetikai minisztérium, a honvédelmi minisztérium, a közlekedési és beruházási minisztérium, a külügyminisztérium, a miniszterelnökség, a Szociális és Családügyi Minisztérium, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium, a Tudományos és Technológiai Minisztérium és a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. Ugyancsak kihirdették a törvényt az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről, amire a jogi káosz elkerülése érdekében volt szükség. Az új országgyűlés megalakulása és az új miniszterelnök megválasztása után megkezdődik a miniszterjelöltek meghallgatása a parlamenti bizottságokban. A 24.hu azt írja, a meghallgatásokat ütemes tempóban két nap alatt lezavarják. A parlament honlapján már olvasható, mely bizottság mikor ül össze. Eszerint ma 13 bizottsági meghallgatás lesz, majd kedden további 6. A tervek szerint kedden délután a parlament 16 órakor kezdődő következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével meg is alakul az új kormány. Sopronban is találtak azbesztel szennyezett kőzúzalékot. A Greenpeace egy parkoló talajából, valamint egy lakópark utcájában vett mintákat, amelyekben a vizsgálatok kimutatták a szennyező anyagot. Az önkormányzat az előbbiről úgy tudja, hogy a kőzetet nem osztrák bányából szerezték be, a magánberuházásról nincsenek információi. Korábban már kiderült, hogy több nyugat-dunántúli településre is szállíthattak osztrák kőbányákból származó azbeszt szennyezett zúzalékot, amelyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel. A károk elhárítására a Zalaegerszeg 100 millió forint rendkívüli állami támogatást kapott. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáról partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak és repülőkkel szállítanak majd el a szigetről. Visszakaphatják elhurcolt műkincseiket a korábbi francia gyarmatok. A visszaszolgáltatást megkönnyítő törvényre évekkel ezelőtt tett ígéretet Emmanuel Macron elnök. Franciaország 2020-ban az európai országok közül elsőként adott vissza régiségeket Beninnek és Szenegálnak. Elefántcsontpart pedig idén kapott vissza egy óriási hrésdobot, amely nem csak hangszer, hanem üzenetek továbbítására is alkalmas. Kedden délelőtt még sokfelé maradt borongós az idő, több helyen esővel, záporokkal, néhol jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. Délután nyugat felől lassan csökken a felhőzet, az észak-nyugati szél sokfelé erős, időnként viharos lehet. 15 és 23 fok közé esik vissza a hőmérséklet. Szerdán már többnyire napos, gomoly felhős idő várható, csak néhol fordulhat elő egy-egy futózápor. Az észak-nyugati szél fokozatosan mérséklődik, de hűvösebb lesz a reggel, és délután is csak 15-22 fokot mérhetünk.
3: Lelátó extra!
4: A Rádiódobás helyi sporthírait hallott Kis György Krisztiántól. A kényelmes helyzetben lévő, tét nélkül futballozó Dunaharaszti vendégeként lépett pályára a Szeged család Grosi Csakat,
2: és délután is csak 15-22 fokot mérhetünk.
3: Lelátó extra!
4: A Rádiódobás helyi sporthírait hallott Kis György Krisztiántól. A kényelmes helyzetben lévő, tét nélkül

0: megtartott a pozícióját, sőt pontszámban még az előtte lévő BKV előrét is utolérte a szegedi csapat. A fővárosiak jelenleg több győzelmüknek köszönhetően állnak a 12. helyen. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában. Csak igazi zenékkel. Fél évszázad

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Tabas.

0: következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngyvision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Andrei Piper, a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your...

0: Pontosan éjfél van.
1: Pontosan éjfél van.
2: Már ki is hirdették az új kormány első törvényeit, ma és holnap hallgatják meg a minisztereket a kormány hivatalos megalakulása előtt. Szeszélyesebb tavaszi idő jön a héten. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Szombaton késő este megjelent a magyar közlönyben a minisztériumok felsorolásáról elfogadott törvény. Eszerint 16 minisztériuma lesz a Tisza kormánynak. A törvény szerint létrejön az egészségügyi minisztérium, az igazságügyi minisztérium, az oktatási és gyermekügyi minisztérium, a pénzügyminisztérium, az agrár és élelmiszergazdaságért felelős minisztérium, a belügyminisztérium, az élő környezetért felelős minisztérium, a gazdasági és energetikai minisztérium, a honvédelmi minisztérium, a közlekedési és beruházási minisztérium, a külügyminisztérium, a miniszterelnökség, a Szociális és Családügyi Minisztérium, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium, a Tudományos és Technológiai Minisztérium és a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. Ugyancsak kihirdették a törvényt az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről, amire a jogi káosz elkerülése érdekében volt szükség. Az új országgyűlés megalakulása és az új miniszterelnök megválasztása után megkezdődik a miniszterjelöltek meghallgatása a parlamenti bizottságokban. A 24.hu azt írja, a meghallgatásokat ütemes tempóban két nap alatt lezavarják. A parlament honlapján már olvasható, mely bizottság mikor ül össze. Eszerint ma 13 bizottsági meghallgatás lesz, majd kedden további 6. A tervek szerint kedden délután a parlament 16 órakor kezdődő következő ülésén tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével meg is alakul az új kormány. Sopronban is találtak azbesztel szennyezett kőzbuzalékot. A Greenpeace egy parkoló talajából, valamint egy lakópark utcájában vett mintákat, amelyekben a vizsgálatok kimutatták a szennyező anyagot. Az önkormányzat az előbbiről úgy tudja, hogy a kőzetet nem osztrák bányából szerezték be, a magánberuházásról nincsenek információi. Korábban már kiderült, hogy több nyugat-dunántúli településre is szállíthattak osztrák kőbányákból származó azbeszt szennyezett zuzalékot, amelyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel. A károk elhárítására a Zalaegerszeg 100 millió forint rendkívüli állami támogatást kapott. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáról partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak és repülőkkel szállítanak majd el a szigetről. Visszakaphatják elhurcolt műkincseiket a korábbi francia gyarmatok. A visszaszolgáltatást megkönnyítő törvényre évekkel ezelőtt tett ígéretet Emmanuel Macron elnök. Franciaország 2020-ban az európai országok közül elsőként adott vissza régiségeket Beninnek és Szenegálnak. Elefántcsontpart pedig idén kapott vissza egy óriási hrésdobot, amely nem csak hangszer, hanem üzenetek továbbítására is alkalmas. Kedden délelőtt még sokfelé maradt borongós az idő, több helyen esővel, záporokkal, néhol jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. Délután nyugat felől lassan csökken a felhőzet, az észak-nyugati szél sokfelé erős, időnként viharos lehet. 15 és 23 fok közé esik vissza a hőmérséklet. Szerdán már többnyire napos, gomoly felhős idő várható, csak néhol fordulhat elő egy-egy futózápor. Az észak-nyugati szél fokozatosan mérséklődik, de hűvösebb lesz a reggel, és délután is csak 15-22 fokot mérhetünk.
0: Egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel. Phoenix

0: Hol vagy?
1: Otthon.
0: Úton.
1: Munkában.
0: Mindenütt veled van.
1: 93.4. Rádió Dabas.
2: Csak.

0: Élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Ballag már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany, ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
5: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
6: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Éjjel egy óra van.
1: Éjjel egy óra van.
2: Ma és holnap tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság a hantavírus miatt. Változékonyabb idő jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Ma és holnap tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormány tárca vezetői a tervek szerint kedden délután teszik le esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedű Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az egészségügyi világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáró a partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak, és mindenkit repülőkkel szállítanak el a szigetről. A hajó utasaira minden országban 42 napos karantén vár, annak ellenére, hogy az óceánjáron az elmúlt időszakban már senkinél sem jelentkeztek a hantavírus tünetei. A nyári szezon közeledtével ismét útjára indult a Retro Istria Express éjszakai vonat, amellyel el lehet kerülni a nyári autópályás forgalmi dugókat, és közvetlenül érhető el az Adria. A járat június 26-ától augusztus 30-ig minden nap közlekedik, a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, megáll többek között Székesfehérváron, Veszprémben, Ajkán és Zalaegerszegen is, a kora reggeli órákban érkezik a szlovén fővárosba, Ljubljanába, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A retro jelző nem véletlen, korhű 70-es, 80-as évekből származó, csaknem eredeti állapotban megőrzött vasúti kocsikon lehet utazni. A Balaton-Mária-fürdői Florida fagylaltozó lett a 13. Balaton-fagyia versenygyőztese. A Balaton Noir Fantázió névre hallgató édesség legfőbb alapanyaga a csokoládé maláta. Ezek mellett szilva szósz és a rum a maláta ropogós teszi még különlegesebbé az ízélményt. Sokaknak a kávé, másoknak a csokoládé és a karamell, egyeseknek a maci kávé íze köszön vissza a fagylalt fogyasztásakor. A 13. Balaton-fagyia versenyre 30 fagylaltot nevezett 18 induló. Az ízkombinációk többsége korábban nem volt elérhető Magyarországon. David Attenborough-ról neveztek el egy újonnan felfedezett állatfajta legendás természetfilmes 100. születésnapja alkalmából. A Chilében honos Attenborough Colus Tau egy parazita életmódú darázs, amelyet egy a londoni természettudományi múzeumban őrzött példány alapján írtak le. Ennek a darázsnak nem csak faja új a tudomány számára, hanem a nemzetsége is. Ez kapta az Attenborough Colus nevet a brit tévés után. A szakértők ezzel akartak tisztelegni Attenborough előtt, aki munkájával generációkat inspirált és terelt a természettudományok felé. Kedden délelőtt még sokfelé maradt borongós az idő, több helyen esővel, záporokkal, néhol jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. Délután nyugat felől lassan csökken a felhőzet, az északnyugati szél sokfelé erős, időnként viharos lehet. 15 és 23 fok közé esik vissza a hőmérséklet. Szerdán már többnyire napos, gomoly felhős idő várható, csak néhol fordulhat elő egy-egy futózápor. Az északnyugati szél fokozatosan mérséklődik, de hűvösebb lesz a reggel, és délután is csak 15-22 fokot mérhetünk.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádiódavas, az otthon hangja.

0: Rádió Rabas. Híd a dalok birodalmában.
1: Alszik a város, míg ébren reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszunk.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab. Labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201. Dablab.dabaskukac@gmail.com.
4: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
5: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
3: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
6: A Fodóba Vasudvarba, a Dabas Vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba Vasudvar.
3: Minden, ami vas. Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: zene alfája és omegája.
1: Rádió Dabas,
0: az otthon hangja.
2: It's so lovely when it's sunny.

0: Éjjel 2 óra van.
1: Több mint 89 ezeren felvételiztek idén középiskolába, megkezdődtek az idei határszemle ellenőrzések. Változékonyabbra fordul az idő és leülés jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.